0: hiányban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ne várjunk őszig a kéményseprissel, erre figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ha jól működik az égés termékelvezetünk, biztonságban tudhatjuk otthonunkat, családunkat. Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és, ha szükséges, a tisztítás is ingyenes. Sokan azonban csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor, a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek leterheltebbek. Ilyenkor többet kell várni az ellenőrzésre. A kéményseprők azonban a fűtési szezonon kívül is elérhetők. Nyáron valamivel gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő is. A témával kapcsolatban Dóka Imrét, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét hallják.
2: Az alapszabály nem változott, és nagyon fontos az, hogy a rendszerességen van a hangsúly, tehát hogyha valaki, ez mondjuk nyáron érkezik a kéményseprő, akkor ugyanúgy maradt az a fajta eljárás, hogy vegyes tüzelési KH-hoz kapcsolódó füstelvezetők esetében ugye évente, a gázüzemű készülékekhez kapcsolódó füstelvezetőknél pedig két évente kell elvégezni ezt a fajta ellenőrzést, ami továbbra is a lakossági szektorban ingyenes szolgáltatás. A katasztrófavédelem kéményseprői a társasházakban továbbra is automatikusan időpont egyeztetés nélkül mennek ki. Itt gyakorlatilag a családi ház vagy egy lakásos lakások esetében kell időpontot foglalni továbbra is a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, vagy pedig a 1818-as telefonszámon az 1-es menüpontba, majd a 9-es és az 1-es számot, ha megnyomják, akkor tudnak beszélni azzal az operátorral, akivel tudnak időpontot egyeztetni. Nagyon fontos az is, hogy évről évre találkozunk olyan vegyes tüzelésű KH-kandallókhoz kapcsolódó füstelvezetőkkel, kéményekkel, ahol nem megfelelő tüzelőanyagot használnak, hát itt történnek a legnagyobb bajok, ugye olyan lerakódások, olyan koromkátrány alakul ki magában a kéményben, amely a kéménytüzeket tudja okozni. Országosan 653 kéménytűzhöz riasztottak bennünket, és ebből 81 például Borsod, Habaúj-Zemplén vármegyébe történt, és a másik ilyen veszélyforrás, hogyha nem megfelelő a kémények karbantartása ellenőrzése, nem történik meg rendszeresen, akkor az a szénmonoxid, azaz az égéstermék a gázüzemi készülékek esetében nem tud a húzathatás hatására eltávozni biztonságosan. Ez tavaly évben 436 olyan szénmonoxidos eset volt az országban, ahol be kellett avatkoznunk, illetve ebből 14 olyan eset volt a Borsod-Habaúj-Zemplén vármegyében az idei esztendőben, ahol ilyenfajta probléma fellépett. Nagyon fontos az is, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével, maguk a kéményseprők pedig nyilván egyenruhában igazolvánnyal tudják igazolni azt, hogy ők a katasztrófavédelemtől, a kéményseprői ágazattól érkeznek a lakossági ellenőrzésre.
1: Mi az egyébként, amit egy-egy ilyen alkalommal vizsgálnak a szakemberek? Tehát szó szerint megnézik a kéményt?
2: Maga a kéményseprőipari tevékenységhez kapcsolódóan, hogy mit is végez a kéményseprő, ez gyakorlatilag a kéményseprés.katasztrófavédelem oldalon le is van írva a gyakori kérdéseknél. Hogyan történik a kémény ellenőrzés, használja, milyen készülékeket használnak az ingatlanban. Nyilván a kéményseprőt tájékoztatni kell azokról az átalakításokról, amelyek két ellenőrzés közötti időszakban történtek. Ugye itt a nyári hónapokban azért a lakásfelújítások nem ritkák az országban, így a Borsod-Habaúj-Zemplén vármegyében, vagy éppen Miskolcon sem. Nagyon fontos az, hogy ha beépítettünk akár egy szagelszívó ventilátort, egy páraelszívót, vásároltunk esetleg a háztartásba egy szárítógépet, tehát minden olyan eszközt, vagy éppen egy klímaberendezést telepítettünk, ami ugye itt az előttünk álló napokban nem is lesz ritka, vagy már esetleg sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Erről mindenképpen tájékoztassuk a kéményseprőt is, hiszen ezek az eszközök felboríthatják a ingatlanban a úgynevezett levegőháztartást, a levegő utánpótlást. Ugye a tökéletes égéshez az oxigén jelenléte, a levegő jelenléte az elengedhetetlen, tehát akár a nyílt lánggal üzemelő gázüzemű készülékeket, amelyeket egész évben használhatnak az emberek, hiszen gázüzemű vízmelegítők, vagy akár bojlerek, ezek jelen vannak a háztartásban, és hogyha nincs tökéletes égés, úgynevezett tökéletlen égés jön létre, akár a szénmonoxid veszélye is fennállhat. Így a kéményseprő nyilván a készülék közelében megméri ezt a fajta értéket, hogy megfelelően nincs-e tökéletlen égés, megnézi a füstelvezető állapotát, tehát nem szedi szét a lakást, de azokat a kötelező elemeket, amelyek a biztonság meglétéhez elengedhetetlenek, ezeket vizsgálják.
1: Hallhattuk, hogy a lakosságnak ingyenes a kéményseprés évente egyszer, illetve két évente egyszer, attól függ ugye milyen ingatlanban lakik, de mi történik akkor, hogyha valaki netalentem például pont egy ilyen nyári felújítás kapcsán, vagy csak mondjuk egyébként is szeretné ellenőriztetni a kéményét, akkor ugyanúgy megteheti, csak az már nem díjtalan?
2: Így van, hogyha olyan átalakítás van, amikor mondjuk a kéményt át kell építeni, mondjuk egy olyan ingatlant vásárol. Tehát azt kell látni, hogy egy füstelvezető, egy kémény esetében két veszély áll fent. Ugye beszéltünk a kéménytüzekről, beszéltünk a szénmonoxid mérgezésről, nincs nem megfelelő a kémény húzat hatása. Ha mondjuk egy kazáncsere alkalmával át kell építeni a kéményt, akkor ezt mindenképpen át kell vetetni a területileg illetékes kéményseprőkkel. Nyilván ez a műszaki ellenőrzése, ez a bejelentést követően díjköteles. Maga a díjmentesség az, hogy ingyenes a lakosságnak a kéményseprés, az valóban magára a már meglévő kémény ellenőrzésére vonatkozik. Nem akkora összeg, hogy kockára tegyük az életünket, ez nyilván egy olyan hatósági költséggel jár, ami a kémény építéséhez, vagy éppen a fűtési rendszer átépítéséhez viszonyítva elenyésző, tehát nem ezen kell megspórolni a biztonságunkat. Maga a leírása, hogy mikor kell engedélyeztetni, erre nyilván több óra is kevés lenne, hogy felsoroljam. Éppen ezért mindenki a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon tud tájékoztatni, ahol egyébként akár az időpontját is le tudja foglalni, akár egy műszaki ellenőrzéshez, amikor a kéményseprőket arra kéri, hogy átépítés történt a lakásba, vagy éppen ha családi házban él, és időpontot szeretne foglalni, akkor ezt is megteheti.
1: Mire kell figyelnünk egyébként akkor, hogyha ugye itt kéményseprőssel kapcsolatban akár időpontot egyeztetünk, akár pedig kéményseprőt várunk? A kéményseprő mindig csak és kizárólag időpontra jön hozzánk?
2: Nagyon egyszerű a helyzetünk, hiszen ugye a társasházi lakásokban egy sor munka ütemterv alapján kiértesítésre érkezik a kéményseprő, tehát akkor valóban ugye a katasztrófavédelem kéményseprőit tudja fogadni az adott lakó. Ha a társasházba, mondjuk egy 20 lakásos társasházba érkezik a kéményseprő, de egy, kettő vagy akárhány ingatlanban esetleg vállalkozás lenne bejelentve, akkor az összköltség adott hányadát kell, hogy kifizesse a vállalkozás, hiszen ugye a vállalkozásokra nem érvényes a díjmentes szolgáltatás. Az egylakásos ingatlanok esetében, az úgynevezett családi házaknál pedig mi magunk kérünk időpontot. Kérhetünk akkor is időpontot, ha vállalkozás van bejegyezve és fizetési kötelezettségünk van. Itt pedig a kéményseprőipari szolgáltatókat tudjuk mi magunk kiválasztani és megrendelni. Így, ha esetleg, ne adj Isten, valaki visszaélne ezzel a lehetőséggel, akkor nyilván nem kell, hogy beengedjük az ingatlanunkba, amikor nem várunk úgy mond kéményseprőt. Ez egy már egy megtévesztő jelzés lehet, hogyha váratlanul csöngetnek hozzánk be olyanok, akik kéményseprőnek adják ki magukat. Ezért biztos az a felület, amit már többször említettünk, akár a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu, itt meg is tudjuk nézni, hogy ki az én kéményseprőm, illetve időpontot is tudunk foglalni, illetve a 1818-as számon is tudjuk ezt a fajta időpont megrendelést, egyeztetést végezni.
1: Akár egy-egy szokásos éves vagy két éves kéményseprés során, akár pedig egy felújítás során igénybe vett kéményseprésnél, milyen problémák fordulhatnak elő? Egyáltalán elő szoktak fordulni, vagy azért odafigyelnek az ingatlan tulajdonosok is, illetve esetleges felújításkor a szakemberek arra, hogy ott minden rendben legyen?
2: Ugye fontos az, hogy ha például mondjuk egy ellenőrzést nézünk, akkor az égéstermék elvezető, a kémény ellenőrzése, szükség szerint tisztítása történik meg egy-egy kéményseprői ellenőrzéskor. Az égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata is ebben a körben tartozik, illetve a tüzelőfűtő berendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás ellenőrzése, és az összekötő elemek ellenőrzése, valamint ugye a szénmonoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működésére vonatkozó előírások teljesítése, hiszen van, ahol ugye előírják, ez nem elsősorban a lakó ingatlanokban, hanem nyilván a tömegtartózkodásra vagy oktatási szállást adó intézményekre, illetve épületekre vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy a kéményseprő, amikor felhívja a figyelmet valamire, akkor több hibakódot, úgynevezett hibakódot használ. Ez nem jár semmilyen kötelezettséggel, de a kéményseprő felhívja a figyelmet, a különböző hibakódoknak van jelentősége. Nyilván a legdurvább az, amikor megtiltja már a tüzelőfűtő vagy melegítő berendezés használatát. Ez nem az ingatlan tulajdonossal történő kitolást jelenti, hanem a biztonság megteremtését erősíti. Éppen ezért komolyan vegyük, amikor esetlegesen mondjuk a nem megfelelő levegő utánpótlás miatt akár szellőző rácsokat javasol a kéményseprő. Ez nem azt jelenti, hogy a szellőző rács gyártójával van szerződése és marketing tevékenységet végez, hanem pontosan az, hogy ne történjen tragédia, akár egy szénmonoxid mérgezés magában az ingatlanban. Úgy azt látni kell, hogy egy lakáson belül a fürdőszobában van legtöbb helyen maga a vízmelegítő készülék, ez a legkisebb helysége a lakásnak. Itt a legkisebb a levegő, éppen ezért fontos az, hogyha mondjuk az ajtóra egy szellőzőrács felszerelését írja elő, akkor ezt végezzük el. Megint nem a költség az, ami az életünket befolyásolja, tehát szálljuk rá azt a néhány ezer forintot, minthogy tragédia történjen.
1: Szóba került egy fél mondat elejéig maga a szénmonoxid, amiről én azt gondolom, hogy itt a kémények kapcsán is érdemes beszélnünk, arról nem is beszélve, hogy ugye ez nem csak télen menthet életet akár egy ilyen szénmonoxid érzékelő, hanem nyáron is sajnos nagyon sok szor halljuk, hogy vagy kellett volna, mert tragédia történt, vagy akár életet is mentett, hiszen ugye a fürdőszobát például nyáron is használjuk. Ez miért fontos egyébként, hogy a nyári időszakban mondjuk erre is figyeljünk, hogy aki esetleg nem rendelkezik ilyen érzékelővel, az mondjuk vásároljon?
2: Az előttünk álló nyári időszakban többször akár hőhullám is kialakulhat, olyan forró nyári napok lehetnek, mint akár a tavalyi évet, hogyha nézzük, a tavalyi évet tekintve is több olyan hőségriadó volt elrendelve, amikor akár az éjszakai órákra sem hűl le úgy a levegő. Na most ez a meleg, ez a kémény végét, kémény nyílást fel tudja úgy melegíteni, hogy úgynevezett légdugó alakulhat ki. Ugye aki a melegvizet is nyílt lánggal üzemelő berendezésekkel állítja elő egész évben, ott ilyenkor ezekben a nyári forró napokban érdemes óvatosabban eljárni, nem tartósan üzemeltetni ezeket a készülékeket, ha nincs szénmonoxid érzékelője. Nyilván az a célszerű, hogyha vannak ilyen készülékek a tüzelőfűtő vagy melegítő berendezések közelébe, hiszen ezek már a legkisebb problémánál is jelzik azt, hogy valamiféle probléma van. Az úgynevezett okosabb készülékek, modernebb készülékek pedig már le is tiltanak, amikor úgy érzi, hogy nem tudja a szükséges égés terméket biztonságban elvezetni. Ugye itt úgy kell elképzelni ezt a jelenséget, mint amikor a dugó miatt nem tud távozni magából a kéményből az égés termék, ezért az a tökéletlen égésnek köszönhetően vissza fog áramolni, és a lappangó, láthatatlan, szintelen, szaktalan gáz az oxigént kiszorítja, ez vezethet tragédiához, és óva intenék mindenkit ilyenkor, amikor akár egy kád vizet enged ezekben a forró napokban, hiszen ezek a berendezések ugye folyamatosan állítják elő a melegvizet, éppen ezért, hogyha nincs érzékelünk, akkor nagyon fokozottan figyeljünk ezekre, szellőztessünk gyakrabban ilyenkor a készülékeket, amelyek szintén oxigént használnak, a háztartás levegőjét, ezeket kapcsoljuk le, egyszerre ne menjenek, hiszen ezek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságosabbá válhassanak a környezetünk, a lakóingatlanunk, és ne torkoljon akár mérgezésbe, akár tragédiába.
1: Kedves hallgatóink! A kéményseprésssel kapcsolatban beszélgettünk az elmúlt percekben Dóka Imrével, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a Vízi Ring a legnagyobb kezdőknek szóló vízitúra sorozat Magyarországon. Ez egy 12 állomásos vízitúra sorozat, amely az ország legszebb folyóira és vízi útvonalaira kalauzol. Akár kezdő vagy tapasztalt evezős valaki biztosan talál számára megfelelő úti célt, teljesítést. A szervező Magyar Vízitúra Szövetség célja, hogy a vízitúrázás élményét bárki megtapasztalhassa. Biztonságosan, jó társaságban. Az idei víziring eseményei közül néhány már lezajlott Sárospatakon és Sarudon, de például június 27-én Ongáról, illetve Nagykinizsről is indul egy-egy vízitúra, amihez akár a miskolciak is csatlakozhatnak. A részletekről Klemenc Henrikkel, a Magyar Vízitúra Szövetség elnökével beszélgetünk.
2: Ez a második év, illetve ha úgy veszik, akkor a harmadik. Volt egy nulladik év, amikor egy picit kisebb létszámban, helyszínben, illetve lazább szervezésben megpróbáltuk ezeket a nagyobb méretű vízitúrás eseményeket megszervezni. Aztán jól sikerültek, és akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk több helyszínen. Ezt a tavaly évben volt, és a idei évben pedig még tovább léptünk, és még több helyszínt próbálunk meg bevonni ebbe az esemény sorozatba, de hát ha úgy veszünk, akkor ez már a harmadik év.
1: Mi ennek a lényege tulajdonképpen? Mit takar ez a Vízi Ring elnevezés?
2: Hát, igazán a legfontosabb és szinte egyetlen egy célja az a vízitúrázásnak a népszerűsítése. Egy olyan alkalom, amikor bárki, aki szeretne, az megpróbálhatja magát, hogy milyen vizen időt tölteni, milyen kenúzni, kajakozni, a rafttal közlekedni, attól függ. Vízitúrázás népszerűsítése az elsődleges célja, bárki számára kipróbálható vízitúrás eseményeknek a szervezése. És egy nyilván több másodlagos célja is van, abból is a legfontosabb talán a vízterületeinknek a népszerűsítése, Magyarország szépségeire való figyelemfelhívás, mindez ugye vízről.
1: És tulajdonképpen ide akkor bárki jelentkezhet, nem kell, hogy csoport legyen esetleg, hanem én mondjuk úgy döntök, hogy igen, szeretnék evezni, megnézem, hogy hol lesz, mikor lesz, és akkor megmondom, hogy mit szeretnék én csinálni. Mi ennek a menete?
2: Pontosan. Hát mondjuk nagyjából úgy kell ezt elképzelni, mint egy ilyen nagy maratonfutást. Nyilván nem tudunk, és nem is szeretnénk több 10 000 embert összetoborozni egy napra. Futni azért sokkal több ember tud szeretni tevezni, de valójában, hogyha valaki szeretné ezt kipróbálni, akkor jelentkezik a megadott felületeken, eljöhet akár egyedül is, és a szervezők pedig el tudják dönteni azt, hogy őt milyen hajónembe tudják beültetni, milyen aznapi elfoglaltságot tud felajánlani a szervező csapat attól függően, hogy milyen képzettségű az ember. Nyilván, aki már gyakorlott vízitúrázó, és mondjuk így jó mókának tart egy ilyen nagy csoportos evezést, vagy tömeges evezést, az tudja, hogy mit keres, tudja, hogy mire kell pontosan jelentkezni. Esetleg hoz magával saját eszközt, azért elég sok embernek van már otthon saját, főleg SUP, ugye, de a kajak is, kenú is jellemző eszköz, és akkor gyakorlatilag mehet bárki, aki pedig teljesen kezdő életében, akkor ő először hajóba, az pedig kap maga mellé segítséget, kormányost, útmutatást, tehát hogy egy ilyen elég bonyolult, de teljes kiszolgálást, úgy mondjuk.
1: És ide gyerekek, felnőttek egyaránt mehetnek?
2: Persze, igen. Ez nagyon fontos célja a szövetségünknek, hogy a vízitúrázást azt kiterjesszük mindenféle

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a repülésről Balázs Róberttel. Önök az Európa Rádió kitekintőjét hallják.
2: Egyszerűen felvetettem a félelem kérdését, csak aztán több kérdést tettem föl, és elvittem más irányba. Volt már olyan, hogy te féltél egyébként a levegőben, akár úgy, hogy te vezettél, akár úgy, hogy nem te vezettél?
3: Nem emlékszem konkrétan ilyenre, hogy úgy nagyon féltem volna, mert nálam úgy alakul ez, hogyha jön egy valami helyzet, amit meg kell oldani, akkor én valahogy mindig úgy indul el bennem, hogy nincs időm félni, meg megijedni, hanem teljes kapacitása az arra koncentrálok, hogy megoldjam azt, és egészségbe letegyem magamat, meg a gépet. Utasokkal nem történt még ilyen, ez csak ilyen egyéni repülésnél fordult elő, mondjuk teljesítményrepülésnél, távrepülésnél, hogy mondjuk leszállás közben nagy szélbe keveredtem, mert úgy alakult, de én minden tudásommal arra koncentrálok, hogy megoldjam a helyzetet, egyszerűen úgy érzem, hogy félni nincs idő, mert a félelem szerintem egy kicsikét elveszi az embernek a tudását, a feladat megoldásától. De persze biztos, hogy előjöhetnek annyira durva helyzetek, ahol bárki félhet. Tehát az előrelátás, ahogy mondtam, az időjárást jól kell ismerni. Hogyha azt látjuk, hogy óriási felhők nőnek, zivatar felhők pattannak ki, és esik, és villámlik, stb., akkor már majdnem késő, már jóval azelőtt a földön kell lenni, hogy ilyen időjárási helyzet kialakul.
2: Hol lehet leszállni egy siklóernyővel, vagy egy motoros sárkányrepülővel? A beszélgetés elén ugye említetted a szaporodó repülőtereket. Kell ehhez repülőtér, vagy amikor azt mondtad, hogy alkalmas terület, akkor lehet az egy, nem tudom, szántóföld is, vagy egy parkoló, egy üres parkoló, egy bevásárlóközpontnál, vagy szóval mi az alkalmas hely, és mennyire van ez szabályozva egyébként, hogy te hol szállhatsz le?
3: Megvan adva, hogy melyik fajta légi járműhöz mi van előírva, tehát hogy hol lehet. Siklóernyőhöz nem kötelező a repülőtérnek a használata, de nyilván sok minden befolyásolhatja azt, hogy mi ott felszállhatunk-e. Ez lehet egy tiltott légtér, egy környezetvédelmi légtér, egy magánterület, egy repülőtérnek a körzete, a közvetlen körzete. Ezeken a helyeken vagy nem szabad felszállni, vagy csak speciális engedélyeknek a birtokában. A sárkányrepülő, meg az egyéb repülőgépek, a ultrakönnyű repülők, vitorlázó repülők, azok pedig repülőtéri használathoz vannak kötve. Felszállás tekintetében ugye, mert ha felszállunk egy sárkányrepülővel repülőtéren, mivel ez egy segédmotoros eszköz, még a nevében is benne van, hogy segédmotoros sárkányrepülő, a motorról nem tudhatjuk, hogy az most le akar-e állni, vagy le fog-e állni, vagy nem. Nyilván, hogyha leáll a motor, akkor bárhol leszállhatunk.
2: Mert hogy az egyfajta ilyen vészhelyzet, még ha azt is mondod, hogy az egy megoldható feladat, de azért mégiscsak egy váratlan fordulat.
3: Így van, és a vészhelyzetből adódóan nekem így is úgy is le kell szállni, ha akarok, ha nem, mert ha leáll a motor, akkor előbb-utóbb leérek. Ugye szokták mondani, hogy viccesen fönn még nem maradt senki, előbb-utóbb le kell, hogy szálljak, és ugye ezért ezekkel a segédmotoros eszközökkel ugye nem állapítható meg előre a leszállásnak a pontos helyszíne, ezért akár leszállhatok ilyen vészhelyzetből adódóan máshol is.
2: És amikor említetted, hogy volt ilyen 9 motor leállásod egyébként, akkor mondjuk mi volt a legfurcsább hely, ahol le kellett szállnod?
3: Már különbözőek voltak a helyek. A legjobbak azok leszállásra, a legalkalmasabb helyek azok az őszivetések voltak, meg a lucernás.

0: azokról tudni kell, hogy azok így hossz irányba vetéssel párhuzamosan nagyon-nagyon simák és nagyon alkalmasak a kényszerleszállásra. Ezt tudni kell, de volt úgy, hogy egy nagyobb tanyának az udvarába szálltam le, ki kellett nyitni a kaput, és utána ki kellett tolni a gépet a gazdának a segítségével.
1: És mondjuk ez a gazda hogy fogadott téged ebben a helyzetben?
0: Hát meglepődött, de szerencsére nagyon segítőkész volt tényleg, és nagyon, nagyon rendes volt. Úgyhogy elhagytam a tanya udvarát sárgányrepülővel, és szétszettük és megszereltük utána.
1: Nem akarom ennyire bulvárba elvinni a beszélgetést, de most erre a történetre még azért hagyd kérdezzek vissza. Tehát te hogy érzékelted, hogy ő látta már a leszállásod közben, hogy az ő udvara lesz a célpont, vagy amikor leszálltál, kiszálltál a gépből, akkor szóltál, hogy jó napot, van itthon valaki?
0: Biztos, hogy nem hallotta a leszállást, mert gyakorlatilag álló motorra szálltam le, vagy még éppen annyi erő volt a motoromban, hogy vésztartalékra egy-két gázfröccsöt tudtam volna adni, úgyhogy én szerintem biztos, hogy nagyon szépen csöndbe kultúráltan érkeztem be a tanya udvarára. Utána jött ki, hogy mintha látott volna valamit, aztán egy csoport voltam.
1: Más esetleg ilyen történet a 9 leállásból, ami így elmesélhető?
0: Végül is mindegyiknek volt egy külön kis története. Volt egyszer, hogy épp itt lakóhelyem is Szentkirály környékén repültem, és pont itt állt a motor, és ide kellett leszállnom, nem messze a házunk mellé, de tényleg nem szándékos volt, tehát egyszerűen itt valami eldugult a karburátor, vagy van hasonló volt, akkor egyszerre mentem hazafele, apukámék fele, akkor ott is, és az volt az utolsó kényszerleszállásom azzal a géppel, mert akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen mi a probléma, és apukámat kihívtam, hozattam vele 2 szerszámot, és megcsináltam a gépet, mert egy nagyon-nagyon egyszerű hiba volt, csak nehéz volt rájönni. És utána az a gépen nagyon sokat repültem, úgyhogy az nem állt le soha gyakorlatilag.
1: Az anyagi része mindennek. Mennyire drága dolog Magyarországon, vagy világon az, hogy az ember siklóernyős repüljön, vagy motoros sárkány repülőzzön. Mármint nem úgy értem, hogy mögét beülni egy alkalommal, hanem azt, hogy vásároljon egy gépet, jogosítványt szerezzen, és ezt rendszeresen űzze ezt a sportot, hobbit.
0: A saját tapasztalatom, meg ahogy látom másokon, hogy egy átlag ember számára elérhető a siklóernyőzés és a sárkányrepülés. Ennek nem is ez a legnagyobb problémája, hanem az, hogy mennyi időt tud rászánni, mert nem elég a pénz, hanem rengeteg-rengeteg szabadidőt és tanulást kell áldozni erre a sportra és gyakorlást, ahhoz, hogy ez jól és biztonságosan menjen. Gyakorlatilag ezeket az eszközöket szinte bárki meg tudja vásárolni, mert azt mondom, hogy egy régi vagy közepesen idős, vagy akár csak egy mondjuk egy fiatal autónak az ára, tehát azt mondom, hogy pár százezer forinttól egy siklóernyős felszerelést össze lehet állítani, de nyilván lehet venni olyan csúcskategóriás, nagyon drága menő cuccokat, ami már lehet, hogy annyiba került egy fél új autó, de nem ez szokott lenni általában a probléma, mert kezdésnek tényleg össze lehet állítani annyi pénzből egy felszerelés, hogy akár egy havi fizetésből is, de ez most már egy nagyon, nagyon durva megközelítés, de akár egy havi fizetésből is össze lehet állítani egy alap belépő szintű felszerelést, mondjuk motor nélküli siklóernyőzésben. A motoros siklóernyőzés az egy kicsikét drágább, ott egy ilyen motor szerkezet ára körülbelül olyan 300 000-től mondjuk 1-2 millió forintig van. A sárkányrepülők ára azok meg szerintem olyan 1 millió és 5 millió forint között. Végül is bármi lehet, kinek mire van pénze vagy igénye.
1: Nagyot váltok, visszaugrok oda, amikor meséltél arról, hogy merre repültél, mondjuk a Balatont, említetted ilyen távolabbi célokban. Volt esetleg külföldi repülésed, és bármilyen más szabály vonatkozik-e arra, hogy te külföldön repülhess, mint hogyha itthon repülnél?
0: Én sajnos nem szoktam nagyon sokszor külföldön járni. Egyetlen külföldi ország, ahol én voltam repülni, az Erdély, ugye Románia, ott speciálisan mondjuk Torockó vagy Székelyudvarhely környéke. Székelyudvarhely környékén figyelni kell a katonai hadgyakorlatokra, mert eléggé sokat gyakorlatoznak, vannak katonai légterek. Torockó közelében is van egy katonai bázis, ahol vadászgépek vannak, és ott is helyi pilótáktól nyilván tájékozottam, hogy meddig szabad menni, hogy a hegy túloldalára, abba az irányba, mert ne nagyon, stb. Tehát ott előfordultak, mint nem olyan rég MiG-21-es vadászgépek is, hogy átrepültek a falu fölött. De tudják azt, hogy ott nagy siklóernyős élet van, valószínűleg, hogy figyelembe is veszik, gondolom, de én más országokban nem voltam még repülni, megmondom szintén.
1: De van ennek valami oka, vagy egyszerűen kielégíti a repülési igényedet az, hogy itthon repülsz, vagy...
0: Tulajdonképpen így van. Igen, tehát én nagyon-nagyon sokat repülök itthon, ugye hobbiból kifolyólag, meg most már egy jó ideje egy a munkámból kifolyólag is, és hogyha elmegyünk a családdal, akkor nem minden esetben fér be egy hátimotor vagy a siklóernyőm, de azért nagyon-nagyon sokszor elvittem már Erdélybe. Este hátimotoroztam, napközben hegyekre másztam, és ott repültem. Ezekre a külföldi utakra inkább kifejezetten ilyen szervezett utakkal, meg baráti körrel szoktak eljárni a siklóernyősök, amikor kifejezetten csak arra van építve az egész időtöltés, meg utazás, hogy repülés legyen. Mert nem mondom azt, hogy nem családbarát ez a sport, de nagyon megváltoztatja az embernek az életét az, hogyha komolyan bekerül egy ilyen repülősport az életébe, főleg ha egy siklóernyő, amit ugye nem minden időjárásban lehet végezni, ki kell fogni a nagyon megfelelő napokat, és olyankor el kell köszönni a családtól, a pilóta elmegy repülni. És hogyha egy nyaraláson csak repülni járna az apuka vagy az anyuka föl a hegyre, akkor lehet, hogy előbb-utóbb probléma lenne belőle.
1: És egyébként, ha már így szoboztod a családot, a te családod hogy viseli a te szenvedélyedet, sportodat, hobbidat és munkádat, majd ugye beszélünk még a munkáról is, tehát akár a feleséged, akár a gyerekeid, például utóbbiak érdeklődnek-e, tehát van-e, akiben úgy érzed, hogy követne téged mondjuk ebben a hobbiban?
0: A 18 éves nagyfiam az már úgy ilyen alapszinten tudja a siklóernyőt kezelni, volt már néhány repülése is, de egyébként megmondom őszintén, nem nagyon jellemző az, hogy úgy tolonganának a repülésért, de időnként elviszem őket repülni, és akkor ez így nekik szerintem kielégítő. Repülünk egy jó nagyot, és akkor utána visszaülnek játszani a számítógép elé.
1: Volt egy ilyen félmondatod, hogy a munkád is, tehát én azt tudom rólad, hogy foglalkozol azzal, hogy olyanokat elviszel repülni, akik maguk nem tudnak repülni, tehát be lehet mögéd ülni, ugye, és ez egyfajta ilyen szolgáltatás. Erre gondoltál, hogy a munkád, vagy tanítod is ezt, vagy mire gondoltál, hogy a munkád része is a repülés?
0: Hát igen, az oktatás részét azt már úgy régebb óta csinálom, 10 éve, de nem főállás szintjén, csak úgymond hobbi szinten, de néhány éve váltottam úgy a munkahelyemet, hogy a főállásomat ott hagyva, egy kis egyéni vállalkozóként végzek siklóernyő esélytelepülést. És így ez nekem most a főállásom, úgymond ez a siklóernyőrepülés, és valóban meg tudom osztani másokkal a repülésnek a szépségét.
1: És hogyan tapasztalod a vendégeid, vagy nem tudom, hogy hívod őket, ügyfeleid, nem tudom, mi a jó szó erre, tehát akikkel repülsz, ők mennyire hoznak olyan történeteket, mint a te gyerekkori történetet, hogy volt egy ilyen vágy, és akkor most itt a lehetőség, hogy kipróbálja, aztán lehet, hogy évek múlva is megtanul repülni, jogosítványt szerez, gépet vesz, vagy mi a motiváció azoknak, akik felkeresnek téged?
0: Többféle motiváció van. A legegyszerűbb motiváció az, hogy vásárolnak egy ilyen ajándék kupont, vagy belépőt egy ilyen sétarepülésre, mert úgy gondolják, hogy mondjuk lehet, hogy többet ér, mint hogyha a harmadik telefont vennék meg nekik ajándékba. Ezek az emberek úgy jönnek, hogy érdeklődéssel, és akkor általában nagyon tetszik nekik, de persze előfordul néha olyan, hogy valaki hogy nem annyira bírja, mert kiderül, hogy ő lehet tériszonyos, vagy valami, de azt mondom, hogy szinte 99%-ban mindenkinek nagyon tetszik. Akkor van egy másik olyan csoport, hogy elvittem repülni, és annak hatására annyira megtetszett neki a siklóernyőzés, hogy gyakorlatilag ő is elvégezte a tanfolyamot, és azóta is repül 5-10-15 éve. Tehát vannak sokan, akiket úgymond megfertőztem már a repülés szeretetével.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balázs Róbertet hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

kedvesen, ki egy szemében asszony és gyermek. Örömében jön és megyen, pillangó tűz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álom.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakájára, a rendezvény napján pedig késő éjszakáig dolgoznak a színvonalas programok megvalósításáért. Kiemelték, hogy a mintegy 18 ezer fős könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfogú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8-osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát. Csaknem 5%-kal csökkent március végén az előző év azonos időszakával összevetve a személyautók kötelező gépjárműfelelősség biztosításának átlagos éves díja. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg pénteken kiadott jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed év végén átlagosan 55 ezer forintot fizettek a normál használatú személyautók üzemben tartói éves díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. A biztosítói kárráfordítás majdnem 12%-kal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Mindezeknek köszönhetően záródik az olló a díszint és a kárráfordítás között, ami a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás szerződések jobb árérték arányát jelzi, írta a Magyar Nemzeti Bank. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébik honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi majd a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is, ismertette a Nébih.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
2: 38. fejezet. A hadsereg fele átköltözött a Dunán. Elszélettek, mint az árvíz. És így kétfelé váltan haladtunk északnak, azután meg nyugodtnak. A Duna déli partján Attila vitte a hat felét, az északi parton Csát fővezér. Az én uram Attila kíséretében utazott. A fővezérrel nem találkoztunk előbb, csak mikor már kitavaszodott, a Duna forrásánál, vad, erdős vidéken. De még mindig Attila birodalmába jártunk. A Volgától a Rajnáig terjedt Attila birodalma. Maga sem ismeri földjét, népeit, királyait. De mégis az övé az a rengeteg terület. Egy szavára mozdul minden népe és királya, s hozza kardját és vérét, követi, amerre ő megyen. Egy délelőttön Attila két ravója között lovagolok. Ménaság az egyik, Csege a másik. Az a két ravó szolga létemre is szívesen beszélgetett velem mindig, s én meg az út unalmait szívesen enyhítettem a velük való társalgással. Ménaság 45 éves, szakállas ember, gyulladásos szemű és kopasz, a fehér hunok közül való. Csege olyan korú ember, mint én, szintén fehér hun származású, vastagnyakú és széjjel-kancsal fiatalember. Gyermekkorában rabságba került, római rabságba, s ott tanulta meg az írást. Kérdezgettem őket. Nem mondhatnátok-e meg, uraim, hogy miért nem visz bennünket Attila torony iránt Rómának? Azért, pislogott Ménaság, mert okos ember. És elmosolyodott, hogy megütközve néztem rá. No, mentegetőzött, hiszen nem kisebbítésedre mondom, de hát te ezt nem értheted. A nagyvilág ügyei bonyodalmasak. Megérteném, ha megmondanád. Megmondanám, ha tudnám. Hát akkor honnan szedted, hogy azért megyünk nyugodtnak, mert Attila okos ember? Pislogott, a szemöldökét mozgatta. Attila még eddig soha balgatagul nem cselekedett. Tehát ha olyat cselekszik is, amit mink nem értünk, bizonyos, hogy akkor is okosan cselekszik. Istenről mondják ezt a papok. Ő is Isten, földi Isten. Csatát ő soha nem veszít, javakat soha nem ejt ki a markából, és a népet egyben tartja. Nem is ember ez, lelkesedett Csege. Halandó Isten itt közöttünk. Vállat vontam. Halandó Isten. Isteni halandónak mondtad volna inkább. Csege rám nézett a felőlem való szemével. Te tán nem tartod nagynak? Attilát? Hogyne? De a legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl. Tündököl Attilának már is, szólalt meg ismét Ménaság. Hát elmondom, amint gondolom, hogy mi lehet a szándéka Attilának. Darabig csak pislogott, de aztán mégis nyilatkozott. Ő most nyugodtnak indul, mert a római birodalomnak ott a határa. Európát csupa apró nép lakja, többnyire vándornépek. Azok ennek a rengeteg hadnak úgy is hívei. Ha nem hívei, rendre meghódolnak. Amelyik nem hódol, megsemmisül. Ne is mondd tovább, uram, már értelek. No, hát megyünk, mint a hógörgeteg. Mikor már annyira megnövekedtünk, hogy jobban nem lehet, le délnek fordulunk, elzúzzuk a nagy római birodalmat. Az lesz a temetés, minőt a világ még nem látott, lobogott Csege. A civilizáció temetése, rebegtem szinte dideregve. Megújulása, komolyodott Ménaság. Nézd a mezőn azokat a kerek sötét-zöld foltokat. Pásztortüzek helyei azok. A tűz elhamvadása után kopárság. Az új tavaszban új élet. Elgondolkodva léptetett. Nem is beszélt többet. Helyette Csege szólalt meg. Csak az az Écius ne volna a világon. Attól mégis tartok, ha szembe mer velünk szállani. Attila ellen az sem állhat meg, feleltem zúgó fejjel. De hiszen az fenelegény. Attilának gyermekkori barátja. Attila gyermekkorában volt túsz ő náluk, Écius meg suhanc korában volt túsz a hunoknál. Együtt mulatta át az ifjúságát is Attilával. Ismeri az a hun fortélyokat valamennyit, hiszen egyszer maga is vezérelte őket egy hadjáratban. Győzött. Csát előttünk lovagolt, hátra nézett. Megcsaptam a lovamat, de intett, hogy maradjak, s megvárt bennünket, hozzánk csatlakozott. Mit beszélgettek? Cseger röviden elmondta. Jól pedzed, felelte Csát. Attilának csak ugyanaz a célja, hogy a germánokat, kvádokat, svábokat, frankokat, burgundokat, meg tudom is én kiket a sereghez csatolja. De legfőképpen, hogy a vízigótokat nyerje meg. Vagy hogy megtörje a kutyákat, ha nem hajlanak. Nagy nép az és erős. Az alának másik fele is nagy. A frankok se kutyák. Ha azok hárman nem hozzánk csatlakoznak, hanem a római hadsereghez, Écius szembeszállhat velünk. Velünk-e? Kiáltottam csodálkozva. Ezzel a néppé vált tengerrel? Én azt mondanám, uram, hogy ha azok az emberek mind szembe jönnének, akik csak élnek a világon, s utánuk meg azok jönnének, akik már régen meghaltak, de erre az alkalomra föltámadnának, ezt a hadat akkor se lehetne meggyőzniük. Csát tetszéssel nézett rám. Ezt elmondom Attilának, nevetett csillogó szemmel. Ha azok mind... Hogy mondtad? És elnyargalt. Ruszti csatlakozott hozzánk, a szeplős szőke fő ravó. Mit hallott itt Csát? Kérdezte kíváncsian. Csege elmondta a beszélgetésünket. Ruszti komolyan hallgatta, s az a fanyar mosolygás játszotta át az arcát, amely a hideg talpú emberek vidámsága. Uram, mondottam a mosolygásán megbátorodva, ha olyan veszedelmes ember ez az Écius, nem lehetett volna-e hadüzenet helyett azt írni a rómaiaknak, hogy nem ellenük megyünk, hanem más népek ellen? Akkor Écius otthon maradt volna. A gondolatot későn született, felelt Ruszti. Attila fejében hamarabb? Baj, ha nem ideje korán. De ideje korán. Mielőtt indultunk volna, megírtuk Rómának, hogy nem az ő birodalmuk ellen megyünk, hanem a vizigótok ellen. A levelet én írtam, de különben se titok. A vizigótok Attila alattvalói volnának igazság szerint, de nem akartak adót fizetni. Megszöktek. Galliába húzódtak. Azoknak a megbüntetésére megyünk. Így tudják Rómában. De hát akkor miért áll elő Écius? Ruszti mosolygott. Miért? Azért, mert azoknak is van eszük. Ha Attila egyet köhint, akkor is a fejükre rántják a pajzsot, mert azt hiszik, hogy tüzet köp rájuk. A félénk ember, édes barátom, kígyónak nevezi a mákos rétest is. És ha megverjük Éciuszt, mi következik? Róma. És Róma után? Konstantinápoly. Aztán mind a világ? Nem. Országot alapítunk. A kardunk csak arra való lesz, hogy az adófizető népek lássák. Attila marad békén. Ki hiszi el az oroszlánnak, hogy eztán csak fűvel él? Attila nem vérengző. Csalódol, ha azt véled. Nem emlékszel-e rá, hogy alig egy éve miért jártak a követeink Theodosiusnál? A Duna melléki kereskedelem végett. Csak nem ültán Attila örökké a Tisza mellett. Sőt, éppen. Nem költözik az be egyik császárnak a palotájába se. Ha éppen kívánja a császári márványpalotákat, hát szekerekre rakatja, s elhozatja a Tisza mellé. Nem értem. A mi népünk csak füves helyen élhet. A világon nincs annyi jó legelő egy végtében, mint a Tiszas a Duna körül. Hargita intett neki. Egy 50 éves hun főúr, aki mindig haragosan nézett mindenkire, de nem haragudott soha senkire, csak a szeme állása volt olyan. Ruszti hozzászöktette a lovát. Ketten maradtunk Csegével. Hallgatagon léptettünk egymás mellett. Hallom, hogy nagyot sóhajt. Kihez szállt ez a sóhajtás? Kérdeztem tréfásan. Elmosolyodik. Megmondom, neked megmondom, mert ösmered. Egy szép fehér lány az, a legszebb női szem tulajdonosa. Miatta megyek én a hadba, s legalább 10 embert jegyeztetek a ravókkal. Olyan rossz érzés viszolgott át rajtam, hogy alig bírtam mozdítani a nyelvemet. Ki az a leány? Ösmered. Hely, ösmerette! Besokszor néztem reád irigységgel, mikor ott láttalak az ajtaja előtt. Gigia. Ugyan no, hiszen az gyerek még, meg aztán olyan rongy kis pesztráért nem gondolottán, hogy a halál piacára viszem a bőrömet. Emő? Máig is bámulom magamat, micsoda nyugodt színnel mondtam ki ezt a nevet, pedig az ég is elfeketült fölöttem. Temetővé sötétült a világ. Hát ő, mondtam elegen. Nem mertem ránézni. Éreztem, hogy sápat vagyok. Az a pillanat elég volt arra, hogy meggyűlöljem azt az embert. A markom a tőrömre szorult, beledöföm, bele a disznó kancsalba. De nem döftem bele. Sőt, mosolyogva fordultam hozzá, ahogy mellettem lovagolt, tréfásan rácsaptam a hátára a pálcámmal. Ej, ej, gonosz kópé, hát olyan nagy kisasszonyokra kancsalogsz te. Talán már meg is ígérted neki? No, nem egészen, felelte fontoskodón. Tudod, magunk szőrű legény nemigen ugrálhat az olyan kisasszonyok körül. Hanem arra való a háború, hogy kiki megmutassa a virtusát, ha van. A hunok nem az apák érdemét nézik, hanem kinek-kinek a magáét. Te is harcolsz? Lehet. A gazdámat kísérem. Hát csak arra vigyázz, hogy mikor a csapatos ütközetben vágsz embert, a szomszédodnak kiáltsd meg. Látta-e? Amikor meg szétszóródik a had, s kiki megválasztja a maga ellenfelét, csak a fejre dolgozz a kutyának, nyesd le és akaszd a nyergedre. Nem is szükséges a ravók elé vinned, vidd a gazdádnak. Ha a főurak látják, jobb. Mindezt tudtam már, de csak hadd fecsegjen. Összeszedelőzködök addig, s a nyugalom színe alá szoríthatom a lelkem háborgását. És a lány is beleegyezett? Kérdeztem a lovam nyakát veregetve, oly unatkozón, mintha azt kérdeztem volna, hogy mennyi a tarhonya a ravók szekerén. Beleegyezett? A lány? Hát hogyne? Felelte vidáman. Éreztem a hangján, hogy hazudik, de az ilyen ügyekben a hazugság is vért fakaszt. Nyugodt színnel firtattam tovább. De hát hol találkoztatok? Érdekes, nem is gondoltam rólad, hogy ilyen nagy kópé vagy. Hát mikor, hol? Felelte kitérően. És hogy kezdődött? Hogy kezdődött? Voltak éppen sehogy. Más fiataloknál holmi vallomások járnak elől, mink már szerettük egymást, mielőtt beszéltünk volna egymással. Mert a leánynép, hely, okos az ilyesmiben. Csak rád néz és kilátja a szemedből minden titkodat. Mégis hát, hol beszéltetek először? Először? Écska királynénál. Egy római üvegkereskedő jött hozzánk, s tolmács kellett. Attila engem küldött át, hogy segítsek a nőnek a vásárlásban. Szép aranyos fiolákat és egyéb efféle apróságokat hozott az az ember. A királyné mind megvette. Van ott pénz, koma, hordószám, 1000 hordónyi arany. Keveset mondok. Tehát ott találkoztatok. Ottan. Alkonyat után volt az idő, és én Aladár úrfival kísértem haza Emőt. Aladárt csuklás fogta el az úton, restelte a leány előtt visszatért. Akkor aztán a paloták homályában... A paloták homályában? Hát a paloták homályában megbeszéltük emőkével. Mit? A titkunkat. A titkotokat? Micsoda titkotokat? Hát, hogy szeretjük egymást. Szeretitek egymást. De hát ilyen könnyen? Hogyne? Ő szólított meg. Azt mondta, végre beszélhetek veled, Csege. Én már régen értelek téged. Menj el a legközelebbi hadjárattal, és vitézkedjél. A zsákmányt tudod, hogyan osztják szét. Ki hány embert győzött, annyi a része. Te a palotában hamar úrrá lehetsz, és aztán akkor... Köhögtem, hogy az arcomba égő vér el ne áruljon. És Aladár úrfi? Kérdeztem köhögve. Hiszen az udvarolt neki. Vállat vont. Nem tehetek róla, ha én jobban tetszem, felelte vidáman. És azóta többször találkoztatok? Sokszor, de mindig csak hazatérett. Dombra érkeztünk, ahonnan mély ellátás nyílik a völgyi városokra. Minden város füstölt. Csege szinte gyönyörködve nézte. Én mögötte álltam. Sötéten, keserűn. Tudtam, hogy hazudik, mert hiszen Emőke sohasem járt egyedül, s a napnyugta mindig otthon találta őt. De ha csak század része is igaz annak, amit mondott, ha csak annyi is igaz, hogy Emőke egyszer melegen pillantott rá, akkor Csege nem térhet haza elevenen. 39. fejezet. Attilát az úton mindig magam előtt láttam 100-200 lépésnyire. Két legény fia járt vele, Aladár és Ellák. Velük tartott a Nekárparti frankok elűzött királyfia is. Ott volt továbbá Eudoxius orvos, aki az ősszel menekült hozzánk a római udvarból, Elemér gót fejedelem, Ardarik király, az Alán király, a Kazár király, s még egy néhány ilyen távolról csillag, közelről fagyú gyertya. Ott voltak a hun főurakból Edekon, Csát, Oresztész, Berki, Upor, Vacsar, Bálán, a többi főura hadnak egy-egy külön raját vezeti. Attilával járt Iddár főpap is és Zabogány. Aztán egy sejemernyős bíborral kárpitozott szekér. Attilának két felesége ült abban. A szekeret mindenféle cselédség rajzotta körül, s azok között lődörgött néha Cerkó is, az udvari bolond. Következett az urak cselédsége. Azok között is elől a ravók, már akik még nem voltak szabadosok. Aztán a szakácsok, lovászok, egyéb belső rabok. Az én uramnak is két lovásza, egy csatlósa és egy mindenes inasa. Főzni mi nem főztünk. Attila asztalánál 40-50 ember ült minden nap. Az úr mögött ott áldogált a szolgája is. Én Csát mögött álltam és szolgáltam ki. Ő aztán hagyogatott nekem a maga ételéből egy-egy combot, egy-egy halat, sajtot, gyümölcsöt. Nem panaszkodom rá. A had, mint az özöllő árvíz, úgy haladt nyugatnak. A városokat elégették. Akit megfoghattak, rabszíra fűzték. A szőnyeg, a ruhaféle a szekerekre került, rabolt szekerekre. Az arany és ezüst kincsek külön vasládákba, a ravók és kincsőrök ügyelete alá. Egy napon valami leégett városba érkeztünk. Mindenfelé holttestek hevertek, férfiak, asszonyok, csecsemők. Helyenként még füstölgött az omladék. Égett bőrszagok nehezítették a levegőt. A templom előtt oszlophoz kötözött agg férfi halottat láttam. Ruha nem volt rajta, feje vértócsában a lába előtt. S ott fehér lett mellette a püspöki süveg is. Fölfordult gyomorral álltam meg a templom lépcsőjén. A fehér márványkő lapokon széles lábnyomok piroslottak. Talán éppen annak a lába nyomai, aki a püspököt megölte. Miféle vadállat lehetett? Hun nem. A hun csak a csatában vad. A védtelennel nem vitézkedik. Női sikoltást hallok. A templom mellett Ardarik királynak az egyik csatlósa egy fiatal nőt vonszol. A haja fonatánál vonszolja a porban. Százával láttam már efféle jelenetet. Eleinte rázott, később már oda se néztem. De akkor, abban az órában megint rázott. A templom egyik oszlopa mellett állottam. Körülpillantottam, néze rám valaki. Százával, ezrével tolongott az emberi farkas az utcákon s a házakban. Mindenki cipel valamit, mindenki zsákmányolt. A gepida izzadt, vörös arccal hurcolta a sikoltozó nőt. A szegény kapkodott, kapaszkodott fűbe, fába, kőbe, halottakba. Fölvontam az íjamat és céloztam. Ellőttem. A nyilam a gepida oldalában állott meg. Megrándult, s elbocsátotta a nőt. Térdre rogyott, aztán elnyúlt a földön. A nő bámulva nézett. Mikor meglátta, hogy a gepida oldalából nyíláll ki, körültekintett, s arccal a halottak közé borult. Ez volt az első gyilkosságom. Ha valaki látta, agyonvernek érte. Abban a minutumban nem bántam. Semmi rendülést nem éreztem a lelki ismeretemben. A következő órában elhagytuk a várost. Akkor már a dél elmúlt. Attila sátora elkészítve várt bennünket, az étel is készen volt. Én még mindig azt a fejetlen püspököt láttam, szinte betegen állottam az uram mögött. Az ebéd szokatlan csöndben kezdődött, mert Attila kedvetlen volt. Vaddisznót ettünk, főtt vaddisznót, csak torma volt mellette. Attila előtt akkor is fatányér, az urak előtt ezüstányér. Ittak rá vörösbort, ezüst kehelyből, Attila kókuszpohárból. Végre Attila megszólalt. Kik öldösik a nőket és a gyermekeket? A gepidák, szólt egy vélekedő hang. A gepidák nem, csattant rá Ardarik. A roxolánok, szólalt meg Csát. Én magam láttam. A gelonok, mondta Hargita. Mit tehetünk ellenük, dörmögte Bálán. Jó lelkű hun úr volt az a Bálán, érzett a hangján, hogy ő is utálkozik az emberirtáson. Három hírmondó érkezett. Az egyik azt újságolta, hogy Galliában megrázkódott a föld, épületek omlottak össze. A lakosság elfutott arról a vidékről. A másik jelentést egy tulipán szín pirosra festett arcú gelon hozta. A vezetőjük meghalt. Kért másikat. Attila Hargitára tekintett. Rád bízom őket. Hargita meghajolt. Láttam a képén, hogy nem takarékoskodik majd a gelonok vérével. A harmadik jelentéssel egy lovas frank harcos állott elő. Értesítette a szőke királyfit, hogy a bátyját elűzték, és hogy a koronát küldöttség hozza ünnepiesen. Már akkor a második fogásnál tartottunk. Nyárson sült túzok volt az. Hol szereztek annyi túzokot? A jó ég tudja. Egy combot vittem belőle csegének. De miért éppen csegének? Azt akartam, hogy ha csatára kerül a sor, a közelemben lássam. 40. fejezet. Az első nagy állomás, ahol egy hétig pihentünk, Augusta városa volt. Attila nagy sátorát ott állították föl először. Csak elbámultam azon az aranytól ragyogó pompás alkotmányon. Csupa aranyoszlop és csupa aranylemez. Nem is annyira sátor, mint inkább kárpitokkal falazott emeletes, tornyos fapalota. Az emeleten lakott a két királyi asszony is, és a két asszonynak a női cselédsége. Földszint a tágas ebédlő, amely egyúttal tanácskozó terem is. Szép időben csak három fala volt annak az alsó teremnek. A sarkában keskeny falépcső kanyarodott föl az emeletre. Attila akkor már aranytól és gyémánttól ragyogó ruhában járt kelt közöttünk. Meg nem foghattam, mi történt. A ravók mondták aztán, hogy hadjáratokon mindig a pompa környezi Attillát, különösen mikor népek hódolatát várja. Már akkor velünk jöttek a markomannok, a kvádok és vábok ezre is. Azok a fővezérnek a túlsó parton haladó seregéhez csatlakoztak. Ott a Rajna előtt hozták el az ászlóikat a türingi törzsek, a Rajnán túli burgundok és a nekárparti frankok, akiktől az elűzött királyfi Attila szárnyai alá bújt. Elhozták neki a koronát, s jelentették, hogy bátyja meghalt. Gondolom, agyonverték. Míg ezek a csatlakozások történtek, az ősi hercini erdő fejsze csapásoktól csattogott. A Rajnán át kellett szállania a seregnek, de hol annyi híd, tutaj és kompa világon, hogy ezt a tengernyi hadat átvigye? Vágjátok le az erdőt, parancsolta Attila. Nem telt bele fél óra, mennydörgéshez hasonló morgás keletkezett, s ez a mennydörgés tartott napestig, tartott éjten által. Amennyi szekerce, balta, fejsze volt a hadban, mind csak hidat és deregjét faragott. A következő napon már átkelt az elöljáró hadrész és a vezetők százai. A kémek persze már rég előbb. Ha a nap szemével lehetne nézni ezt a népözönlést, olyan látvány volna ez, aminő nem ismétlődik többé a föld életében. Milliónyi hangya nyüzsög-bözsög a hegyeken és völgyeken, s összesűrűsödik a Rajna előtt. Napokig, hetekig szüntelenül látni, mind szállnak a csillogó emberi hangyák apró csoportokban keskeny sárga fűzfalevelekre, és vonulnak át a vizen. Ott ismét elszélednek északnak, délnek, s mint mikor a hajtóvadászaton nagy karéba nyúlad a hajtók serege, úgy terjeszkednek a népek is ki 100-200 mérföldnyi szélességben. És előttük vonul, jóval nagy előttük, egy másik népsokaság. Micsoda sokaság az, amelyet Attila hada nyom egyre jobban nyugat felé? A római helyőrségek, melyek elhagyják a városokat, s menekülnek előlünk. Keresik Écius hadát, hogy egyesüljenek vele. Aztán a száli frankok, parti frankok, mindazok a népek, amelyek ittak már a római műveltség poharából. Csak a sátoros népfajok csatlakoznak Attilához. A kőházakban lakók elvonulnak, s mennek, míg csak a római hadsereget meg nem találják. De hol az a római hadsereg? Csak arra, amerre a nap lebocsátkozik az égről. Mégis van egy burgundi népfaj, őrült vakmerőségében nevetséget keltő és tisztelnivaló egyaránt. A királyuk, Gondikár, megveti a sarkát és a mellére csap. Mi nekem, Attila? Mik nekem a földi istenek? Az én hátamat nem látja Attila maga előtt. Valami 80 000 embere van, mind hős és mind bolond. Egy óra múlván vérsártól piroslik a hun lovak patája, s 80

0: és akkor pajzsletveket, levéltetveket meg tudjuk ölni. Tehát ez is egy nagyon jó környezetbarát megoldás.
1: Én is azt gondolom, hogy egyébként ezek a környezetbarát megoldások a kedvesebbek az én szívemnek is, és hogyha már tényleg végképp semmi nem használ, akkor forduljunk vegyszerhez, de azért ezek általában hatni szoktak. Úgyhogy remélhetőleg, hogy akinek ilyen problémája van ezekkel az egzotikus növényekkel, akkor sikerült megoldást találnia rá. Köszönöm, hogy ilyen röviden összefoglalva is kis útmutatást adhattunk azoknak, akik ilyenre vágynak a kertjükben, vagy már kertjükben nevelgetnek ilyen növényt, csak még esetleg nem mindennel vannak tisztában az ő gondozásukkal kapcsolatban. És köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Én szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövőben folytatjuk egy újabb izgalmas témával.
0: Köszönöm szépen, és én is minden jót kívánok a hallgatóknak. Ez a

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szanisz Lóbelci. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Itt a nyári időszakban a nekünk háziasszonyoknak elsősleges kérdésünk mindig, hogy az éppen aktuális gyümölcs zöldséget valamilyen úton, módon tartósítsuk télire. Ez a tartósítási mód nyilván lehet fagyasztás, lehet a gyümölcsökből dzsem, lekvár készítés, illetve a zöldségekből és a gyümölcsökből is befőtt készítés. Nos, ezekről fogunk most beszélgetni. Itt van a befőzés és a lekvár készítés, amelyek azért egy kicsit több figyelmet igényel. A tisztánlátás kedvéért menjünk ezeken végig. Tehát kezdjük a befőzés.

0: főzése. Mik legyenek a befőzés alaplépései?
1: Hát tulajdonképpen a befőzés az ugye szeretnénk az alapanyagainkat, amik akkor éppen frissek és a legjobb minőségűek eltárolni, olyan módon, hogy ugye sokáig a polcon elálljanak, és akár hónapok múlva is felbontva egy nyilván nem a friss minőséget, de egy élvezhető jó minőséget szeretnénk elérni. És hát ennek ugye az alapja és a talán ott a legsarkalatosabb pontja az a megfelelő higiénia, és a befőzésnek a technológia és az eljárása, hogy készítjük, teljesen mindegy, hogy miről van szó, gyümölcs, zöldség, lekvár, bármi. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó minőségű érett alapanyagot használjunk, makulátlan tisztaság kell, hogy a befőzés során jelen legyen, akár az üvegek terén, akár az edények terén, amiben készítjük, és hát végül ugye a légmentes lezárása a befőtnek, vagy akár a akár savanyúságnak, bárminek, hogy ne tudjanak a baktériumok bármik szaporodni és megromlasztani az ételt. Befőzésnél forró alapanyagot töltünk üvegekbe, nagyon fontos, hogy az üvegek sterilek legyenek, tehát makulátlanul tiszták, és sterilizáljuk is őket. Ezeket vagy természetes tartósítószerekkel, akár cukrokkal, savakkal, vagy hőkezeléssel ugye tartósítjuk, és hogy így hónapokig biztosítsuk a minőségüket a polcon. Nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy megcsinálják akár a befőttet, a savanyúságot, a lekvárt, és akkor pár nap múlva, vagy egy-két hét múlva azt tapasztalják, hogy romlik, penészedik, stb. Ennek a mindig a legfőbb oka nem megfelelő higiénia. Tehát nagyon fontos, hogy az üvegeket és a tetőket, amiben elrakjuk az alapanyagot, azt mindenképpen sterilizálni kell. Nyilván nem kell ilyen nagyon orvosi és laboratóriumi dologra gondolni. Egy mosószeres meleg vízzel el kell mosni alaposan, és ki kell forralni az üvegeket és a tetőt is, akár forrásból lévő vízbe egy pár percig, vagy akár mikróban is, már ugye modern konyhákban van mindenhol mikró, ott is lehet ezeket a dolgokat sterilizálni. A tetőknél nagyon fontos, hogy azokat is forrásból lévő vízbe egy pár percig hőkezeljük, sterilizáljuk, és nagyon fontos, hogy akár ha van rajta egy szigetelő gumi, vagy bármi, az sérülésmentes legyen, és rozsda ne legyen semmiféleképpen, ha fémtetőről beszélünk. Az alapanyagoknál mindig a hibátlan és a friss gyümölcsöt vagy zöldséget kell használni, ami már egy picit megvan, elindult, egy kis romlás elindult, jaj, még az nem baj, egy kis folt az almán, az már be fog indítani nekünk a rossz dolgokat. Alapos mosás és tisztítás után pedig vágjuk olyanra, amilyenre szeretnénk, amilyen formába szeretnénk elrakni, és hát a leggyakoribb mód a hőkezelés, ugye, és a cukornak az alkalmazása, ugye befőtteknél, meg lekvároknál elsősorban. Adott gyümölcsöt addig főzzük a kívánt mennyiségű cukorral, vagy zselésítőanyaggal, akár pektinekkel, amit már lehet kapni, amíg a megfelelő sűrűséget el nem érjük. Illetve a befőtteknél a nyers, vagy akár egy kicsit előfőzött, tehát blansírozott gyümölcsöt, azt öntik fel egy enyhén cukros, enyhén sós, akár sziruppal, és ezután ugye nagyon fontos a légmentes lezárás, tehát légmentesen lezárjuk az üvegeket, mert ugye az zárt térben lévő vákum ugye lassú hűvést fogja garantálni. Na most itt, hogy nedves dunszt vagy száraz dunszt, ugye ezt mindig az adott alapanyagtól függ. Ugye a nedves dunsznál a lezárt üvegeket ugye belerakjuk egy lábasba, egymástól megfelelő távolságra, nagyjából az üvegek feléig engedünk vizet, és lassú forralással ezt a terméket vagy alapanyagot is sterilizáljuk ezzel a vízfürdővel, vagy van a száraz dunsz, amikor a forrón betöltött üvegeket ugye lezárjuk, és akár egy papírra bérelt kosárba vastag takarók alá, konyharuhák alá rejtjük, ezáltal nagyon lassan hűlnek ki, akár 2-3 nap is lehet ennek, amíg teljesen kihűl, és ez a lassú hűlés garantálja, hogy a hő elpusztítja a csirákat és különböző baktériumokat, és nem fog beindulni utána a befőtünk vagy a lekvárunk akár.
0: Pürésítés. Pürésítsük el nyilván dzsem és lekvár befőzésekor, vagy inkább szétfőzzük?
1: Én azt gondolom, hogy a lekvároknál szerintem addig érdemes főzni és redukálni a nedvességet, amíg el nem érjük a kívánt hatást. Azzal, hogy pürésítjük, akár vagy átszűrjük, ez már csak élvezeti értékben, akinek ízlése úgy kívánja, hogy mit tudom én, nem szeretné a barackban a héjat, vagy a különböző rostokat át akarja szűrni, vagy pürésíteni. De én azt gondolom, hogy egy jó lekvár, egy jó igazi gyümölcsből készült lekvár, hogyha azt rászálljuk az időt, és megfelelően redukáljuk a nedvességet, és visszafőzzük olyan állagúra, amire szeretnénk, akkor az az igazi, amikor látjuk benne, hogy miből készült, milyen gyümölcsből, és tapasztaltuk benne a rostok, stb.
0: Magozott vagy nem magozott cseresnye, illetve megy? Befőtre gondolok.
1: Mindenképpen a magozott az, ami elsősorban jobb. A magban is vannak olyan anyagok, akár ugye még a barack magban tudjuk, hogy nagyon kis mennyiségben még cián is előfordul. Én azt gondolom, hogy lehetőség szerint mindenféleképpen magozott dolgokat főzünk be.
0: Te szoktál-e befőzni egyébként?
1: Én magam nem, megmondom őszintén, én nem vagyok nagyon híve ezeknek a feldolgozott zöldségeknek, gyümölcsöknek, én mindent inkább frissen szeretek, főleg a gyümölcsöket. A savanyúságokat inkább, azokat nagyon-nagyon szeretem, de én magam nem bajlódok vele. Több okból is rendkívül jó minőségeket lehet már kapni, van, akik erre szakosodtak, ezzel foglalkoznak, rájuk hagyatkozom legtöbbször. Gyümölcsök terén pedig inkább a frisset részesítem mindig előnyben.
0: Na jó, de a frissben nem lehet lekvárt készíteni, meg nincs szörp, tehát hogy azért muszáj valamilyen úton, módon feldolgozni ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket. Itt az étteremben sem készítetek akár szörpet, akár lekvárt, vagy dzsemet, bármilyen ételhez?
1: Hát a gyümölcsökből szoktunk főzni, hát lekvárhoz hasonló dolgokat, desszertekhez például, akár egy sajtortához, egy valamilyen süteményhez, akár eperből, erdélyi gyümölcsökből, stb. Az egy ilyen, hát idézőjelben lekvár, mert nem tartósítjuk őket, mert azonnal ugye felszolgáljuk, de vannak ilyen dolgok, amiket hőkezeléssel, cukorral készítünk, akár ugye mondtam, hogy eperből, eper ragút, azt hasonlóképpen készítjük, mint a lekvárt. Valószínűleg, ha járaknánk üvegbe megfelelő eljárással, akkor megállná a helyét, mint lekvár, de mi inkább felszolgáljuk azonnal, vagy legkésőbb másnap, és így nem kell tartósítanunk.
0: Van-e kedvenc gyümölcslekvárod, amit nagyon szívesen fogyasztasz és használt, illetve valami más, tehát mondjuk a savanyúságok terén, ami tényleg nagyon közel áll a szívedhez?
1: Már most sajnos régen találkoztam vele, mert nem nagyon volt megfelelő alapanyag, de hát a barackleklár, például, amit édesanyám főz, hát az utolérhetetlen. Tehát azt egy házi barackleklárnál szerintem finomabbat nem nagyon lehet. Egy jó fánkhoz, vagy egy jó szelet kaláccsal nagyon-nagyon finom. A házi barackleklár az nálam a favorit. Illetve hát savanyúságok terén kedvelem azokat, amik enyhén egy kicsit csípősek. Minden adott ételhez mindig vannak adott kedvenceim. Az alma paprikát nagyon kedvelem, illetve a gyöngyhagyma, ami az egyik favoritom. Hogyha finom és jó minőségű, mindig igyekszek olyat vásárolni belőle. Nagyjából ez az, amit úgy tudnék említeni.
0: Tehát időben most van itt az ideje, de nem ejtettünk egy szót sem, bár nem tartósítjuk a kovászos uborkáról. Erről mit tudsz elmondani, illetve vannak már olyan változatai, eltartható legyen télire is, mert ugye ezt most frissen muszáj elfogyasztani néhány napon belül, mert megpuhul a levébe. De szóval a kovászos uborkáról egy pár mondatot még.
1: Igen, hát ugye a kovászos uborka az tulajdonképpen hasonló a fermentáláshoz, amiről nem ejtettünk ugyan szót, a fermentálás is hasonló tartósító eljárás, ott egy tejsavas erjedéssel tartósítanak egy sóslében, tehát ott semmi, csak maga a zöldség és egy sóslé. Ugye nagyon népszerű Ázsiában, ez a Koreában is például ez a fermentálás, ez a kimchi nevű kelkáposzta, de nagyon sokféleképpen készítik. Hát a kovászos uborka is hasonlóképpen készül, ugye egy sós fűszeres levet kap, viszont ott a keményítő az, ami beindítja nekünk ezt a folyamatot. Igazából nem is muszáj, hogy kenyeret használjunk, a burgonyával is simán be tudjuk indítani a kovászos uborkánkat. Sőt, én nekem az egyik jó barátommal dolgozik az étterem, egy másik étterem itt a városban. Ott van, hogy télen is csinálnak kovászos uborkát, mert ha tud éppen venni olyan méretű uborkát, a kemence mellett simán megcsinálják, mert igazából csak a meleg kell neki, hogy beinduljon. Ki kenyérrel, ki burgonyával. Én nekem volt itt egy kolléganőm például, ki azt mondta, hogy nem is rak bele egyáltalán kenyeret, beindítja a só, meg a stb. Egy ilyen fermentált uborkát készített, kenyér nélkül, valaki arra esküszik, hogy pirítóst kell beletenni, mert nem málik annyira szét, két nap után vegyük ki a kenyeret, stb. De szerintem mindenkinek megvan a saját maga kis technikája. Ott igazából tényleg annyi, hogy keményítő, ami beindítja azt az eljedési folyamatot, és a meleg, ami indítja, és hát ugye oda kell figyelni, hogy megfelelő időben vegyük ki, vagy hozzuk be, rakjuk el a hűtőbe, és akkor fogyasszuk el minél hamarabb.
0: Igen. Én azt hiszem, hogy beszéltünk mindenről itt a tartósítással kapcsolatban. A savanyúságokról később fogunk beszélni, mikor szezonja lesz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy rám szented az idődet. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
1: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
2: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Az ágazat rendszer szintű problémáira, ezek között a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a múzeumok éjszakája kapcsán a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Az érdekvédelmi szervezet emlékeztetett, az ágazat problémáit az elmúlt években hiába jelezték a döntéshozók felé. A szakszervezet üdvözli, hogy az új kormány a Működő és Emberséges Magyarország című programjában kiemelt figyelmet szentel a kultúrának, és célul tűzte ki az ott dolgozók helyzetének javítását. A szervezet szerint a vállalások mielőbbi megvalósításához elengedhetetlen a rendszeres és érdemi érdekegyeztetés megkezdése. A szakszervezet kiemelte, hogy a mintegy 18 ezer fős, elhivatott és szakmai felelősség érzettel bíró könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Azt várják a Tisza kormánytól, hogy a múzeumok éjszakája apropóján a munkavállalók szempontjából is mielőbbi érdemi előrelépés történjen az ágazatban, olvasható közleményükben. megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezést, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Nagy Csaba Zoltán, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára a vendégünk. A professzor a református egyházhoz sok szállal kötődik, nem csak azért, mert szülei a bagaméri református egyházközség lelkipásztoraiként szolgáltak, hanem mert ő maga is komoly elhatározással bírt a lelkészi hivatás irányába. Jelenleg is saját tehetségével szolgálja egyházát, a nagyárdei református gyülekezet kántoraként egyetemi munkája mellett egyházi énekeket dolgoz fel, olyan kórusműveket ír, melyeket a műkedvelő, hangképzést nélkülöző gyülekezeti kórustagok is sikerrel és örömmel el tudnak énekelni. Kedves, szerény, igazi keresztény ember, akivel megtiszteltetés volt beszélgetni. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Nagy Csaba Zoltán, zeneszerző, oboaművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar Fafúvós tanszékének tanszékvezető professzora. Jó hosszú volt a bemutatás, professzor úr, és hát gondolom hosszú volt az út is, ami idáig vezetett, ugye, hogy itt elfoglalja ezt a nem is akármilyen helyet. Én úgy tudom, hogy magaméri felmenői vannak professzor úrnak. Ahogy az előbb beszéltük, halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen lelkész szülei vannak.
1: Igen, ez valóban így van, és ha már szóba került, valóban sokszor esik szó arról, hogy a lelkész gyerekek milyen problémával küzdködnek a mindennapi életben, és főleg egy olyan lelkész gyerek, akinek az édesapja is és az édesanyja is lelkész.
0: Jól kellett viselkedni, ugye?
1: Nem. Illetve ez nem olyan egyszerű. Ott kezdeném, hogy sokat hallottam már én is ennek a hátrányos részéről, de azt kell mondanom, hogy én csak az előnyét élveztem ennek. Tehát egy olyan közösségben nőttem föl, egyrészt a családi közösségben,
0: Bagamérben,
1: igen, ahol a szüleim nem csak tanítottak Isten országáról, hanem megélték. Mindenféle szempontból, akár fizikailag is, de lelkileg is, én a templom tövében nőttem föl. És ez meghatározta az egész életemet, és különösen, amikor 17 éves lettem, és személyes megváltónak elfogadtam Jézus Krisztust, és betöltött Szent Lelkével, onnantól kezd még jobban éreztem ennek az előnyét, főleg édesapám a hitével, a teológiai látásával. Hát ezt csak így tudom mondani, hogy odahozta Isten közelségét a családba és a gyülekezetbe.
0: És akkor professzor úr, ezt hogy kell elképzelni, hogy ön kisgyerekként ment és hallgatta a szüleit a templomban, amikor ők ott prédikáltak?
1: Természetesen, mert ugye nem nagyon volt kire hagyni engem. Amikor olyan kicsi voltam, még olyan 3-4 éves, akkor is már emlékszem, édesanyám mondta, hogy akkor Berekdarócon szolgáltak, hogy a gyülekezet ott aggódva figyelte, hogy a kis Csabika mikor esik le a Mózes székről, ahova ültem, mert hát nekem az már késő volt, de mondjuk én nem erre emlékszem, hanem arra, hogy nagy családban nőhettem föl. Egyedül voltam 14 évig, tehát nem így értem a nagy családot, hanem úgy, hogy nekem nagyon sok nagymamám, nagyapám, rokonom volt, mert hogy a gyülekezet olyan volt, mint egy nagy család. És ezt megtapasztalni nagyon jó dolog volt, úgyhogy amikor saját családot alapítottunk feleségemmel, ez volt az egyik legnagyobb hiány tulajdonképpen, hogy egy ilyen közegből kikerültem egy teljesen másfajta közegbe, ugye tanárok vagyunk mind a ketten, feleségem is és én is, és ugye itt a gyülekezettel az a napi közösség, az nincs meg, még úgy sem, hogy aktívan szolgálok jelenleg is a Nagyerdei Református Gyülekezetben, mint kántor.
0: Még térjünk már vissza a gyerekkorhoz. Szerintem egy kisgyereknek egy szép templom, meg a templom belső, meg ott egy orgona, meg egyáltalán ez a millió, szerintem olyan varázslatos. Ön is így élte meg?
1: Valószínűleg így élhettem meg, mert az, hogy zenész lettem, ezt magam részéről oda vezetném vissza, hogy édesanyám a kántori szolgálatot is végezte a lelkészi szolgálat mellett, és nagyon szépen énekel, tanult lánykorában énekelni egyébként, és amikor megszólalt az orgona, az olyan jó érzés volt, és úgy csodálkozva néztem mindig. Ő, igen. Úgyhogy ez biztos, hogy hatással volt rám, és hogy az előbb is mondtam, tehát maga a környezet, az, ami ott történik, ahogy ott történt, ez mind hatással volt rám.
0: No és nem szeretett volna lelkipásztor lenni?
1: De. 40 éves korom után be is adtam a teológiára a felvételi kérelmemet, fel is vettek, csak aztán a realitás szembe jött velem, hogy akkor már 3 gyermekünk volt, és én nappalira adtam be, mert máshogy nem is lehetett.
0: Három
1: és az, hogy igen, és az, hogy nem mondhatom otthon, hogy gyerekek, figyeljetek, most apa tanul, az hagyjám, de az, hogy vacsorára nem tudom, mi lesz, van tyúkhúr a kertbe, de hát mondjuk az magában nem sokat ér, nincs mit tenni, mert nem tudok dolgozni mellette, nincs miből megélni, tehát a tanulást meg a család fenntartását összeegyeztetni, ezt elég nehéz volt, úgyhogy a végig is úgy döntöttem, hogy maradok a templomnak abban a sarkában, ahova elszegődtem, vagyis az orgonánál, vagyis zenészként.
0: Jó, az orgona. És az oboa hogy jött?
1: Én tulajdonképpen én oboista vagyok alapvetően.
0: Tehát az az első.
1: Az az első, abból szereztem diplomát, igen. De az úgy kezdődött, hogy nekem gyermekkoromban volt egy szem problémám, ami térlátás, ha jól emlékszem. Ezzel volt probléma, és
0: kinőttem,
1: igen. Van jogosítványom. És itt szemtornára kellett bejárni. Most a szüleim úgy gondolták, akkor Bagamérba laktunk már, úgy gondolták, hogy ha úgyis hetente kétszer be kell jönni Debrecenbe, akkor kössük össze a hasznost a kellemessel, és felvételiztem a zeneiskolába. Hát, mint minden szülő, elsősorban zongoristát szeretett volna faragni a fiából, én is arra jöttem volna. 10 évesen voltam még akkor, ha jól emlékszem, és hát közölte a felvételi bizottság, hogy már ahhoz öreg vagyok. Na, jó, akkor mi legyen a következő? Hát, mondjuk legyen akkor valami vonós hangszer, ahhoz is öreg vagyok. Hű, egyre szűkült a környezet, maradt a részfúvós és a fafúvós, hát a részfúvóst a szomszédokra való tekintettel hanyagoltam, és így lett az oboa, és ott is teljesen tudatos döntés következménye lett ez, ugyanis a teremben emlékszem 3 tanár volt, egy magas, szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, egy meglehetősen megtermett atyafi volt a klarnét tanárbácsi, ő se volt számomra túlságosan szimpatikus, és egy elbűvülő, nagyon szép fiatal tanárnő volt, ő volt az oboa tanárnéni. Halvány fogalmam nem volt az, hogy mi az, hogy oboa, de hogyha ez a tanárnéni tanítja, akkor az csak jó lehet. És hát már akkor megtapasztalhattam ebben az Úristen kegyelmét és vezetését, ugyanis akkor nem tudtam, ezt már felnőtt fejjel tudtam, hogy az ország egyik legjobb, hanem a legjobb alapfokon tanítóba, tanárához kerültem, Hernádi János néva nénihez, aki világhírű oboistákat is nevelt, a Hadadi Lászlót például. Tehát a legjobb kezekbe kerültem. Így indultam el az oboázás rögös útjain.
0: És az mikor dölt el, és hogyan, hogy azért önnek ehhez van affinitása és tehetsége is.
1: Amikor a középiskolai felvételi eljött, illetve középiskolát kellett választani, na, először a református gimnáziumba gondoltuk, hogy jelentkezni fogok, de a zenetanárom, illetve Éva néni javasolta, hogy a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába menjek. Tehát gondolom, hogy azért javasolta, mert látott bennem valamit moszorogni, valami tehetséget, és így kerültem a szakiskolába, ahol megint csak elmondhatom, hogy kivételes helyzetem volt, mert Kányási József tanár úr az ország legjobb, ezt most már így merem kijelenteni, nem egyik, hanem a legjobb oboa tanára volt, és hozzákerülhettem. Tehát megint egy olyan út nyílt, ami erősen meghatározta a következő éveket.
0: És akkor mikor jöttek az első komolyabb szereplések?
1: Hát ez tulajdonképpen a diploma megszerzése után, illetve még ott is volt egy olyan dolog, amit érdemes megemlíteni, ugyanis Magyarországon 1982-ig, ha jól emlékszem, csak Budapesten volt a Zeneakadémián egyetemi szintű képzés zenei téren. És a debreceni főiskola akkori igazgatója, Kedves Tamás, aki fantasztikus diplomáciai érzékkel rendelkezett, sikerült neki végigvinni azt a tervét, hogy Budapesten kívül először Debrecenben indult be az egyetemi képzés, és annak az első hallgatója én voltam. 14. Lajos után szabadon elmondhatom, hogy az egyetemi tanszak én vagyok. És ezt akkor elmondhattam.
0: Az első évben egyetlen.
1: Egyetlen. Egy évig én voltam az egyetlen. A második évben már 2 voltunk, még az úgy eléggé kis létszám. És ez nagyon szép időszak volt, de nehéz olyan szempontból, hogy ugye mindenki kíváncsi volt arra, hogy na, Debrecen mit csinál Budapest mellett. Kedves Tamás, akkor igazgató volt például a filozófia tanárom, és emlékszem, hogy Spinoza etikáját 3-szor dobta vissza nekem, mikor jöttem felelni belőle, és ugye a felelés az normál esetben úgy van, hogy bemegy az első, kihúzza a tételt, amíg ő készül a másik felel, na most itt ilyen nem volt, mert én voltam az évfolyam. Tehát, hogy leültünk szembe az igazgató úrral, és akkor beszéljünk róla. És amikor látta, hogy nem olyan a felkészültségem, akkor mondta, hogy Csaba, nem engedhetjük meg, hogy 5-ösnél rosszabbat kapjon, mert árgus szemekkel néznek bennünket, hogy teljesítünk. És ez végig kísérte az egyetemi éveimet.
0: Micsoda presszúra volt
1: az. Igen, de ebben én a feladatot láttam elsősorban. És jó, a Spinoza etikánál ezt nem élveztem, őszintén megmondom, de amikor az volt, hogy például egy holland zenei követség jött Magyarországra, és jöttek Debrecenbe, akkor egyértelmű volt, már várt a portán az igazgatónak a levele, hogy Csaba, ekkor és ekkor játszon bemutató koncertem. És akkor kezdték mondani, hogy a Nagy Csabát többet lehet fekete-fehérben látni, mint Farmerben, mert annyi ilyen kirakat produkció volt a szó jó értelmében, hogy nagyon sokat kellett játszani. Na most ez viszont később megint csak a hasznomra lett, mert a közönséggel való találkozás meg az ilyen fókuszban létel, hogy így mondjam, ez nem azt mondja, hogy természetesében, mert hála Istennek a mai napig nem természetes, tehát nem szoktam meg, hanem tapasztalatot adott.
0: Mikor jött az első nagy felkérés, amire emlékszik, aminek már úgy tétje volt, amit sokan figyeltek, és akkor ott eldőlhettek dolgok, hogy hogyan lesz tovább. Emlékszik erre?
1: Tulajdonképpen itt egy óriásit kell ugranunk, mert ugye 1984-ben diplomáztam, és 2000 tájékán Nagy Inni és Oma barátom, aki most a Magyar Rádió gyerekkorúsának a karnagya, és nagyon jó régi zenész, ő tudta, hogy oboista vagyok, és játszogattunk együtt, és tudta azt, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a régi zenét, tehát a barokk zenét minél hitelesebben megszólaltatni. És tudta azt is, hogy van egy barokk oboám, és küldötte egy kottát, és mondta, hogy na, Csaba bácsi, akkor ezt ekkora és ekkora tanult meg barokk oboán, és az volt egy óriási nagy váltás, amikor azt mondtam, hogy nem lehetek olyan butuska, hogy nem tudok ezzel megbirkózni, és napi 4-5 órákat gyakoroltam. Ugye a barokk oboa teljesen más, mint a úgymond modern oboa. Ha csak egyet mondok, a barokk oboán 2 billentyű van, az oboán meg se tudom számolni, hogy hány billentyű van. Tehát teljesen más játéktechnika, teljesen más zenei hozzáállás. És akkor indultam el a barokk oboázás útján, és utána jöttek sorra a felkérések az Orfeó zenekar Vashegyi Györggyel, a Szavária barokk Németh Pállal, a Kapella Szavária Kalló Zsolttal, aztán később a Fesztiválzenekar barokk együttese. Onnantól kezdődik ez tulajdonképpen. Aha.

0: Nagy Csaba Zoltán, oboaművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk.
1: Akkor tulajdonképpen ez a hangszer vitte el önt a barokk zene irányába, igen. És azt úgy meg is kedvelte?
2: Azért kezdtem el zen játszani, mert eleve kedveltem.
1: Igen. Hát, még volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tárgyal.
2: Hát igen, ez arántotta.
1: Na most akkor, hogyha már itt a barokk zenéről esett szó, meg a zenei stílusokról, akkor az köztudott, hogy ön zeneszerző is, igaz?
2: Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő ez az elnevezés, de inkább így mondanám, hogy kántor vagyok, akinek a feladatai között van az is, hogy időnként saját maga gondoskodjon zenei anyagról, amit a kórusa énekel. Tulajdonképpen a gyakorlat vitt először erre, ugyanis a kórus repertoár az óriási, hatalmas. Igen ám, csak hogyha különböző szűrőket beletesszük, akkor ez a hatalmas, óriási repertoár, hát nem azt mondom, hogy icire-picire zsugorodik össze, de nagyon kezd csökkenni. Mik ezek a szűrők? Például az, hogy nagyon sok kórusműben a szopránnak kétvonalas FG-ket kell énekelni, ami nem számít magasnak egy hivatásos együttes szoprányánál. Na de egy gyülekezeti kórus szoprányánál ez már olyan magasság, amit nem biztos, hogy ki tudnak énekelni. Tehát ha van egy olyan darab, ami jó lenne, de a szopránnak túl magas, akkor az eleve kiesik, mert azt nem tudjuk úgy megszólaltatni. Vagy olyan hanglépések vannak, sok kromatikus lépés, ilyen félhanglépés, amihez azért kell egy bizonyos énekesi gyakorlat. Akkor megint az van, hogy hiába nagyon jó, de olyan nehézségek vannak, ami a kórus számára nem nagyon megoldható. Vagy például nagyon jó, de 4 szólamú, és nekünk csak 3 szólam van. Most nekünk 4 szólamunk van most Nagyerdőn, de sok kórusnál 3 szólam van, hogy nagyon sokszor kaptam olyan felkérést, hogy írjak már olyan kórus darabot, ami 3 szólamú. Aztán van olyan is, hogy minden stimmel, csak teológiailag van benne olyan állítás, ami vagy a református egyház tanításával nem kapcsolatos, igen, vagy én mondom azt, hogy bocsánat, de ez nekem egy húzós. Úgyhogy ezeket a szűrőket, ha beletesszük, akkor kezd ez az óriási repertoár lecsökkenni, és akkor kezdtem el foglalkozni, hogy na, akkor jön egy ünnep, nézzük meg, milyen énekeket lehetne ide feldolgozni, és akkor elkezdtem írni ezeket.
1: Hát akkor jól hallottam, hogy nem csak ott a saját kórusoknak ír, hanem hogyha felkérik, akkor esetleg másoknak is, vagy mások is megkaphatják ezeket a kórusműveket, ugye?
2: Igen, igen, hát a saját kórusunknak kezdtem ezt írni, de utána a legfurcsább felkérésem az pont édesanyámtól jött, akkor ők makói lelkipásztorok voltak Makóújvároson, és anyukám egyszer hívott telefon, és mondta, hogy fiam, az a helyzet, hogy nem tudom én, ilyen bácsi, olyan bácsi, szóval felsorolta, hogy az énekkarban kik lettek betegek, és kik jöttek vissza, és kiderült, hogy tenor, basszus és női szólam, ez a 3 szólam van, ami hát majdnem azt mondom, hogy példa nélküli a kórus repertoárban, mert a 3 szólam az úgy szokott lenni, hogy szoprán, alt és férfi szólam, itt meg női szólam, tenor, meg basszus. És hát addig gondolkodtam, amíg a végül tulajdonképpen egy nagyon régi technikához nyúltam vissza, amikor a tenorban van a cantus firmus, a dallam, és egy olyan énekfeldolgozást írtam, hogy az egyetlen női szólam és a basszus szólam közre fogja, közre öleli a tenort, akik pedig a dallamot énekelték. Nos, szóval ez is egy szűrő például, hogy most Juliska néni van, Pista bácsi nincs, és akkor a szólamok így alakulnak, tehát rengeteg mindentől függ ez. Na és hát amikor egyre több darabot kezdtem írni, akkor ennek azért kezdett híre menni, és az ismerős karnagyok kérdezték, hogy tudnék-e írni, vagy van-e olyan darabom, amit el tudnak énekelni.
1: Akkor azt mondja, hogy tehát azért van választék, tehát van egy szép egyházi repertoár, csak mindig a helyi adottságok szabnak határt ennek? Így van?
2: Pontosan, pontosan így van. És a karnagy feladata az, hogy józanul tudjon mérlegelni. Ha szabad így mondani, nagyon örülök annak, majdnem azt mondom, nagyon büszke vagyok rá, de maradjuk, hogy nagyon örülök annak, hogy a kórusomat, de itt a zeneművészeti főiskolán a tanítványaimat, az együtteseket, amiket vezettem, soha nem vittem olyan csatába, amiből tudtam, hogy eleve vesztesen jönnek ki. Tehát olyan feladat elé nem állítottam őket, amit tudtam, hogy nem tudnak úgy megoldani, hogy annak a végeredménye jó lesz. És ez nem a színvonal feladása. Volt egy érdekes történet, amikor még 20 évvel ezelőtt volt egy énekkari találkozó, és megkaptam a közös anyagot, és fölhívtam a szervezőt, egy fiatal zeneakadémista szervezte, és az édesapjával beszéltem, már nem tudom, hogy kiről van szó, és mondtam, hogy az a problémám, hogy két vonalas G-t hosszú ideig kell tartani a szoprának, és mondom, ismerem a kórusokat, akik jönnek. Ezt nem fogják tudni megoldani. És akkor egy nagy lelki tanítás lenyomotta, illetve, hogy hát nem gondolom, hogy a színvonal és Isten dicsőítése, és hogy ez összefügg, és hiába mondom, hogy pont azért jeleztem, hogy ez nem fog menni, mert oroszul fog elsülni. Aztán végül tudomásom szerint nem lett a találkozóból semmi, de valóban az van, hogy olyan jó tapasztalni azt, hogy amikor énekeljük ezeket a darabokat, akkor ilyen ragyogó szemű, örömteli arcokat látok.
3: Mert el tudja énekelni.
2: Mert el tudja énekelni, és örömöt talál abban, amit énekel, és nem az van, hogy ja Istenem, ott a két ütem múlva lesz az, ami vagy sikerül, vagy nem. Mert tudja, hogy sikerülni fog.
1: Na és a szöveget is ön írja hozzá, vagy ez hogy van? Tehát mert mondta, hogy van, amit átír, de van, amit ön ír, és amit ön ír, ahhoz szöveget is ír?
2: Amit én írok, az általában Zsoltár szövegekre van, és akkor innentől kezdve csak válogatom azt, hogy mit.
1: Beszéljünk az oktatásról. Itt vannak tanítványai, és csak itt vannak tanítványai a zeneművészeti karon. Kik járnak önhöz?
2: Itt a zeneművészeti karon tanítok, csak és kizárólag. Oboa főtárgyat tanítok.
1: Hány tanítványa van most?
2: Most 7, ami országos szinten egy nagy tanszaknak számít, mert az oboisták kicsit úgy vannak, mint a dinoszauruszok, kihalás szélére jutnak, úgyhogy ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam főiskolás, hogy akkor hányan voltunk, igen, de a tanárképzőket is beleszámítva, tehát úgy 6 felsőoktatási intézmény van, ahol volt obaszak. Azért mondom, mert tudtommal most már van olyan, ahol nincs obaszak. Tehát úgy tudom, hogy a zenakadémia után itt van a legnépesebb tanszak.
1: De hát miért? Mi ennek az oka? Ennyire elhanyagolt terület ez a fafúvós?
2: Ez megint egy összetett kérdés, ugyanis egy furuját például, hogyha bemegy az ember a sarki ABC-be, jó, ez most túlzást tudom, de pár ezer forintért lehet venni. Nem olyan drága. Egy tanuló oboa is, hát szerintem már olyan 1 millió forint körül van. Tehát az, hogy a családok vegyenek ilyen hangszert, már ez is elég megterhelő. Az, hogy az intézmény rendelkezzen olyan hangszerparkkal, ez is megterhelő az intézménynek, mert ugye nem csak oboisták vannak, hanem millió más hangszer, és mire ránk jön a sor, hogy na akkor kéne oboa, tehát ez nehéz kérdés. Aztán a másik dolog az, hogy mi ugye nád fúvósok vagyunk, egy náddal, dupla náddal ráadásul szólaltatjuk meg a hangszert, és ezt mindenki magának kell, hogy csinálja, készítse, legalábbis tanári szinten, és ez elég kacifántos dolog. A nád anyagot azt lehet kapni... Nem, hogy, de jó lenne, nem, hanem vannak ilyen oboás üzletek, ilyen hangszerüzletek, és akkor ott lehet nádanyagot kapni, de azt el kell készíteni, és hogyha készen is veszi az ember, muszáj érteni hozzá, mert az változik. Egy élő anyagról van szó, egy nádról, aminek a rost összetétele az a fúvás során változik, és kell tudni, igen, pontosan, és akkor kell tudni azt, hogy ha látom, hogy dagad a tanítványom a fejem, mert már nehezen tudja fújni, meg az én fejem is időnként, ha saját magamnak csinálom, akkor tudni kell, hogy most az elén, a szélén, vagy a közepén, és ott is mennyit, tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, és sok kollégát, aki oboszakon végzett, tudom gyakorlatból, hogy ez is tart vissza, hogy hát ez elég húzós dolog, amikor nem tudom, 8-10 zeneiskolás gyereknek a nádjáról gondoskodni. Alap és középfokon is egyre kevesebb oboista van, és hát ez begyűrűzik a felsőoktatásba is, nálunk is ez van.
1: Ez a terület milyen életpályamodellt kínál?
2: Tulajdonképpen 2 út van, vagy zenekari játékos lesz, vagy tanítani fog.
1: Vagyis is. Mennyire nehéz ma zenészként megélni a piacon?
2: Attól függ, hogy hol van az ember, de most, hogy próbálom itt a Winchesterbe lefutatni a dolgokat. A környezetemben, akik zenekarban játszanak, oboisták, nem nagyon tudok arról, hogy tanítanának. De tudom, hogy van ilyen.
1: Kevesen vannak, és ezért foglalkoztatva vannak. Jó ez az irány?
2: Igen, meg valóban halvány fogalma nincs, hogy egy zenekari oboista mennyit keres, de gondolom, hogy talán az is benne van, hogy jó, nem Rolls-Royce-szal járnak, de azért nem is biztos, hogy éhez. Azért nehéz, mert ugye a felsőoktatásban
1: nehéz,
2: igen, tehát nincs ismeretem arról, hogy milyen a fizetés.
1: Melyik területét szereti a legjobban a hivatásának? A tanítást, a művészi részét, vagy amikor ír kórusműveket? Mert azért most már ebbe is belejött rendesen.
2: Tulajdonképpen az a legszebb számomra az egészben, hogy ez mind a három együtt megy. Volt olyan, hogy napközben tanítottam itt a zeneművészeti karon, és 5 órára átmentem istentiszteletre a nagyerdei templomba. Nincs messze, egy 10 perc gyalog, és olyan jó érzés volt, hogy az egyik feladatkörből megyek a másikba, és önmagában ez egy felfrissítő dolog, hogy nem csak egy dolgot csinálok, hanem amit csinálhatok, az változatos. És itt a főiskolán belül is volt olyan, hogy vezettem együttest, és akkor egy kamarazene jellegű oktatás, az teljesen más, mint egy főtárgy jellegű oktatás. Volt, hogy előadásokat tartottam elsősorban a régi zenéről, az megint egy más jellegű dolog. Na és akkor ott van a templomi szolgálat, hogy ott is szerte ágazó, hogy van, amikor ugye orgonálok, van, amikor kórust vezetek, tehát nagyon sokszínű, amit csinálhatok.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Nagy Csaba Zoltán professzorral, oboa és kamarazeneművésszel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanárával, a Nagyerdei Református Gyülekezet kántorával.
1: Milyen szerencsés a Nagyerdei Gyülekezet, hogy ilyen kántora van, hogy képzett hang, képzett zenész.
2: Hát erre most nem tudok.
1: Hát erre mondjon már valamit, hát nem mindenhol ilyen szerencsések, nem? Tehát pontosan ezért van a nyári kántorképző, meg mindenféle képzések, hogy egyébként egy ilyen minőségi dallamvilág, minőségi megszólaltatás legyen, ugye? És ez nem az egyetlen gyülekezet Debrecenben, ahol tényleg képzett kántor van. Ön hogy látja egyébként ezt a helyzetet? Valóban nagyon elkeserítő a helyzet, és tényleg mondhatom, hogy nagy szerencséje van azért itt néhány debreceni gyülekezetnek?
2: Kicsit az előző kérdése is válaszolva, én vagyok szerencsés, hogy olyan főállású munkahelyjel rendelkezem, ahol valóban otthon, amikor elindulok, akkor hazajövök. Nagyon jó a légkör, szeretjük egymást. Valóban egy baráti, azt mondhatnám, hogy szinte testvéri kapcsolat van itt a zenemészeti karon hallgatók és tanárok között. Lekezett és akkor onnan pedig megyek a gyülekezetbe, ahol megint, igen, és ott is annyira jó megtapasztalni azt, hogy a lelkészeim segítjük egymás szolgálatát. És nem konkurenciát látunk egymásban, hanem valóban zenei dolgokban kikérik a véleményemet, figyelembe veszik azt, hogy mit mondok. Én számíthatok arra, hogy ők teljes mellszélességgel segítik az én munkámat, az én szolgálatomat, mert végül is ez mindannyiunk érdeke, hogy a szekér menjen.
1: De most közben így átgondoltam, amit mondott, hogy szeret idejönni, meg család, meg mindenhol. Hát ez azért van, mert én is elgondolkodtam a telefonban, amikor beszélgettünk, hogy lehet valaki ilyen végtelenül kedves. Ön is egy kedves, joviális ember. Ugye a hasonló vonza a hasonlót. Egy ilyen ember maga köré csak egy ilyen kedves légkört teremt. Hát ez nem így működik valahogy. Hogy?
2: Hát örülök, hogyha ezt tapasztalta, és igyekszem, hogy ezen az úton menjek. Itt ennek az egyik legfőbb alapja szerintem az, hogy amikor az ember rájön, hogy ő is kegyelemből és a szeretetből él, Jézus Krisztus kegyelméből és szeretetéből, akkor ezt kell továbbadni.
1: Mikor és hogyan ismerkedett meg a feleségével?
2: Itt a főiskolán. Utolsó évesek voltunk, amikor rájöttük, hogy a kollegális kapcsolaton kívül más is összevont bennünket. És hát akkor, mivel
1: ő
2: magánénekes. És amikor éreztük azt, hogy egymás felé többet érzünk, akkor a jövendőbeli csalódások elkerülése véget oda mentünk ahhoz a valakihez, aki a leginkább tudta azt, hogy számunkra mi lesz a jó, és imádságban elkértük, hogy Urunk, te jelents ki nekünk, hogy egymásnak szántál-e bennünket. És kijelentette, igen. Egy hétig, ez egy hosszú történet, sok apró motivuma van. Én csak egyet mondanék el, ami követhető, hogy amikor ennek a folyamatnak a végére értünk, akkor én úgy álltam az Úristen elé, hogy Uram, az érzelmek dolgoznak és dúlnak bennem. Most ne a lelkembe add a választ, hogy mit akarsz, hanem tudom, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben egy elfogadott módszer, de kérlek, hogy vezess abban, hogy kinyitom a Szentírást, és adj választ arra, hogy az, amit mi igennek éreztünk, az tőled van, vagy a mi érzelmünk az, ami játszik velünk.
1: Nagy volt a szerelem?
2: Nagy. És azt az ígét kaptam, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok az, aki szólt ti bennetek. Ennél konkrétabbat nem lehet az életben kapni. 43 éve volt, és azóta...
1: 3 gyerek, ugye?
2: Igen.
1: Mit csinálnak a gyerekek?
2: A legnagyobb lányom kint Genfben él, ő szintén zenész lett, furuján és kornetton játszik. A kisebbik lányom, ő levelező teológiát végezte el, és a fiam pedig biológia szakon végzett az egyetemen, és most végzi a doktori iskoláját. Uh-huh. Épp most kaptuk az örömteli hírt, hogy egy neves szakmai folyóiratban megjelent az első szerzős cikke, ami a doktori folyamatban ott ugye nagyon lényeges dolog.
1: Mikor szokott így összejönni a család, hogy mindenki együtt van?
2: Elég ritkán, hogy a kilométerekbe leszólnak. Van ebben egy ad hoc jellegű dolog is, általában családi ünnepeken. Igen, ott sátorozunk.
1: Mire jut még ideje emellett, hogy zenét szerez, kántorként szolgál a Nagyerdei gyülekezetben, oktat, mi mindent csinál még? Nem is soroltam fel mindent. Jut még ideje valami másra, ami egy kicsit kiragadja ebből, vagy nem is nagyon kívánkozik ki ebből a zenei közegből? Vagy néha jó kiszakadni?
2: Hát az igazság, hogy számomra a munkám, a feladatom a hobbim is. Nem kívánok valami, nem, sőt, hát hadd mondjam
1: ezt, hogy... túrázni a hegyekben.
2: Az jó időnként, de mondom, hogy egyszerűen a nagybátyám, amikor 40 éves lettem, meghívott egy egyiptomi útra, születésnapi ajándékként. Ez 2 hetes volt körülbelül, és a 3. napon már minden bajom volt, mert hol a hangszerem. Nem vagyok egy olyan kikapcsolódós típus, hogy na most akkor elengedem magam, és akkor nem érdekel. Nem, én abban élek, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik, aminek időnként van egy olyan problématikája is, hogy a feleségem mondta, hogy Csaba, le kéne nyílni a füvet, 504 szögöles telkünk van a házhoz.
1: Vannak életjük rajta?
2: Hát nem rossz ötlet, majd csinálok, és akkor lehet, hogy nagyobb kedvel megyek ki. Az első fél óra az úgy el is megy, de hát azért ennyi fűnyírás azért az több idő.
1: Azért, ha majd feltalálja azt a fűnyírót, amin játszani is lehet, majd szóljon nekem, akkor készítek egy következő interjút.
2: Jó, rendben.
1: Szóval mennyi volt az a leghosszabb idő, amit a hangszere nélkül töltött? Most már meg kell, hogy kérdezzem.
2: Tulajdonképpen ez az egyiptomi út, ez a 2 hét.
1: Szerintem valahonnan szerzett ott is egy hangszert, valamit.
2: Nem, ott sajnos nem volt. Sőt, még ott a papír se volt nálam, tehát abszolút zene nélkül éltem.
1: Ha már egyébként így ír kórusműveket azért, hogy a mindenféle énekkar el tudja énekelni, soha nem érzett arra késztetést, hogy valami nagyobb volumenű, nagyobb lélegzetvételű dolgot írjon.
2: Konkrétan ez így nem merült föl bennem. Egyrészt azért, mert nem értek hozzá.

0: kórus feldolgozásaimhoz hangszereseknek is írok anyagot, és ott már ugye a kürt az szinte mindig szerepel, de amikor szólistaként jelenik meg, az egy teljesen más kategória. András mondta, hogy a kollégám, hogy nagyon klassz minden, a fekvés is, tehát a hallmagasság, csak legyek tekintettel arra, hogy a kürtösnek időnként levegőt is kell venni. Ez ugye onnan ered, hogy a darab címe Dávid király éneke, és ez onnan jön ez a darab, hogy előtte írtam a 23. Zsoltárra egy bariton hangra, angol kürtre, csellóra és zongorára írt feldolgozást, és amikor a kollégámtól megkaptam ezt a felkérést, a másik darab az egy ilyen sófár motivummal kezdődik, és a sófár meg a kürt az számomra nagyon hasonló kategória, és úgy jött, hogy mi lenne, hogyha ezt a 23. Zsoltárt írnám át kürtre meg zongorára. És hát ugye izgalmas feladat volt az angol kürt és az ének szólamot a kürtre átírni, a csellót pedig egy szólamba a zongorába egyesíteni, és hát időnként így belecsúsztam abba, hogy túl hosszú frázist írtam a kürtre, de ezt pár szünettel megoldottuk, és hát a másik pedig az, hogy ebben az évben az országos klarnét főiskolai verseny kötelező anyagát is tőlem kérték, és ez is egy nagy szép feladat volt.
1: Szokott játszani zenekarban, és ha igen, akkor milyen zenekarokban fordul elő?
0: Igen, szoktam játszani, barokk együttesekben játszok. Ahogy előbb mondtam is, régebben játszottam az Orfeó zenekarral elég sokszor, velük most már kevesebbet, a Szavária barokkal játszom, és hát mostanában a Fesztivál zenekar barokk együttesével.
1: Van-e valami, amire így szakmailag nagyon vágyna, ami még úgy kiteljesítené a szakmai pályafutását? Van ilyen?
0: Pál apostol mondja, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abba, amiben vagyok. Ami nem egy igénytelenség, hanem annak az értékelése, ami történt az életemben. És hát ha elgondolom azt, hogy amikor annak innen, hogy Bagamérben a parókia udvarán ott játszogattam, ki gondolta volna, hogy egyszer főiskolai professzor leszek, ki gondolta volna azt, hogy a fesztiválzenekarban fogok oboázni. Tehát ezek számomra olyan fantasztikus dolgok, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Ez nem egy veszélytelen dolog egyébként, ez a gondolatmenet, hogy az ember keresi azt, hogy na, mi az, amit még szeretne elérni. Mert találkoztam olyan kollégákkal, akik ezerszer több hangversenyen játszottak, mint én. Fantasztikus helyekre mentek, sokkal többre, mint én. És ott volt bennünk az az elégedetlenség, hogy de hát még. És valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, ahogy a Szentírásban van. Ez nem tőlem van. Tehát ez ajándékba kapom az Úristent, és ennek nagyon örülök, hogy nincs az a feszültség, hogy de jó lenne. Hát például, hogy egyet mondjak, föltették a kérdést, hogy hát nagyon klassz, hogy ilyen egyházi kórusokkal sok koncert van. Most például volt a kis templomban a harmadik szerzői esten, és a végén, ha jól számoltam, egy 120-130 tagú egyesített kar énekelt a végén. De hogy nem gondoltam arra, hogy esetleg hivatásos énekkarok, mondom, figyeljetek, nézzétek már meg a felvételen, a YouTube-on rajta van az összes. Nézzétek már, hogy hogy énekelnek ezek a kórustagok. Ragyog az arcuk. Van a gyerekek is énekelnek, és más kollega mondta, hogy hát annyira fantasztikus volt látni a gyerekeket, hogy mosolyogva, ragyogó arccal. Kell ennél több? Nem kell.

kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Nagy Csaba Zoltán professzor, oboa és kamarazeneművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara fafúvós, nem önálló tanszékének megbízott tanszékvezető egyetemi tanára, a nagyerdei református gyülekezet kántora volt a vendégünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül, mondta Magyar Péter miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is, és a Soros elnöknek is elküldenek. A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi státuszkót át kell alakítani, mert ez nem jó, szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét, fogalmazott a miniszterelnök. A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben, eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett. Elmondta azt is, több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a nyírség intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek, szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védettár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta, az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében, Emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. Több megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik. 93 végzős diáktól vett búcsút a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pénteki ballagási ünnepségén. A tanévzáró istentiszteletet csütörtökön tartották a nagy templomban, az ottani persejpénzt jótékony célra ajánlották fel az Immanuel otthon javára. A nyári szünidő után a következő tanévet több új munkatársal és 155 elsős kisdiákkal kezdheti meg majd az iskola. Ember Sándor igazgató tájékoztatta rádiónkat.
2: Jóval több mint 200 jelentkezési lap érkezett be, ezért látszott az, hogy 5 osztályt bátran indíthatunk, meg is neveztük a pedagógusokat, és nem is pártoltak el tőlünk, jöttek az áprilisi beiratkozásra. Most ott tartunk, hogy szeptemberben 155 kisdiákkal kezdjük el az első évfolyamon a tanévet. Voltak, akik helyhiány miatt nem kerültek be az iskolába, de 6 párhuzamos osztályt indítani az talán most felelőtlenség lett volna. Ki kell emelnem az énekzene tagozatra való jelentkezést, ahol 30 éve nem volt ilyen jelentős túljelentkezés, mint most. Most ismét kellett meghallgatást tartani, és örömmel mondhatom, hogy olyan kisgyermekek kerültek be, akiknek jó hallása van, szép ének hangja van, tehát nagy reményekkel nézünk az énekzene tagozat munkája elé. Ebben a tanévben 93 végzős diáktól veszünk búcsút. Pedagógusok 3-an búcsúznak el az iskolától, és közülük olyan is van, aki 40 esztendőt töltött a falak között. Ebben az esztendőben több olyan kolléga érkezik, aki már a pályán van, tehát más intézményből igazoljuk át, de most is jön a saját egyetemünkről, a Debreceni Református Tudományi Egyetemről. Fiatal pályakezdő. Én azt gondolom, hogy nagyon egészséges szerkezete van most a nevelőtestületnek, mert a nagy országos átlaghoz képest nálunk feltűnően sok a fiatal, és ez jó, mert felvértezve a legkorszerűbb tudással és azzal a lendülettel, ami kell, hogy jellemez a fiatalságot, sokat hozzátesznek az egész éves nevelőoktató munkához.
1: Ma országszerte várják a múzeumok, kiállítóhelyek, kulturális intézmények a látogatókat a múzeumok éjszakájára. A népszerű rendezvény sorozat Debrecenben évek óta széles összefogással valósul meg. Az egyik állandó résztvevő a Debreceni Református Kollégium múzeuma, ahol a tapasztalatok szerint legtöbben a fő látványosságokra, például a nagykönyvtárra kíváncsiak. De számos erre az estére szóló programmal is készülnek az érdeklődőknek, például kamara kiállításokkal emlékeznek Fazekas Mihály költő születésének 260. vagy a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Részletek Csorba Dávidtól, a Debreceni Református Kollégium múzeumának szakigazgatójától.
3: Azt látjuk, hogy bármilyen programot is kínálunk fel, azért az emberek szeretnék megnézni a gyönyörű nagy könyvtárat, az ezüst kincseinket, az iskola történeti kiállítást és így tovább. Természetesen tartunk állatvezetéseket, huzampedagógusaink által kidolgozott többféle kalandjátékunk van, kollégiumi társas játékok vannak, lesz irodalmi kávéház, jönnek középkori íjászok, kardozók, a bagolyvárunk, amit a könyvtárosaink szoktak rendezni, a kézműves programok, illetve minden évben több jubileum is van, többhez tudunk kötődni. Egyrészt januárban ünnepeltük Fazekas Mihály 18. századi költő, katona, botanikus, matematikus születésének az évfordulóját, úgyhogy őhozzá kötődve egy tűzzománc kamara kiállítást készítünk. Aztán márciusban II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelemnek a születésnapját ünnepelhettük, őhozzá kötődve Kéz Barnabás történész tart vezetést, amit jártolmácsolással kísérünk. Van Gályi rabbi forduló is, 350 évvel ezelőtt szabadították meg a protestáns lelkészeket, tanárokat, nekik is szó egy kis kamara kiállítás. A kis templom 300 éves évfordulója van, úgyhogy egy elég nagy kiállítás a kis templom építészet történetét, illetve klenódiumait, kincseit tárja a látogató elé, illetve augusztusban a Mohácsi csatának az 500. évfordulóját ünnepeljük, vagy emlékezünk rá, lesz egy kis kamara kiállítás és ehhez kapcsolódó vezetés. És ebben az évben a téma gasztronómia. Mi régi időknek az ételeit mutatnánk be. A levéltárban várunk látogatókat, akik szeretnék meg betekintést nyerni, hogy milyen volt a 100-150-200 évvel ezelőtti kollégiumi diákoknak az élete, étele. Végül az egész estét szokott módon a kántus koncertje zárja a nagy könyvtár galériájáról.
1: A levéltár mellett külső helyszínként megnyitja kapuit a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma is, ahol megtekinthető lesz az ásványtár, és lesznek programok a Szabó Magda Emlékházban is, a múzeumok éjszakáján. A debreceni református nagy templom nemzeti emlékhelyként, történelmi műemlékként ugyancsak részese a múzeumok éjszakája a Cívisvárosi rendezvény sorozatának. Be lehet járni az egész templomot, a padlásteret és a tornyokat, meg lehet nézni az 1848-49-es relikviákat, de több koncerttel is várják a látogatókat, és az országos tematika szerint a gasztronómia is szerepet kap az est során. Olá Istvánt, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség elnök lelkipásztorát hallják.
4: Már délután 4 órától elkezdődnek a programok. Először egy kiállítás megnyitó lesz a Nagytemplom Calvin galériájában, a Tiszta Forrás Hímzőkör kiállítása. Aztán délután 5 órakor ízek, imák, történetek az úrasztalánál. Ez egy képes, videós előadás. Ez lesz az egyik kiemelt programja a múzeumok éjszakájának. 6 órától pedig várunk mindenkit a templom mögé, az emlékkertben, ahol lelkipásztorok fognak sütni. Karakteres templomburger, lelkészeink asztalára, ez a programnak a címe. Aztán lesznek zenés alkalmak is, este 7 órától a zene ízei, ugye megyünk tovább a gasztronómiával, fűszerek a mesékben és a hárfa húrján, Olá Anita hárfa művész előadása, lesz egy koncert az emlékkertben, ez is este 7 órától, tájak, korok, ízek és életérzések a Martin Brass Bandel, este 8 órától egy angol nyelvű tárlatvezetésünk lesz Hello Tourist címmel, egy dicsőítő koncert is lesz, 8:30-kor Trinity Worship koncertje, és ami kiemelt, és ezzel zárul egyébként a múzeumok éjszakájának programja itt Debrecenben. 12:30-kor éjféli orgona koncert Bachtól a Karib tengerig. Ez a címe, mert komoly zenétől indulunk, és eljutunk a film zenékig. Csorba Gergő kántorunk lesz, aki az orgonát megszólaltatja. Ez egy nagyon klassz, különleges koncertélmény lesz, úgyhogy várunk mindenkit.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hathoz, maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Zoszti fiú esetén.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Attila pihenőt parancsol a seregnek, s bejárja a vezérekkel a síkot. Órák hosszat nyargalnak fel alá, megállnak. Mikor visszatérnek, Attila megjelöl egy halmot a maga sátorának. A táborverők tudják a többit. Tudják, hol verjék a főurak sátorát, a testőrség sátorát, s hogy melyik nép merre telepedjen. Nagy karajt lovagolnak, s annak a vonalába állítják a szekereket. Napokig és hetekig tart, míg a szana szét szállingózó népek oda gyülekeznek. A városka üres, mint az apró városok mind, amerre vonulunk. Csak egy-egy ebb csahint ránk félőn az elhagyott utcákon. Attila azt a várost jelöli a szekérkör sarkának. A vasas szekereket két körbe vontatják. A főtábor. Oda térünk vissza, ha a római hadsereg megérkezik. A szekeres hadak gyűjtsenek takarmányt és lisztet, szarvasmarhát, juhot, zsírt, szalonnát, főzeléket. A patakra zsilipeket ácsoljanak a szekercések, sok lónak sok víz kell. Az elhelyezkedés közben napokig tanácskoztak a vezérek, hogy Párizs városát támadjuk-e meg előbb, vagy Orleánt. Közben követek eredtek Szangibán Alán királyhoz, hogy Attilához szólítsák. Meg is ígérte, hogy Orleánnál csatlakozik hozzánk. De ki tudná miért, később mégiscsak Éciuszhoz pártolt. És indultunk Orleánnak. Már akkor tudtuk, hogy Éciusz Galliában van, és hogy útközben ő is szedett fel népeket. A hada nagy. Egy napon újságolták, hogy a büszke római vezér maga ment el a vizigótokhoz, hogy ne Attilához csatlakozzanak, hanem ő hozzá. 5 heti idő ez, mondotta Attila. S fölállította Orleán körül a faltörőkosokat, a kővető katapultákat és a vasas gerendákat lövő ballisztákat. A vár olyan erős, amin őt nem láttam soha. Ahányszor mozgás mutatkozik a falakon, a hunok nyilai felhőként szállnak föl. A válaszfelhő igen csekély. De hát a falak. Felállítjuk a gémes kútforma gépparittyákat. Mázsás kövek repülnek át a falakon, s dörögve hullanak bent alá. A gerendákra csigázott faltörő kosok is megkezdik a munkálkodást. 100-200 ember vonja visszafelé köteleken a vasakkal fejelt nehéz fatörzseket. Kürt rikkantásra egyszerre eresztik el, s a hosszú, vastag fatörzsek akkorát duhannak a falon, hogy a föld is reng belé. A harci zaj csak este csillapul le. Az éjjeli csöndben kihallatszik a város mélyéből a zsoltárének. A férfi hangok csak a falak közelében hallatszanak, távolabb csak a női hangok. Ezernyi ezer nő énekel, hátbizsergető fenséggel a csillagos éjszakában. Kelj föl, Uramisten, emeld föl kezedet. Tereád van hagyva a szegény, te légy segítője az árváknak, hogy ne kegyetlenkedjék többé a földből való ember. Az ostrom hajnalban ismét megmorajlik. Dörög a kő, duhog a fal, tüzes kócsomók repülnek a nyilakon a várba egyszerre ezer felől. A várból pedig parittyák kövesi vít közénk, s rézzel hegyezett nyilak brummognak. Egy-egy koppanás, valakinek a bőrpajzsa nyilat fogott. és a magasban a füstölgő város felett 100 000 holló kavarog. Jönnek közben a hírek. A bretonok egyesültek Écius táborával. A fekete csoda egye meg őket, mondta a gazdám. A burgund menekültek, a száli frankokkal csatlakoztak, Meroveus vezérli őket, a rómaiak hadát növelik. A fekete csuda egye meg őket! Velük a létteutónok, a létbatávok, a manszisvábok, a renni frankok, a poatjéi szarmaták, a tájfalok, mind-mind a római sasok alá. Á, fekete csuda! Végre jött a hír. A vizigótok királyát Écius megnyerte segítségül. Attila azon a napon komor arccal lépett ki a sátorból. Beizent a várba, hogy hódoljanak, mert ha nem, erdőt vitet a falak köré, s tűznek tengerébe folytja bele a várost, nem marad élten a csecsemőse. A városbelieknek a püspökük volt mindenük, polgármester, generális és egyházfő egy szemében. Háromtagú küldöttség vonult ki másnap délben a kapun, ajándékokkal és levéllel. Mi van ebben a levélben? Kérdezte dühösen Attila. Alázatos föltételek, rebegte a követ. Semmi föltétel, csapja vissza Attila, s a levelet a követ lába elé dobja. Nem levelezni jöttem én ide, hanem hódítani. Ha meg nem nyitjátok a város kapuit, megnyitja a tűz. Már akkor 1000-nyi szekérrel állt az ölfa a város alatt. Attila türelmetlenségének más oka is volt, közeledtek a római hadak. Irdatlan sokaság. Attila kémei mérföldről mérföldre hírelték a jövetelüket. Csak az orleániak nem tudták. Uram, könyörgött érden a három követ, csak 3 napot engedj, míg az emberek útra készülnek. Elhagyjuk akkor a várost, vagy ha a szavad biztosít, hogy a népeit közé fogadsz, a lábadhoz rakjuk a kincseinket. Holnap reggelig várok, felelte Attila. Június 14-e volt másnap. A vár kapui megnyílottak, s a püspök küldöttei bársony vánkoson hozták Attila elé a város kulcsait. A véreteket nem kívánom, mondta Attila. De a hadnak élelem kell. S 3000 üres szekeret eresztett a városba. Az utcákon csak hamar megkezdődött a rablás. Mi Attila környezetében egy dombról néztük, mint vonulnak be a szekeres hun csapatok. A háztetők megteltek emberekkel. A lakosság odavonult föl, hogy ne lássa, mint fosztják ki a várost. Persze a vadak oda is föltörtek, különösen ahol kincseket szimatoltak a lakás szépségében. És hát sürgősen intézték el a kérdéseket. De íme déltájban futó gepidák érkeznek véresen. Jelentik, hogy a római had előcsapatai szétverték a mi szélső csapatunkat. Attila visszavonulót fúvott a városban, s alánokat küld fedezetül a kapuk elé. A város tornyairól azonban messze lehetett látni. A lakosság bizonyára látta nyugat felé a nagy porfellegeket, s bennük a római légiók előcsillogó sasait. Már akkor mindenfelé riogtak a kürtök. Vissza! Vissza! De a háztetőkön is megmozdult a nép. A szabadulás örömének dühével szórták az utcán nyüzsgő ellenségre a követ és gerendákat. A foglyok is letépik a kötelüket, szíjukat, bilincseiket, s ki mit foghat. De künn a város körül is nagy a kavarodás. A seregek rend és parancs nélkül csapnak össze a római haddal. A Loár vizében emberek és lovak veckelődnek a véres hullámokon, s 1000-nyi kürt rikoltoz. Vissza! Vissza! Hát harcol, aki már rádühödött, de a haddereka oda sem ügyel. Már tegnap megkezdték a vonulást vissza a katalauni síkságra. A csata csupán csak a vár körül viharzik, míg a hunok a zsákmányt eltakarítják. Azután odaengedik a lépeszedett kast a rómaiaknak. 42. fejezet. A visszatérés a katalauni mezőre persze napokig tart. Por, piszok, lógónyelvű ebek, legyek felhőnyi sokasága csapatokon, lovakon. Csengés, bongás, fegyverzörgés, robogás, szekerek nyikorgása. Kiáltozás, kürtölés és utálat lépten nyomon. A had minden kerítetlen várost kifoszt, és minden vetést legázol. Egy élő fűszál nem marad mögöttünk. Egy városnak mégis be van zárva a kapuja. Troának. A had eleje megáll. Mi a csuda ez a vaspántos nagy fakapu? A sokaság tóba folyik össze. Attila parancsát várják, hogy tovább menjenek-e, vagy hogy nekiállítsák a kapunak a faltörőkost. Belülről Zsoltár ének. A kapu tetején megjelenik a város püspöke. Aranyvirágokkal díszített fehér selyem kazula van rajta, a fején püspöki süveg, a kezében ezüst feszület. Kiért közületek latinul? Kiáltják le a papok. Találkozik olyan. Van a mi táborunkban a világ minden népéből. Még kínai is, mongol is, szerecsen is. Hát itáliai hogy ne volna? A püspök azt izeni Attilának, hogy beszélni óhajt vele. Ismerjük már az ilyen jeleneteket. A püspök kijön a kapun a templomi díszben, vezeti a papságot meg a város előkelő polgárait, s könyörög Attilának, vagy hát a vezérnek, mint valami istennek. Attila, vagy hát a vezér, mindenkor azt feleli, hogy nem bántja a várost, ha illőn meghódol. Ami élelem van a falakon belül, kiadja. Szénát, szalmát, zabot is. S a kellő biztosítékot, hogy híve marad a hun népnek. Mi az a kellő biztosíték? A város három előkelő polgárának családostul való átköltözése Attila székhelyére. A püspök visszatér, a kapukat bezárják. A lakosság tanácskozik, imádkozik, siránkozik. Nem akad az előkelők között egy család se, amelyik elfogadja, hogy túszul éljen az oroszlán barlangban. Kitűzik a vörös zászlót, s védik a várost, ameddig lehet. Nem sokáig lehet. A hunok betörnek. Mindenki a templomba vonul. A gazdag családok odaviszik az oltárra minden aranyukat, ezüstjüket, s az égre néznek. Könyörülj rajtunk, Istenem! Az ég pedig nem felel. Mi a földi élet az ember életében? Azt gondoljuk minden. Pedig bizonyára csak egy kis fogságbüntetés, egy kis tanulmányút, rövid kiutazás az örökké valóság országából, s boldog visszatérés. Troánál azonban másképp történt. A püspök kivonult a klérusával, valami 30 pappal, polgármesterrel, bíróval, tanácsosokkal és egyéb méltóságokkal. Attila éppen ott vonult el, hát ő lovagolt a kapuhoz. Mikor a zsoltár éneklést abba hagyták, az öreg csak állva maradt. Fölemelte a fejét, némán bámult Attilára. Egyszerre, mint valami rémségre, rákiált latinul. Ki vagy te, aki trónokat döntesz le, országokat dúlsz el, népeket igázol? Honnan van ez a hatalmad? Ki bízta rád, hogy a világot fölforgassad? Ki vagy? A lélegzet is elállott bennünk. És még inkább eldöbbenek, mikor hallom, hogy Attila latinul felel. A mellére csap és felel, mintha kürt szólalna meg. Ego sum Attila, flagellum Dei. Attila vagyok, Isten ostora. Csak akkor hallottam, hogy Attila ért latinul is. Noha így van, feleli síró szemmel az öreg püspök, ha téged az Isten küldött, akkor nem tehetek ellened semmit. Jer és végezd el rajtunk is a munkádat. A kapu kinyílt. A fehér szakállú Agg megfogta Attila lovának a kantárszárát, és vezette könnyes szemmel be a kapun. Látszott Attilán, hogy meghatja az öreg úr fenséges naívsága. Egy szót mondott Kamocsának, s belovagolt a kapuna kíséretével. Kamocsa a kapu mellett maradt. Néhány zoltánt állított maga mellé, az utánuk özöllő hadnak egyre kiáltozták. Ne bántsátok a polgárokat! A király rendelte! Mikor a város piacára értünk, Attila lovat adatott az öreg püspöknek. Te szent ember vagy, mondta neki. Szerencse van azokkal, akikkel te élsz. Velem kell töltened néhány napot. A várost megkímélem, de rendeld meg a papoknak, hogy ami gabona és liszt van a városban, rakassák szekerekre és adják ki a hunoknak. A takarmány félét is. S haladtunk tovább. A had rendben vonult át a városon. Nem hallatszott egyéb, csak a lovak kopogása, fegyverek zörgése. A bennlakó népből csak tél túl látszott egy-egy akférfi. A házak némák voltak. A lakosság bizonyosan elbújt mindenfelé a pincékbe, padlásokra. Az oltánok a főutcán állottak, nehogy a király tilalmát valaki felejtse. Mikor kiérünk a város keleti kapuján, látjuk, hogy a városi nép egy része lovon, szekereken, gyalog menekül az északi erdőség felé. Az asszonyok hátán gyermekek, s a nagyobb gyermekeken batyuk, kosarak. Erdőkbe, nádasokba igyekeznek, mint mindenhol. S leginkább a leány népet rejtegetik. Ahogy átmegyünk a hídon, hát ott bukdácsol a mezőn egy elmaradt rongyos asszony is. A két kezén két gyermek. A hátán lepedőben egy csecsemő. Mellette fut még öt mezitlábas kisleány, és két serdülő szép szőke leány. Mindenik cipel valamit, rongy, hitvány semmiségeket, még a meszelőt is. A nagy, lihegő sietésben hol az asszony bukik el, hol valamelyik gyermek, és sírnak, rínak valamennyien. Jaj, anyám! Jaj, édes kicsim! S hogy vissza-vissza pillant, látja, nincs menekvés. Megáll a patakparton. Könnyes arcán sápadt rémület. S néz, mint az őrült. Attila megállítja a lovát, és szól Urkonnak, hogy az asszonyt vezessék eléje. Urkonnal oda sietett a püspök is, és bíztatja, hogy ne féljen. Az asszony a gyermekeit vonszolva térdel Attila elé, és nem tud szólni, csak a reszkető két kezével, omló könnyeivel könyörög. Mind a te gyermeked ez? Kérdezi Attila. Mind, uram, síri az asszony. Özvegy vagyok. Ha megöltök, 10 árván maradt kenyértelen. A püspök tolmácsolta a beszédüket. Attila intett a kincstartójának, Upornak. Mondott is neki valamit. Upor erszényt vont elő a tarsolyából, s pénzt olvasott belé, aranyakat. Lehetett 300. Térj vissza békében a városba, mondotta Attila az asszonynak. S nesze ez a pénz, neveld föl rajta a gyermekeidet. Oda rendelte az asszony mellé botártestőrt, hogy kísérje vissza a városba. Már Orleán alatt láttam, hogy a hadban sok a beteg. Sápadtan, kékfoltos szemmel támolygott némelyik. Leült és vért hányt. Aztán egyszer csak halott jobbra, halott balra, hult az ember, mint a legyek ősszel. A sereg szaga már különben is irtóztató. Eleinte a forróságot okoltam, hogy azért, de haltak borús napokon is. Egyszer csak hallom, hogy Eudoxius orvos pestisnek mondja a sok megbetegülést. Mikorra visszafordultunk, már az út mellékén halottak hevertek. Itt egy neúr, amott egy herul, sváb, markoman, össze-vissza minden nemzetből, ki hason, ki oldalt, ki hanyatt. Aki egyszer eldőlt, ott hagyták az útfélen. Ha értékes a fegyvere, elveszik tőle. Bocskorát, ha jó, levonják. Köntöse, ha jó, kifordítják belőle. Mindenét elszedik. őt magát ott hagyják. Attila olyan komorrá vált, hogy félelem volt ránézni. Egy délután, ahogy Csege mellett lovagolok, előttünk tántorodik el egy bőrdolmányos turciling. Az ember tarajos részsisakot visel. Bizonyára Orleán alatt ragadta el valamelyik római tisztnek a fejéről, vagy hogy fejestül vette le. A sisak a szemünkbe ötlött már előbb is. Hogy az az ember eldőlt, a sisak legurult a fejéről. Csege leugrott a lóról és fölkapta. A maga fejére tette. Érigyeltem érte. A sisak taraján gránátkövek piroslottak, s föltolható arcrostéja volt. Megért két aranyat békeidőben is, de hány aranyat ér háborúban? Csak a résztarajt kell beborítani egy darab posztóval vagy bőrrel, s egy vagy két toll kell reá, akkor aztán a hurok tudják, hogy a sisak viselője közülük való. Másnap Csege fejfájásról panaszkodott. Harmadnap elerett az orravére. Végem, mondta sápadtan. Ötödnapra daganatok támadtak a hóna alatt meg a torkán. Este már készen volt a halálra. Vizet kért tőlem. A táborban már mindenki aludt. Elmentem vízért, s innia adtam. Köszönöm, pihegett. Otthon van egy kis értékem, néhány rendruhám és egy könyvem. Neked hagyom. S a kezét nyújtotta. Megigazítottam a fáklyát, hogy az arcába lássak, s hozzáhajoltam. Csege, mondottam reszketve. Nem izensz-e emőkének semmit. Még abban a gyászos órában is emőke volt az eszemben. A más világra menő embert a halál kapujában ragadtam meg. Rám nézett és bágyadtan felelte. Nem. De hát miért nem izensz? Minek? Csege, mondottam a karját megszorítva. Ne menj hazugsággal a más világra. Mondd meg nekem, hogy amit emőkéről fecsegtél, hazugság volt. Te nem beszéltél vele soha. Nekem az nem kerülte volna el a figyelmemet. Mondd meg igaz lelkedre, hogy hazudtál. És a szemébe néztem. Nem felelt. A szeme már akkor üvegesedett. Homlokát verejték lepte el. Ujjai görcsösen horgolódtak a fűbe. Egyre nehezebben lélegzett. Még egyszer rám nyitotta a szemét. A tekintete kérdő és csodálkozó volt. De nem szólt többé semmit, csak úgy maradt. Reám fagyó halotti nézésben. Negyvenharmadik fejezet. Attila sátora nyugatnak állott, hát a többi is arra fordította a sátorát. De lám Écius nem oda vezette a hadát, ahová vártuk, hanem lejjebb, keletnek nyomakodott. A vezlepatak, amely a táborunknak mögötte folyt, egyszer csak azt látom, előttünk van. Csát is morgadozik. Mi az Isten fekete csodája? Attila az Ob folyónál hagyta Ardarikot, hogy a gyülekező hadakat fedezze, s hogy a római had fölvonulása elibénk történjék, legyen szemben a reggeli nappal az ellenség. A magyarázat aztán az első római lovasok megjelenésével egy időben érkezett. Écius megrohanta a gepidákat, s áttörte a vonalukat kelet felé. 15 000 emberünk veszett el abban az ütközetben. A megmaradt gepidákat beküldötte Attila Katalaunum falai közé, védjék, ha rákerül a sor. Akkor, hogy arra kellett fordulnunk, amerre addig háttal állottunk, eszembe ötlött nekem egy halom a mezőn jó távolocskán tőlünk. Az a halom a két hat között. Mikorra én erre gondoltam, már a mi seregünk négy csapatja vágtatott arra. De a római hadból is egy sebesen száguldó nagy lovas csapat. Látszott, nagyobb a miénknél. Nagy roppanással csaptak össze. A mieinket visszanyomták. Rossz jel, morogta mellettem bialtátos. Miért volna rossz jel? Fordultam rá kedvetlenül. Ha mi előbb lódulunk és nagyobb lovassággal, a miénk a domb. Éppen ez a rossz jel, csapott el a fülem mellett a táltos. Mi? Hogy nem lódultunk előbb, és nem nagyobb lovassággal. A táltosok csúnyán megváltoztak, mióta velünk járnak. A pestistől való félelem volt-e az oka, vagy hogy mindig imádkoztak, nem tudom, de mind elkomorodott. Fekete ruhájukban olyanok voltak, mintha a halál szolgái volnának. Attól tartok, szóltam bosszúsan, hogy ti babonás papok hangosabban számoljátok a rossz jeleket, hogy sem kellene. Bocsáss meg, nem okosság. Mi a babona? Fufnyázott vállat vonva. Te keresztény vagy, neked babona a mi hitünk. Mi hunvallásúak vagyunk, nekünk babona a ti hitetek. S hogy így három ujjával gesztikulálva beszélt, olyan volt nekem, mintha a szent háromságot gúnyolná. Én is megbosszankodtam. Az Isten egy. Hunisten nincsen, latinisten sincsen, görögisten sincsen.

0: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A bogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péter eset.
2: Főr Elisa.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú esete. Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában. Minden szombaton délután 1 órától. Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség, úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés június 15-én elfogadta az alaptörvény 16. módosítását. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei, olvasható a közleményben. Az alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a közleményben. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki gyorsbeavatkozású egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a vármegye székhely sajtóosztálya. Az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és a polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Működésüknek köszönhetően az Újgyőri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. A részleget elsősorban azokban az időszakokban riasztják, amikor a forgalmi viszonyok miatt a mentőautók kiérkezése hosszabb időt venne igénybe. A szakemberek ilyenkor megkezdik az életmentő ellátást és stabilizálják a betegek állapotát a mentőegység megérkezéséig. A fejlesztés tovább erősíti Miskolc és térsége sürgősségi ellátását, hozzájárulva ahhoz, hogy baj esetén minél gyorsabban érkezzen szakszerű segítség a rászorulókhoz, olvasható a Városháza közleményében. Tárlatvezetések, hagyományőrző bemutatók, gyermekműsorok és gasztronómiai programok is várják a látogatókat az idei múzeumok éjszakáján Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci Herman Otto Múzeum 6 helyszínen rendez programokat, a főépületben többek között interaktív meseolvasással, bábos mesejátékokkal, kurátori tárlatvezetéssel és zenés előadással készülnek a szervezők. A Miskolci Galéria Rákóczi házában közösségi alkotófoglalkozást, kreatív workshopokat és koncertet is szerveznek, míg a Thália házban tartják a 26. Légy ott kiállítás megnyitóját, a régészeti látványraktárban kézműveskedésen, felnőtteknek szóló tárlatvezetésen és társas játékokon vehetnek részt a látogatók, de lesz régész homokozó, valamint gyerekeknek szóló régész képző is. A Herman Otto emlékházban családi pikniken, kvízen, kerti játékokon és Szent János bogárlesen vehetnek részt a vendégek, de megismerhetik Herman Ottóné Borosnai Kamilla receptjeit is. Időszaki kiállítás nyílik Sárospatakon a Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményei nagykönyvtárában, az intézmény 20 éve Oroszországból visszaszármazott könyveiből. A kiállítás mellett a látogatók korongozáson a 17. és 18. század kertjeiből ismert fűszerekről szóló előadáson, valamint papírmasi ékszerek készítésén és tárlatvezetéseken is részt vehetnek.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Petrányi Szőr Anna vagyok, és mellettem
2: Csókai
1: András. Ma négy esztendeje, hogy megalapítottuk a Krisztus a tudomány megváltója elnevezésű szabad egyetemünket. Hűséges tanúságtevőnk itt van velünk, Muhari Pap Sándor Balázs, képzőművész, szeretettel köszöntünk. És minden egyes előadásunkat úgy kezdtük, hogy volt előzmény Kopp Mária, Istenhit és Orvostudomány speciál kollégiuma. Ennek apropóján van itt velünk dr. Dombrádi Krisztián, Végeken Egészséglélektani Alapítvány egyik munkatársa.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kommunikációkutató és mesterséges intelligencia kutató. Azért hagyd mondjam el, hogy grafikus művész is, hiszen éppen most Debrecenben Horkai Istvánnal együtt közös kiállításatok tekinthető meg a Méliusz Juhász Péter könyvtárban. Azzal kezdtem, hogy Kopp Mária szellemét megidéztük, a professzornő szellemét. Mit jelent neked, Krisztián, Kopp Mária?
3: Hát nekem egy nagyon kellemes emléket, ami sokkal több is ennél. Megmondom őszintén, az ő habitusát, magatartását, leginkább emberségét őrzöm. A tudományos munkássága kiemelkedő Magyarországon, és nemzetközileg is az egyértelmű. De amit őrzök, az az, hogy ők férjével, Skrabszky professzor ural ugyanúgy viselkedtek a privát életben, mint amit számukra a munkájuk, a tudományos munkásságuk eredményeképpen tanulságtétel volt. Leegyszerűsítve, az önzetlen segítségnyújtás, az odafigyelés, a fiatalok támogatása, tulajdonképpen gondolkodás is kérdés nélkül. Még akkor is, hogyha az ember hibázott, amelyre sajnos volt példa sokszor, mindennek már 20-valahány éve. Ők ezen nem foglalkoztak, nagy vonalon meghúzták a vállukat, megrendítették a vállukat, és megyünk tovább, szaladjunk tovább. A lényeg az volt, hogy akiben ők hittek, leginkább mindenkiben, akiben láttak kedvességet, odafordulást, empátiát, az ő számukra egy általános magatartás forma volt, de az egész családjuk számára, az egész családot úgy gondolom áthatotta ez a fajta egyetemes, őszinte, önzetlen segítségnyújtás. Ez az elsődleges emlékem.
2: Nekem is van egy nagyon meghatározó emlékem vele, hogy valahogy megkaptam ezt a, nem tudom, sugallatot vagy belső hangot, hogy ezt az Istenhit és Orvostudomány című fakultatív tantárgyat indítsuk el, és nem tudtam sehol befogadtatni, és akkor a Máriához mentem el, és ő azt mondta, hogy ez jó ötlet, és befogadta Gesztor intézetként a magatartástudomány, és ez 16 éve volt. 17 éve volt,
1: és még mindig tart. Fakultatív
2: kurzus. Nehéz, de tart.
1: Amikor megalapítottuk a Krisztus a tudomány megváltója szabad egyetemünket 2022-ben, körülbelül 300 tanúságtételen vagyunk túl. Egyik jelszónk volt az interdisziplinaritás, transzdisziplinaritás, multidisziplinaritás, és mostanában hallottam a Vazerelli 120 kiállításon a pluridisziplinaritás kifejezést. Na most Balázs, te követted Andrást, főorvos urat, te ragaszkodsz ahhoz, hogy mindig főorvos úrként emlegesd, a missziókon Bangladesben és Nigériában is vele voltál.
4: Bangladesben az egyik legnagyobb megtiszteltetés, hogy ott lehettem. Már egy évvel előtte készültünk rá, és készítettem rajzokat a koponya építésről és a gyerekekről egyaránt. A Banglades után lehetőségem nyílt a nigériai misszióra is. A Csókai doktor úr egy nagy példa előttem, ingyen műti ott a betegeket, és ez azt hiszem egy óriási lehetőség azoknak az embereknek, akiknek lehetőségük nem lenne arra, hogy őket megműtsék, mert nem tudják azt kifizetni. Én pedig úgy gondoltam, hogy lehetőségük nincs arra, hogy kifizessenek egy-egy festményt esetleg a templom, úgyhogy én meg missziós festészetbe kezdtem.
2: Így van, és ebben lehet, hogy nagy, mert pont egy ott van egy 250 fős halottasház, és annak a annak épített egy templomot a kórházigazgató, hogy ez egy katolikus kórház, a Borromei Szent Károlyról elnevezett kórház, és a Balázs oda festett már két gyönyörű képet, nem mindennapi képek, az egyik a Leonardónak a utolsó vacsorának a gyakorlatilag teljes másolata. És
1: utánérzése, és Balázs, te vázlatnak nevezted a múltkori beszélgetésünkben, hiszen Onicsa a háttér.
4: Tanulmány másolata.
2: És most vitte ki két hete a Michelangelónak a Sixtusi Kápolna a feltámadásnak a hatalmas nagy képét. Én is vele mentem volna, de egészségügyi okok miatt végül nem tudtam menni. Csak az, hogy a művészet hogy gyógyít, mert a Balázs mindig kétségbe vonja a művészetnek a értelmét, erejét sokszor, de hát ez egy olyan közvetlen gyógyító erő azoknak a gyászoló embereknek, ez a két kép, ezt már eddig is megtapasztaltam, hogy nem lehet ezen vitatkozni, hogy a művészetnek micsoda gyógyító ereje.
4: A képzőművészetbe vetett hitet azért a Csókai doktor úr nekem igencsak vissza tudta adni, mert tényleg óriási harc van a képzőművészetben. Kiváló képzőművészek vannak Magyarországon, és hát szinte egymást gyöngítjük, és megkérdőjeleződik tényleg bennem, hogy hol vagyok hasznosabb ebbe a világba. De amikor Csókai doktor úrnak az orvosi illusztrációkat készíthettem az újságcikkekhez és az előadásokhoz, azt hiszem, ez messze fölülmúl minden kétséget, és visszaadja az ember a hitét, hogy igenis a művészet az tud még a tudomány javát is szolgálni.
1: Azzal kezdtem, hogy transzdisziplinaritásról, interdisziplinaritásról lesz szó, és szeretném azért elmondani, hogy Krisztián szociológus végzettségű, még András építőmérnök, statikus mérnök, és utána végezte el az orvosi egyetemet, te Balázs képzőművész vagy, én pedig pszichológus és jogász. Na most Krisztián átküldött nekünk egy nagyon érdekes cikket, és azért is fogadt meg, majd beszélünk róla részletesen a transzdisziplinaritással kapcsolatban, mert hogy itt a Mária Rádióban rögzítettünk Szentgyörgyi Albert zsoltárokat, Szentgyörgyi Albert 6 zsoltárt írt angol nyelven, 3-an fordították, 3 mi fordítói, 18 zsoltárt tudtunk előadni, de Bánfi Edit előadó művész kezünkbe adott Darwin zsoltárokat is. Amikor én ezt elmondtam az Új Színház igazgatójának, akkor azt mondta, hogy jaj, ezzel vigyázzunk, mert hogy Darwint ő nem tartja igazán ezekben a körökben finoman fogalmazva szalonképesnek, hogy milyen zsoltárok lehettek azok. Ugyanakkor neked egy nagyon érdekes tanulmányod jelent meg, konkrétan Darwinra építve.
3: Igen, ez egy nagyon spontán írás volt még 2023. októberében, amit az index.hu rendelt meg tőlem. Nem mennék bele igazából a részletekbe, annyit mondanék csak, hogy az evolúció elmélet kapcsán az Egyesült Államokban alkotó és kutató csoport, egy nagyon tehetséges, fölkészült társaság egy bizonyos elméletrendszer köré építette a Darwin evolúció elméletét, amely bennem elindított pár gondolatot. Természetesen ezzel a kiinduló ponttal nem értettem egyet, Darwinnal nehéz nem egyet érteni, de lehet látni azokat a furcsaságokat, amelyeket azért az ő teóriája nagy vonalon átlép, hogy fogalmazzunk ilyen eufémisztikusan. És akkor én ezeket a pontokat, amiket ő átlép az elméletbe, azokat megint csak elnézést kérek a leegyszerűsítésért, a transzcendensnek valamilyen megnyilvánulásának tudom be, vagy valamilyen holisztikus szemléletnek, amely az én szociológiai iskolámban egy átható erejű megközelítés, egy holisztikus, mindent meghatározó, egy önmagát megalkotó, különben a sejtbiológiára visszavezethető elmélet, amelyet autopoézisnak hívunk, az tulajdonképpen megmagyarázza ezeket az apróbb hibákat, amelyeket Darwin vétett. Elnézést kérek ezért a magabiztos megjegyzésért, és erre még ráépült ez az amerikai kutatócsoportnak a munkája, ami kettő együtt sajnos azt elérte azt az inger küszöböt, hogy én leírtam, amit erről gondolok. És leírtam azt, hogy véletlenül van valami olyan mindent átható erő, amelyet nem ismerünk, és lehet, hogy nekünk embereknek abban a valódi formájában, amelyben ez létezik, talán nem is kell megismernünk, mert soha nem érthetjük meg. És ezt neveztem el hitnek. Hát ez a hit, ez tulajdonképpen egy olyan összekovácsoló erő a megismerhető tudomány különböző aspektusai vagy elemei között, amelytől az egységesség kialakul, létrejön a gyógyulás ereje, létrejön az öngyógyítás képessége, a regeneráció, az adaptáció képessége, és ezáltal vagyunk képesek az életre ebben a mi magunk szűklátókörűsége okán bioszférának nevezett világban, de amelynek a határait nem ismerjük. Hát erre próbáltam egy nagyon rövid cikkben reflektálni, erre az amerikai kutatásra, illetve Darwin evolúció elméletére, amely kreativitásához természetesen semmilyen kétség nem fűződik, de azokat az apró lépéseket, amelyek valójában nem aprók, elég didaktikusan megpróbáltam a hitszámlájára írni, hogy így lesz teljes ez a gondolatmenet.
1: Miközben azért különbséget teszel a zsit és a vallás között is a cégben.
2: Igen, ha már említettem ezt a tantárgyat, ahol Keller Mayer professzor is fő előadó, az egyik súlyponti kérdés, hogy Darwin hatalmas nagy igazsága, és mi Darwinnak a hatalmas nagy tévedése. Csak kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményed, ha így számodra átjön Darwin ismeretéből, ugye a hatalmas nagy igazsága a progenitor, tehát az egész élővilág egyetlen egy sejtből származik, és az teremtett volt. A nagy tévedése pedig, tehát az első sejt, amiből elindul a élővilág evolúciója, az teremtett volt. The first cell was created, ezt le is írta különben így, és tehát ez a nagy igazsága, mindig ezt magyarázta Keller professzor úr, és a nagy tévedése, hogy az embert is fajba sorolta. És tehát az embernek így a minden egyes embernek külön teremtett mi volt a esnek egy kritika alá, amit viszont a keresztény tanítás.
3: Igen, tehát a cikknek doktor úr, főorvos úrnak a gondolatmenetét annyiben szeretném pusztán alátámasztani, hogy valóban a darwinizmusnak volt egy tudománytörténeti vétke, az, amely egy cikk címében is szerepel, hogy a tudományt és a hitet elválasztotta egymástól. A tudomány tulajdonképpen a hitetlenség metaforájává vált, és nem tudott mit kezdeni a hit és a tudomány egymással, miközben kettőjük közt egy organikus kapcsolat van. Hogy a sejt teremtődött, ez ennek az okát vélhetően, vagy a mikéntjét mi nem tudjuk föltárni, erre való a hit, vagy az intézményesült, később intézményesült vallás. Darwin különben másik probléma a tudománytörténeti szempontból, hogy Darwin munkásságát nem egy pontként kell elképzelnünk, abban is voltak folyamatok, és Darwin önmaga is felfedezte ezeket a problémás pontokat. Én abban láttam elsősorban a hibát, vagy problémát, vagy elvi zökkenőt ebben az amúgy nagyon egységesnek fölállított, szinte egy kreálmányra emlékeztető elméletben, amely az evolúció és az adaptáció kapcsolatát határozza meg, vagyis az egyetfejlődés, vagy az emberi létformák kialakulásának gyorsasága és pontossága, az valahogy egy olyan szűk spektrumban alakult ki, amely spektrumot a körülöttünk lévő világból érkező ingerek alapján a darwini elméletből kiindulva és abból levezetve ilyen sebességgel nehezen jöhetett volna létre. Tehát maga az ember létrejötte, az annyira hatékony volt, hogy ha a darwini logikát követjük, akkor itt valamilyen logikai bukfencnek kell lenni benne. Tehát túl gyors volt, és túl jól sikerült. És én ebben látom a darwini logikának, amelyet különben önmaga is később kritizált, az első számú buktatóját. Ha megnézzük, a természetes egyetfejlődés általunk ismert dinamikáját ebbe nem illik bele. Az ember hirtelen ebben a formában való megjelenése ezzel a lélekkel és ezzel a testtel.
2: Igen, akkor ez kvadrál avval, hogy a te ugye a lehet, hogy a testünk leköveti az evolúciót, de a lelkünknek teremtődnie kellett.
3: Igen,
2: és ezek... minden egyes embert külön. És ezért a homo sapiens, mint fogalom, ez így okafogyott.
3: Igen. Ezt lehet, hogy reményeim szerint nem túl bonyolultan fogalmaztam meg.
2: Nem.
3: Tehát túl gyorsan jöttünk létre, nem. És ez egy nagyon-nagyon sikeres, túl sikeres adaptáció, mert az evolúció egy adaptációs folyamat, a külső környezeti tényezőkre reagál az élő szervezet, maga egy élő sejt, amely az önmaga anyagából változik, alakul, és valamilyen kooperációt hoz létre. Ez tulajdonképpen valamilyen ok-okozati összefüggésben oksági rendszert képzel el, amely végén ott van az evolúciónak egy terméke, egy élő szervezet. Csak túl jól sikerült, túl rövid idő alatt. Tehát itt mondom én azt, hogy itt legalábbis érdemes ennek a jelenségnek, vagy ennek a tudományi elméleti dilemmának a körüljárására több energiát, több időt szentelni, mert itt valami nem stimmel. Ezt a dilemmát akartam egy átlag olvasó számára érthető, közérthető módon csak felvetni, hogy a nálam avatottabbak aztán ezt tudományosan ízekre szedjék.
2: Igen.
3: Neurológusok, hormonkutatók, demográfusok, és az egészet helyezzük egy holisztikus, mindent megmagyarázó, minden részletet egyben látó tudományértelmezési keretrendszerbe. Én ezt vártam a nálam képzettebbektől, és ezzel a cikkel próbáltam felkelteni az érdeklődést.
2: Igen. És van ugye egy nagy teológus a katolikus egyháznak, a Teár de Chardin, és valahogy én úgy értettem meg valamit az ő teológiájából, mert azért nagyon nehéz, hogy ő mondjuk tehát nem ilyen lépcsőként tekinti, hanem a komplexitásra való képességet, a komplexitást teremtette a Jóisten, és ennek a végén, a komplexitás végén, a komplexitás fejlődése végén megjelenik az ember. Valahogy így nem tudom, hogy foglalkoztál ő vele is, vagy
3: igen.
2: Olvastál.
3: Igen.
2: De nem feltétlenül.
3: Hát tanárról én annyit tennék alázattal kiegészítésképpen az általad elmondottakhoz, hogy nekünk azért van egy nagyon kreatív, és ebben az orvostudomány, az orvosszociológia, az nagyon sok magatartástudományi, vagy úgynevezett transzdisziplinán összeér. És nekünk van egy Niklas Luhmann nevű szociológusunk, aki megalkotta az úgynevezett műveleti konstruktivista szociológiai irányzatot, amelyet ez az autopoetikus, holisztikus rendszerelmélet ír le, ahogy pontosan, ahogy te mondtad, hogy a világ túl komplex, de törekszik az egyszerűsödésre. És pont ez volt ennél a cikknél is a célom, hogy vegyük már elő ezt a társadalmat leíró, a komplexitásból, a bonyolultság felé, az egyszerűség felé ható elméletrendszert, amely különben az emberi közösségek kooperációját írja elő, de hát ez, hogyha ezt holisztikusnak nevezzük valóban, ezt a társadalom filozófiát, mert ez valójában az, és hogyha azt gondoljuk, hogy ez hatással van az emberi lélekre, akkor hatással van az emberi testre, és innentől kezdve egyenes kapunk van a különböző pszichoszomatikus betegségekhez, amelyek a legsúlyosabban bántják és érintik a modern társadalmat, amelyről Luhmann különben beszélt. Tehát innentől kezdve ez már társadalom biztosítási kérdés, gazdaságpolitikai kérdésé válik, bár valamilyen transzcendensről, egy megfoghatatlanról beszéltünk.
2: Igen, és még azt szeretném tőled kérdezni, hogy akkor a lelket azt agyba helyezed el, vagy agyon kívül? Pláne, hogy halhatatlan.
3: Itt teljesen kívül helyezem el, ez nem egy lezárt dolog.
2: Igen.
3: Nem. Itt mindannyian hatással vagyunk egymásra. Jó vagy rossz? A lényeg az, hogy tulajdonképpen egy olyan folyamatos interakció zajlik, ez lehet kvantumfizikai értelemben interpretálható, lehet társadalmi értelemben, lehet vallási, tehát teljesen mindegy. A lényeg az egységesség, amelyet ma nem nagyon tudunk sok esetben ezzel a mozaidarabrák széttört tudományszemlélettel megmagyarázni. És ez engem, megmondom őszintén, zavart bizonyos szempontból, és ezért is fordultam az orvosi szociológiának abba az ágába, amely próbálta megmagyarázni, már sokkal jobban kézzelfogható, a pszichoszomatika jelenségkörét, és itt érkezett el a szalutogenezis, vagy az Aaron Antonovsky féle koherenciálmélethez az egészség vizsgálataimnak egy része, ahol az egészséget egy háromlábú székként képzeljük el. Van egy biológiai adottság, van egy pszichológiai, és van egy társadalmi lába az egészségnek. Ha valamelyiket kirúgjuk, akkor ott az egészség sérülhet. Ez nem egyszerűen egy biológiai kérdés. Ennek nagyon sok lelki és társas támogatásra épülő háttértényezője van, amelyeket vizsgálnunk kell.
1: Nagyon érdekesek a Krisztián leírásai, majd visszatérünk erre a depresszió példádra. Ugyanakkor, ugye Balázs, látom, hogy nagyon boldog, az kár, hogy a kedves hallgatók ezt nem látják, szerves kapcsolat van a művészet és a hit között is, úgy, mint a tudomány és a hit között?
4: Ez együtt működik. Ha nem hiszek abban, amit festek, akkor, vagy amit készítek, persze saját magammal nem vagyok megelégedve, soha nem tudom azt megcsinálni, amit én szeretnék. Avval biztatom magamat, hogy mindent megtettem, beleadtam szívemet, lelkemet abba, amit csinálok, hiszen hogyha Jézust a kereszten festi valaki, és nem teszi bele szívét, lelkét, akkor az a kép hogy szólítja meg az embereket.
1: És most is kaptál egy nagyon komoly felkérést a két festményed után, amelyeket már Onicsában elhelyeztél, az utolsó vacsorán, tanulmány, valamint a Sixtus Kápolna tanulmány után most kaptál egy teológiai egyetemre is egy felkérést.
4: Én igazából a harmadik képre készültem, és úgy is mentem ki, hogy ezután a kép után a Szentek Élete című képet fogom festeni, de az érseknek a titkára Bazil atya szólt, hogy az a helyzet, hogy jövőre egy óriási ünnepük lesz. Az 25. éve van az érsek az érseki székben. Ennek szeretnék egy nagy ünnepet. Ez egy óriási szó, hogy valaki 25 éve tudja vinni ezt az egyházat töretlenül, kórházakat.
1: Ez Nigériában?
4: Ez Nigériában, Onitsában van. És hát ugye árvaházat tart fönt, kórházat alapít.
2: Kórházakat.
4: Kórházakat, igen. És, és ennek, és most pedig az egyetemet a 25. évfordulóra, és mondták, hogy ezt a képet mindenképpen előre kell venni. 1885-ben lépett ott partra az első misszionárus, és ezt a történetet kell feldolgozni. Mondták nekem, hogy körülbelül ugyanebben a léptékben kell gondolkodjak, mint amit eddig festettem. Kérdeztem a méreteket, hogy hát a méterben végül is ez mennyi ez az új kép. Azt mondták, abban ne foglalkozzak, ezt tetszik nekik, ahogy ezeket megfestettem, ugyanilyen méretrendszere lesz ennek az egésznek.
1: De és azért mondd meg, hogy hány méterről beszélünk.
4: Közben, amikor beszélgettünk, én rajzokat készítettem, tudva azt, hogy kb. Egy ilyen rendszerű kép lesz, mint amit eddig csináltam. Amit eddig csináltam, az 170x370 centi volt. És amikor már az érsekkel is találkoztam, és az érsek is elmondta a véleményét a rajzokról, még ő is tett hozzá, melyik érsek hova kerüljön a képhez, akkor utána elvittek arra a helyre, ahova a kép készül. Magyarországi viszonylatban is ez óriási megtiszteltetés egy embernek. Nem is tudom, hogy hogyan érdemeltem ki ebben a két kis képpel, vagy két tanulmány másolattal. Hát egy kicsit kisebb, mint a Szent István Bazilika, ennek az egyetemnek a díszépülete. Oda vittek be, először bevittek az ebédlőbe, viszonylag alacsony mennyezettel, gondoltam, hát itt tényleg egy hasonló kép készülhet, mint ott. A teraszomon meg tudom csinálni ezt a képet. Nem mondták, ez csak itt jöttünk át. Bevittek a főterembe, és hát az maga az ámulat. Állványok vannak, még nincsen tető, de ahogy fölnéztem, azt a megdöbbenést tapasztaltam, mint amit a Szent István bazilikával
2: érzek. De most már mondd el a képméretet, ha kívánom képméretet.
1: Ezt várjuk, a képméretét, Balázs.
4: El nem tudtam képzelni, sokkoló, igen, számomra ez mondták, hogy ott lesz, és csak néztem, fölfelé mutattak, és akkor még föl kellett menni, lemértem, 5 méter a magasság, és 10 méter a szélessége ennek a képnek, ez megdöbbentő méret. Festett itt nagy méretű képet egy kiváló festőművész, nem is tudtam, hogy onnan sejtettem, hogy ekkora vászon létezik, is Légi Nagy Ádám, egy nagy keresztény festő, a legkiváló festők közül való. Tőle kaptam meg az, hogy hol lehet egyáltalán ekkora vásznat kapni. Ott is mondták, hogy ekkora vászon nincs, úgyhogy egy kicsit lejjebb kell venni, úgyhogy nem 5 méter lesz, csak 4 méter 20 centi magas, de és nem 11 méter, csak 10 méter.

0: Krisztiántól szeretném kérdezni, mert azért ez a cikk, ez egy nagyon tudományosan is magas szintű, annak ellenére, hogy ugye a Indexbe jelent meg, ami bizony az hoz le ilyen igényes cikkeket, és a kérdésem az, hogy mik szoktam erről én is beszélni, ugye, ahogy a Heisenberg a részecske fizikának a mondjuk így megalapítója mondta egyszer, hogy ha a tudomány poharából az első kortyokat kiszott, könnyen ateistává válsz, de a pohár alján mindig ott vár Isten. Ezt magamon is megéreztem az én kis tudományomban. Azt szeretném kérdezni tőled, Krisztián, hogy te hol tartasz, vagy neked nem volt ez probléma? A pohár alján találtad magad mindjárt, vagy pedig neked is kellett iszogatnod?
1: Megmondom őszintén, amikor bekeveredtem a Sotéra, Kopp Mária professzorasszony és Buda Béla támogató kötelékébe, Srapszki Árpád támogató kötelékébe, akkor tőlük nagyon sok mindent hallottam az orvosi egyetemen belül a vallásosságról. Akkor a pohár fenekére néztem abban az értelemben, hogy úgy gondoltam, hogy a társadalomtudomány, vagy a szociológia elmélet, az nehezen összeegyeztethető, vagy nehezen találtam kontextust a vallásnak, vagy a hitnek, vagy a transzcendens jelentőségének. Bár a leges-legelső komolyabb publikációm az pontosan Varga Károly professzor úrral kooperálva, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szociológia tanszéket alapította és vezette. Ő egy vitát generált Buda Bélával, abban hangkiselemér is részt vett, és én Varga professzorról sokat beszélgettem a vallásról, a hitről. Őnek ez egy fontos témája volt, és akkor azt hiszem, akkor a Magatartás Tudományi Intézetben néha-néha megfordulva a diszertációmat, a kutatást ott végeztem el, belecsöppentem talán tudatomon kívül. Édesanyám egy aktív templomba járó római katolikus asszony volt, az egész családunk római katolikus, és igen, ahogy teltek az évek, egyre inkább éreztem azt, hogy hit nélkül az ember semmiben nem kezdhet bele. Az, ha az vallásos hit, az sok szempontból, és tapasztalataim szerint is egy végtelen támasz jelent. Ezen az úton én úgy gondolom, hogy talán meg lehet fogalmazni, hogy elindultam, és egyre inkább merítkezem ebben a folyamatban. Jelenleg ott tartok, hogy látom a helyét és az értelmét a hitnek, a vallásosságnak, látom azt, hogy a tudománynak ez a jelenségtartománya nagyon komolyan foglalkoznia kell, mint ahogy ezt a magatartástudomány, az orvosszociológia már meg is teszi, és nem akarok túl profán lenni egy ilyen közegben, csak a dilemmáimat szeretném leírni, mert a dilemma mindig a meggyőződéshez vezet. Én most azt gondolom, hogy a meggyőződés felé vezető úton haladok.
0: Igen.
2: Akkor egy konkrét megtérési folyamaton te nem vagy túl.
0: Hát mindnyájan abban vagyunk azért.
2: Hát jó, de azért nálad eléggé.
0: Hát vannak sarkalatos pontok.
2: Volt, ezt már többször elmondtuk a kedves hallgatóknak. Balázs, nálad is volt azért egy elég komoly gyógyulás élmény, egy csodálatos gyógyulás élmény.
0: De az csak elindította az úton őt, ahogy így sokat-sokat beszélgettünk. Nálad a lépcsőkbe hol tartasz? Ha 10 emeletes a hit építményünk, akkor hányadik emeleten vagyunk vajon?
3: A 10-et talán soha nem érem el, de szerintem a 6-on vagy 6,5-en biztos vagyok.
0: Igen, ugye Aviai Szent Teréz az a 7 lakást említi a belső várkastélyben, amin végig kell menni az embernek, de néha azért nagy bukfencek érik.
2: Igen, csak amikor itt Krisztiánnak olvasom az idegrendszeri folyamatokról is a leírását, akkor óhatatlanul nekem is eszembe jut az a Mária élményem, amikor már ezt is többször elmondtam a kedves hallgatóknak, és többször a tanúságtételek során, hogy amikor álltam a szűzanya előtt a Szent István Bazilikában, megszólaltak a harangok a Benczúr Gyula festménye előtt, addig 16-18 szemszanakszal tengettem az életemet egy családi válsághelyzet kriminalizálódása következtében, és onnantól kezdve egyre nem volt szükségem. Na most, ekkor jön a kérdés, ugye hormonális változás a hit hatására, és többször beszéltük András, tudod, a Kisvárdai Szent Damián kórházzal is, és több intézménnyel tárgyaltunk, hogy érdemes lenne olyan kísérleteket indítani, hogy mondjuk ima előtt vérvétel, ima után vérvétel, és vajon milyen hormonok termelődnek a hit élmény hatására.
0: De biztos erről, kihatással van.
2: De erről konkrétan ez a szerotonin, a dopamin anyagcseréről, depresszióról.
0: Igen, általában sokat foglalkozik ez a cikk a foglalkozó a depresszióval, és úgy mi a meglátásod, hogy a depresszió az hittel, vagy a organikus pszichiátria módszereivel, vagy mind a kettővel, de mennyire fontos szerepe van a depresszió gyógyításában? A hitnek, mert azért a szegény atyákat is súlyos depressziós fázisok érik utol, meg a szenteket is még.
1: Ezekre a kérdésekre én nem tudok választ adni, arra tudok válaszolni, a depressziónak nagyon sok változata ismert, és a depressziót egy rendkívül összetett tünetegyüttesből származó súlyos betegségnek tartom, amelynek a kezelése az ebből fakadóan rendkívül komplex. Nem szűkíteném le sem idegrendszeri, sem hormonális, sem hittel, sem genetikai hatásokra, hanem sajnos egy olyan összetett jelenségcsoporttal állunk szemben, amellyel kapcsolatban több a kérdésünk jelenleg, mint a válaszunk. De az biztos, hogy a társas támogatás, amelyet az emberektől, embertársainktól megkaphatunk, a barátainktól megkaphatunk ilyen típusú támogatást. A létünk értelemteli megélése, az elérhető célok kijelölése, a megbirkózási képesség növekedése, az mind összefüggésben van a hittel. És ezáltal, hogyha az ember képes ezeket a célokat kijelölni, akkor folyamatosan észrevétlenül, ha tetszik, a hittel vagy azáltal közvetve lebontja magában azokat a mérgező elemeket, amelyek a depressziót előállítják. És akkor becsatlakozik hirtelen a szomatikus rendszer ebbe a folyamatba.

0: Legyek én is olyan, mint a többi, aki jön, megy szabad akaratából, festek én neked egy akkora képet, hogy csak na. És ez adott nekem egy löketet akkor, hogy Istennek én tettem egy ígéretet, és nem depresszióba estem, mert azt mondták az orvosok, hogy nem is érdemes hazaadni, mert az én szüleim engem nem tudnak támogatni, egy intézetbe vigyenek, és valószínűleg ott fogok maradni. Ha depresszióba esem, akkor valószínűleg én most egy intézetbe élek.
1: De hogy mivel, hogy az... Érsz, mivel 18 éves koromban.
0: Igen, igen, igen, 17-18 éves koromban, de akkor ugye ez egy akkora hitet adott nekem, meg erőt adott nekem, hogy tettem egy ígéretet, hogy láttam egy reményt. És aki lát reményt, igen, annak megnyílnak az ajtók.
1: Oké, ez jó, ez csodás gondolat, és akkor mindjárt Krisztiána azt szeretném tőle kérdezni, hogy tulajdonképpen, amikor hitről beszélünk, sokszor elhangzik itt is nekünk a hit, hit. A hitünknek a végpontja az a názáreti Jézus feltámadása, nem? Amikor hitről beszélünk, ez sokszor úgy a hívő, vagy, mert úgy, hogy most valamiben hiszek, hogy ezt végig fogom vinni, az is egy hatalmas nagy drive és egy mozgatóerő, mint ami a Balást érte el, ugye, akkor ez de azért az igazi nagybetűs hit, az mégiscsak a feltámadásba vetett hit, amiből aztán minden következik. A Szent Háromságban vetett hit, az Eucharisztiában vetett hit, és akkor végigvehetjük a Szűzanyában vetett hit, de nem,
2: főorvos, azt tudom
1: nem fontos
2: mondani,
1: ez?
2: De, nagyon fontos. Én azt a kiegészítést tudnám ehhez tenni, hogy mindez egy olyan támaszt képes adni az ember számára, amely a legnagyobb krízisekből kisegíti. De az én, és ha megengedik nekem ezt a fajta alázatos kívülállóságot, nevezzük így, vagy ennek az úton való haladó vándornak a gondolatait, akkor ha valaki megérkezik főorvos úr által leírt hitbe, akkor az kap egy biztonságot. És az életben az ember számára az egyik legfontosabb cél az a biztonság, a kiszámíthatóság, és arisztotelészi értelemben vett boldogság elérése. És nem az önvád, hanem valaminek a szeretete. Hogyha ebbe az önzetlen szeretet állapotába meg tud valaki érkezni, akkor azt gondolom, hogy megérkezett abba a maga módján meghatározott vallásosság állapotába, ami az ő számára egészségi szempontból egy bizonyított védőfaktor. Áron Antonovszky óta, aki az első erre vonatkozó mérőskálát 1988-ban fölállította, és mindezt bebizonyította. És ezt a orvostudományi hagyományt emelték föl Sej János nyomán Kopp Mária professzorasszony, Sklapszky Árpád professzor úr, és ők hitték azt, hogy a vallásosság az orvostudomány számára egy rendkívül lényeges intézmény, nevezzük, elnézést kérek a profán megfogalmazásért, és a hit az egy olyan védőfaktor az ember szomatikus rendszere szempontjából, amelyet mindig támogatni kell, és az empátiáról, szeretetről, és ennek ezen társadalmi folyamatok, emberi kapcsolatok, a család szerepének az újrafogalmazásával valójában az ember jól létet támogatja az orvostudomány, és ezáltal kell nekünk a hitről érdemben és nyomatékkal tudományos vitát is folytatni, annak ellenére, hogy a hit az a legbelsőbb, privilégizált tudásunk. És ezért nem szeretnék definíciókat alkotni a hit karakteréről, mert ez egy privilégium, ami számunkra az egy bensővétett motor, egy erő, egy védőpajzs, amelynek nem adjuk ki sokszor a részleteit. Nem magyarázzuk meg, hogy nekünk az mit jelent. Én nem kötöm narratívákhoz, hanem ez bennem lévő olyan motorhajtóerő, egy olyan reaktor, amely képes minden problémát, ha kell, elsodorni.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra. Intézménytípustól függetlenül. Elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A szakszervezeti elnök azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Totyik Tamás kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szerinte tisztán kell látni, milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a pedagógus szakszervezet szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítmény értékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezést, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt képernyő előtt. Derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített a fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatát vizsgáló felmérésből. A brüsszeli testület közölte, Az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13-18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egy harmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztetnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
2: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
1: Összefogás Kárpátaljáért.
3: Hihetetlen. Adakozókert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
2: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyanaz a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagydobronyba egy, először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen, egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelmébe pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hul Post Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdalénum névvel mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból, a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezdett ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségei miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermekotthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már község megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást, olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy ideiglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgy is funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha a kriminológiai bűncselekmény történik, tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpát a legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván mint egy kisgyereknél, mert már neki egy nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leány otthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
3: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig sem volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
2: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hál' az Úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton elkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megye internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvére nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, azért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik, nem. No, de, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
3: Az első fecskénk, ha jól értem.
2: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitt el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtető miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés, minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval meg volt oldva 24 óra alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
3: Már a hány kisfiú van?
2: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilván tartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
3: Mi a legfontosabb feladat? Egy új épület szárnynak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől? Illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk két percet.
2: Az új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál, a fiúknak sokkal több helyre van szükség, 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek, gyönyörűek. Még néhány családot, most már egy gyereket tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egy elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már egy éves kortól, egy éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése. A gyermek otthonnak a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig...
3: Örökbefogadás.
2: Kérdéskör. Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
3: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
2: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy neki indulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye egy kérvény eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy, tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért külön van, külön indul. Sok gyerek van. Merjenek 2-3 is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek már egyénileg bizom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem 2 perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van 2 nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg aztán végképp nem készültem, de nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos, mire a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermekotthonon számon, hogy ott van 3 nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat, és akkor most szétszakítják őket.
1: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával, a riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntöm Kis Tibort, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdélyi Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
3: Békesség Istentől! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz. Olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, Reám hárította azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyházkerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
2: Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
3: A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai és a nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja, ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretetszolgálat meg segíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk, és átirányítottak Dézsaknára. Az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntötte el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai és Jótékonysági Szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki, többnyire felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket és az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Hát többnyire gyógyszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendő, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentjüket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek szükségesek ahhoz, mert fogyóeszköz, hogy a vércukorszintet a betegeknél mérni tudják. Akkor egy esetben a kárpátaljai püspök úr indította el ezt a projektet, hogy felszerelje azokat a lelkipásztori hivatalokat egy ilyen áramszünetmentesítő berendezéssel. Mi is egy kétgyermekes lelkész családnak a parókiáját felszereltük ezzel. Mikor mondom, hogy mi, akkor megint gondolok az ügyosztályra és a gyülekezetünk tagjaira. Akkor áramfejlesztőket is vittünk, mert rengeteg áramszünet volt egy bizonyos időszakban. Ennek a hihetetlen nagy adakozásnak, amiről nem akarom elpaposkodni vagy eldramatizálni, de én mindig úgy érzem, hogy az özvegy asszonyaink két filléreből begyűlt adakozásnak az eredménye volt az, hogy 22 alkalommal az utolsó szállítmányunk 60 ezer lejbe került. Tehát ez egy óriási nagy összeg, hogyha egy magánember a saját zsebét nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi két szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
2: Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
3: Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkos szolgálatok milyen mértékben okozhatnak esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy kétszer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kistelepülés raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába, az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy szeméről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a hatköteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az átviteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezet gyűlésén vettem részt, ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia, ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem, akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára, az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismertünk. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meg gondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban. 4000 példányt kértek. Ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, mert nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalmattán el is sírják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
2: Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irányt hozzájuk?
3: Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház Ifjúsági Szövetsége. Két évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelés.

0: munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelölő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
1: Van valami kiegészíteni valója?
0: Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgató tanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevéről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozókedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta.

0: Azokat a gyermekeket, akik részt vettek a beregszászi református gyülekezet vakációs biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: Mi az idei tábornak a tematikája?
2: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az életével, Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
1: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
2: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
1: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
2: Hála az Úrnak, vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást. Ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hála az Úrnak, vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen éppen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
1: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
2: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztályjal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. Tehát tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten és sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
1: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni.
2: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magamének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket úgy megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
1: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az én jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
2: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket, ezek lesznek az alapok a számukra.
1: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, kiteremtette, meg hogy lett az, miből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozz el, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifölg rengeteg választ adok az őkülésben.
2: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életében előkerül, akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
0: A Vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit, református lelkipásztort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta. Az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül, mondta Magyar Péter miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is, és a Soros elnöknek is elküldenek. A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi státuszkót át kell alakítani, mert ez nem jó, szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét, fogalmazott a miniszterelnök. A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben, eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett. Elmondta azt is, több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyaló asztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhellyel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Isten sérült embereket használ. Ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Lukács evangélium a 22. fejezet 32. vers. Sajnos gyakran alábecsülünk, vagy nem veszünk számításba embereket amiatt, amin keresztül mentek az életben. Olykor azért, amit másokkal tettek, máskor meg azért, amit ők szenvedtek el másoktól. Ha jártál már használt ruhaboltban, tudod, hogy ott értékes dolgok is kaphatók mélyen áron alul, csak tudnod kell, mit keres. Jézus is ezt teszi. Bármi elesett légy is, ő nem úgy tekint rád, mint aki kiesett. Péter annyira bánta, hogy megtagadta Jézust, hogy úgy döntött, visszatér korábbi hivatásához, a halászathoz. El tudod képzelni, miket pletykáltak róla a kikötőben? Ő az a fickó, aki otthagyta Jézust. Ha lelkipásztor lett volna, biztosan a lemondását követeljük, de az a legkevesebb, hogy onnantól kezdve nem érdekel bennünket a mondandója. Jézus mégis az elsők között kereste meg, és amikor rátalált, egy szóval sem említette neki a történteket. Szeretsz-e engem? Kérdezte meg tőle ehelyett háromszor is. Amikor Péter mindháromszor igennel felelt, ezt mondta neki Jézus. Legeltesd az én juhaimat, arra utalva ezzel, hogy ő lesz a gyülekezet majdani pásztora és vezetője. Jézus messzebb látott Péter kudarcos múltjánál és a jövőjére tekintett. Nem érte meglepetésként, hogy Péter kudarcot vallott. Ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet, mondta neki korábban. Péter éppen abból a tapasztalatból merítve tudott később a leghatatosabban segíteni másoknak, hogy sikerült legyőznie a gyengeségét, és átélte Isten helyreállító kegyelmét. Igen, Isten téged is megfedd, de csak azért, hogy helyreigazítson és szolgálatába állítson. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-kúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoport mérkőzéseket követően Herceg-kúton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison, gyönyörű környezetben.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás. Most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum két barátságos mérkőzést játszanak le. Ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a két barátságos meccset a csoportbeosztások szerint, azok nyertek belépőt erre a mai Herceg-kúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. Két 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoportgyőztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat.
1: Ezt követően beszámolunk arról is, hogy idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű magán alapítású művészeti intézmény és Borsodabói Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított iskola fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képzőművészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetségműhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal.
3: A művelődés házában, művelődési központban a tagozat növendékeinek a gála koncertjére került sor, amely önkormányzati üdvözlettel kezdődött, majd a citerások, hangszeresek zongorán, hegedűn, szólóban, kamarazenében, a kis szólfés csoport énekkarával kiegészítve engem kért fel a műsorvezető, hogy mondjak a fenntartó nevében köszönetet az évfordulón, majd pedig a táncosok fejezték be a gálát, amelyet egy vendéglátás követett. Hát így vonultunk időleges pihenőre, hiszen a tanév adminisztrációja az még a hó végéig el fog tartani. Úgyhogy igazán egy minden szempontból a teljesség igényével megrendezett ünnepnapnak lehettünk részesei.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg Kúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoport mérkőzéseket követően Herceg-úton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison, gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőberecki, Füzér, Herceg-út Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardú csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik fő szervezőt, Ringer Istvánt, a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum 2 barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a 2 barátságos meccset, a csoportbeosztások szerint azok nyertek belépőt erre a mai Herceg-úti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. 2 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoport győztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat. Sportbarátságokra nyílik lehetőség, régi sportbarátságok felelevenítésére, találkozásokra, beszélgetésekre. Ez a legfontosabb a sportértéken túl természetesen, a mozgás örömén túl, hiszen ahogy első perctől kezdve hirdetjük, ez a hátsó füves program alapvetően egy társadalmi program, nem annyira a futball, mint sportágnak a ügye. Az, ami minket ebben elsősorban mozgat, hanem a megszűnt falusi futball közösségeknek, mint társadalmi szinergiáknak az erősítése, újra valamilyen módon való feltámasztása, hiszen egy falusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs az alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az évek során gyakorlatilag, mintha ilyen klubbá, ilyen nagy baráti közösségé alakult volna. A résztvevők is állandóak, tehát ugye volt ennek egy jelentős előzménye, amiről sokszor tudósítottunk, hogy ez így lenettósította, összekovácsolta ezt a közösséget?
2: Igen, erről van szó. Olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagyrozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-el, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak. És hát nagyszerű dolog itt Herceg-úton, picit szimbolikus is a helyszín, hiszen innen indult el 2022-ben a hátsó füves futballmentő túra, ugye, amire az imént utalás történt, ugye ez volt az előzménye a kupának, és Herceg-útra tért vissza hátsó füves futballmentő túrából kialakult kupa döntője. Nagyszerű környezetben, egy igazi baráti családi hangulatban itt Herceg-úton Rák József polgármester úr és segítői mindig kitesznek magukért. és tényleg egy nagyon ideális pálya, egy nagyon szép festői környezet van itt, egy kis futball juniális valójában ez.
1: Itt Bodrog közé, Hegy közé, Hegyaljai csapatok vesznek részt?
2: Valóban ez a három tájegység, akiket megszólítottunk, ugye a mikrorégió, Tokaj, Hegyalja, Borvidék kicsit kitágítva a Hegyköz, Bodrog köz irányába. Ugye ez azért is nagyon specifikus ez a régió, mert hogy itt nincsenek megyei harmadosztályú csapatok, itt megszűnt a zempléni megyei harmadosztály sok évvel ezelőtt. Tehát ezek a csapatok, akik itt a hátsó füvesbe szerepelnek, több mint 10 éve nem szerepelnek versenyszerű MLS által kiírt bajnoki rendszerben, és azt látjuk egyébként ebből a sorozatból, ez az egyik nagy tanulság, hogy van igény erre. Sokszor valóban azon múlik csak, hogy összejön egy ilyen torna, hogy van-e, aki mögé áll, szervezi, telefonál, ügyintéz, összehozza is, és hogyha ezeket a munkákat, energiákat beletesszük, akkor azt látjuk, hogy igen, bár papíron nem léteznek a csapatok, a valóságban mégiscsak léteznek, hiszen itt vannak, futballoznak. Nagyon dinamikus meccsek vannak, ezt el lehet mondani talán, hogy már utaltam rá, hogy nem a sportérték a lényeg, de nagyon hajtós, nagyon változatos, küzdelmes meccsek vannak, és biztos, hogy ilyen szempontból is, aki kijött egy jó falusi futballmeccset akart látni, az biztos, hogy nem csalódik itt ma.
1: Említette, hogy gyakorlatilag ugye társadalmi jelenség, és hogyha ránézünk egy futballcsapatra, szerintem a 18 évestől, akár még az 50 éves korosztályig is megjelenik a pályán, tehát hogy generációkat is összehoz. Olyanok, akik talán még amikor megszűnt a csapat, általános iskolások voltak, vagy az óvodát alig hagyták el, de most itt fociznak.
2: Valóban más lehetőségük, nem is biztos lenne, hogy a falu saját településük, mert itt magukra öltsék, ha nem lenne a hátsó füves, ebben nem gondoltunk bele, de csak ugyanígy van. Az idősebb 40-es, 50-es korosztály pedig az a generáció, az a korosztály, akik még játszottak a falujukba, tehát ők most egy picit nosztalgiáznak is talán, újra összejönnek. Nagy eredmény ennek a sorozatnak, hogy amikor szerveztük a futballmentő túra állomásait, akkor ugye híre ment a faluba, hogy újra összeáll a csapat, és olyanok is hazajöttek erre az eseményre, hogy újra játszanak legalább még egyszer, akik vagy a fővárosban, vagy adott esetben külföldön élnek. Tehát egy régóta nem megvalósult találkozásoknak voltunk tanúi sok állomáson, Ricsén, Nagyrozvágyon is, de máshol is, és hogy ez egy nagyon remek dolog szerintünk, hogy a futball, mint közös nyelv, mint egy olyan kapocs, ami fontos itt a faluban, az újra összehozhat rég elszakadt szálakat.
1: A hátsó füves mozgalom a Nemzeti Sportban megjelent cikksorozat, valamint az abból kinövő kiállítás nyomán jött létre. A tárlat aktualizálva a helyi viszonyokra azóta is járja az országot, most éppen Veszprémben tekinthető meg. A megszűnőben levő falusi futballal szembesítő cikk sorozat szerzője Csillag Péter, a lap főmunkatársa, szinte már tiszteletbeli zempléni, hiszen maga is oroszlán részt vállalt a sorozat szervezésében, most őt hallják.
3: Hát most a nagy előrelépés, vagy a nagy fejlemény az, hogy Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megnyílt a Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei című kiállítás, amely korábban Sátoraljóhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban volt látható, és amely 2022-ben az év kiállítása díjat is elnyerte. Valójában a veszprémi kiállítás az nem éppen ugyanaz, mint ami Sátoraljóhelyen volt, hanem ahhoz képest egy bővített, gazdagított, újrafésült, újra gondolt anyag, jelentős regionális gyűjtéssel előkészült és kiegészítve. Hát itt egy ilyen majdnem két éves folyamat előzte meg a veszprémi kiállítás nyitást, és a Balaton felvidéken és a Bakonyban készítettünk egy-egy riportsorozatot, illetve végeztünk terepmunkát, gyűjtést, és ezeknek az eredményei is beépültek a kiállításba, ami egy fantasztikus dolog, de a magja azért mégis ez a zempléni Sátoraljóhelyi világ, úgyhogy ha valaki elmegy a Veszprémi Múzeumban, akkor sok ismerős tárgyat, érdekességet, attribútumot találhat ebből a környezetből. Hogy csak néhány példát mondjak, a Bekecsi lelátó, ami a Sátoraljóhelyi Múzeumban, Kazinczy Múzeumban is szerepelt, ott is megvan, de a képek közül is nagyon sok, illetve hát a hátsó füves futballmentő túra, mint közösségi kezdeményezés, mint most már 5. éve futó, tulajdonképpen ilyen kísérleti futballszociológiai programsorozat, mindig keresjük a szavakat, hogy lehet ezt jól definiálni. Ez is megjelenik a kiállításban, szerettük volna azt a közösségi erőt megjeleníteni, amelyet ez a játék, és amelyet a futball, mint a közös fórum jelent, és amelyet itt ezen a hátsó füves kupa döntőn is azt hiszem, hogy megtapasztalhatunk most.
1: Arról is beszéltünk már több alkalommal, hogy gyúltak itt-ott tüzek ennek nyomán, hasonló kezdeményezés, ami most éppen zajlik a hátunk mögött, hogy megszűnt csapatok újra élednek legalább egy-egy alkalomra. Ezek mely területeken lobbantak lángra legalább egy időben?
3: A hátsó füves futballmentő túra, amelynek ugye az a célja és a fő gondolata, hogy a megszűnt falusi csapatokat újra összehozza. Így nagyon leegyszerűsítve valójában nem ez, hanem inkább az, hogy a futball segítségével a falu közösségeknek adjon ösztönzést és találkozási alkalmat újra. Ez ugye 2022 áprilisában éppen innen Hercegkútról indult el egy retteltesen hideg, szeles, esős napon, aki itt volt, azt szerintem soha nem felejti. A telefonom azt írta, hogy 4 fok az érzékelt hő, valójában 11 volt, de tényleg borzasztó idő volt, és szóval ugye ennek a sorozatnak egyébként ez is a szépsége, hogy mindig a nehézségekkel dacolva, az akadályokat leküzdve halad előre. Szóval, hogy 2022-ben elindult ez innen, és most már 72 állomást érintett ország szerte. Az alapja egy futballmeccs, amihez kapcsolódik egy futballtörténeti kiállítás, beszélgetés, illetve egy olyan kulturális program, ami a helyieknek a büszkeségeit, a helyieknek az értékeit igyekszik kirakatba helyezni, és emellett szeretnénk a gyerekeket, az új generációt megszólítani 11-es rúgó versennyel, tombola sorsolással és különböző érdekességekkel. Szóval, hogy ez a kezdeményezés innen az Emplénből elindult, az Emplényi Főnix mellett megalakult az Alai Főnix, megalakult a Szatmári Főnix, amely a saját régiójában járja azóta is a vidéket, és játszik megszűnt falusi csapatokkal elhagyott pályákon meccseket. És vannak rendhagyó állomások, olyanok, amelyeken helyi megszűnt csapatok játszanak egymással, és ilyenből már volt Békés megyében, Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bács-Kiskun, Veszprém megyében, tulajdonképpen a megyék közül talán 8 vagy 9 már így szerepelt ebben a programban, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk ezt egy országos programsorozatnak, és idén is folyik ez. Egyébként részben a veszprémi kiállításhoz kapcsolódóan ott a régióban, Balatonfelvidéken, Köveskálon lesz a legközelebbi hátsófüves futballmentő túra alkalom június 27-én, de aztán lesznek más helyszínek is, és közben ezzel párhuzamosan egy Zemplénben is fut tovább a dolog. Tulajdonképpen az a hátsófüves kupa, ami a futballmentő túrában érintett településeket, csapatokat hozza össze, ez ennek már egy ilyen második fázisa, amelynek az a célja, hogy életben tartsa a tüzet és segítsen ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ja, azt kérdezted, hogy hol sikerült tüzet gyújtani, vagy ösztönzést adni. Ilyenkor a legegyszerűbb kérdés az, hogy na, és hány helyen alakult újra a csapat, és nevezetbe MLS bajnokságba. Válaszolok erre is, de valójában ez egy kicsit azért sántít ez a kérdés, mert a célunk nem az, hogy az MLS keze alá dolgozzunk, és az MLS-nek a bajnokságát dúsítsuk csapatokkal, még akkor se, hogyha egyébként az MLS-szel van egyfajta társadalmi együttműködés, és nyilván próbáljuk segíteni egymást a különböző lehetőségek szerint. De hogy mi inkább ugye a falu közösséget és az emberi kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Hogyha választani kell futball és falu közösség között, akkor nekem, nekünk inkább a falu közösség van előtérben, és éppen ezért tudjuk megérteni azt a helyzetet, hogyha egy csapat nem tud hétről hétre kiállni, hanem csak évente egyszer-kétszer, és ezt próbáljuk, ennek próbálunk keretet szabni, megtalálni az ideális egyensúlyt ebben. Szóval a rövid válasz az, hogy egyébként az érintett helyszínek közül 4 újra benevezett csapattal MLS nagypályás bajnokságba, aminek nagyon örülünk, de nekem sokkal fontosabb visszajelzés az, hogy alkalmanként majdnem minden helyszínen megy valamiféle futball kezdeményezés. Az lehet, hogy egy-egy alkalmi meccs évente, lehet, hogy egy hátsófüves kupa részvétel, mint a zempléni csapatok esetében, ugye most majd 8 csapat vesz részt itt a régióból, ami egy csodálatos dolog, de lehet az is, hogy mondjuk a felnőtt csapatnak a pályára lépése a fiatalokat ösztönözte arra, hogy ők újra összejárjanak. Volt olyan helyszín, ahol nagy pályán nem, de télen terem tornán részt vett az a csapat, amelyik nyáron a hátsófüves futballmentő túrán szerepelt. Szóval, hogy valami mindenhol elindult, és hát az is fontos hozadék, hogy ugye ezekre az alkalmakra a pályákat rendbe hozzák, a pályák újra használatba kerülnek, és onnantól kezdve a helyi közösségen, az önkormányzaton múlik, hogy ezt tudja-e karbantartani, ha igen, akkor viszont a gyerekek újra tudnak játszani. Nagyon jó látni azt, hogy egy-egy ilyen esemény végén, amikor lemegy a hivatalos rész, akkor gyerekek birtokba veszik a pályát, és élvezik a játéknak a felszabadult örömét. Valójában ez a lényeg.
1: A kupa döntő helyszínéül szolgáló Hercegkúti futballpálya festői környezetet biztosított az eseménynek. A település büszke rá, hogy részese lehet a falusi futballkultúra életben tartását szolgáló program sorozatnak, közölte rádiónkkal Rák József polgármester.
4: Talán egy kicsit el is várjuk, hogy Hercegkúttól legyen ez a döntő, tekintettel arra, hogy Amikor jó néhány évvel ezelőtt Csillag Péter meg Ringer István megkeresett a hátsó fűes kiállítás okán, akkor egy délődöt átbeszéltünk is, gyakorlatilag egymás szalvágba körülnozott ez az egész hátsó fűes futballmentő túra, és örülök annak, hogy kinőtte magát, örülök annak, hogy kinőtte Zemplént, örömmel olvasom, örömmel látom, hogy gyakorlatilag egy országos rendezvény sorozat lett belőle. Az, hogy Herceg út adja most már a másik alkalom is a döntőt, ez egy kicsit elvárás is volt a részemről, lehet, hogy túlzva gondolod, de igen. Tekintettel arra, hogy mi folyamatosan karban tartjuk a pályát, a környezetét, az öldözőt annak ellenére, hogy már bajnokságban nem játszik a csapat, tehát nem okozott nagy nehézséget az előkészület.
1: És milyen egyébként a Herceguti futballélet azóta? Azért néha-néha összejárnak-e azok az emberek focizni, akik egyébként valamikor a csapatot alkották, vagy most is akár pályára lépnek?
4: Nagy pályán a hátsó füves meccseken kívül nem, viszont a néhány évvel ezelőtt megépült műfőspálya és annak környezete alkalmas arra, hogy emléktornákat rendezzünk. Azon kívül örömünkre szolgál, hogy a fiatalok, a gyerekek belakják azt a helyet.
1: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-kúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoportmérkőzéseket követően Herceg-kúton találkozott a nagy közösség egy nagy futballmajálison, gyönyörű környezetben. A rendezvényről hallották összeállításunkat az előző percekben.
5: Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű magán alapítású művészeti intézmény és Borsodabolcs-Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított iskola fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képző művészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetség műhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal, a riporter Jászter Beáta.
2: Mit jelent ez a 3 évtized egy ilyen közösség életében, mint cigánd, amely a rendszerváltás után egyre nagyobb lépésekkel fejlődött és alakult, szépült, épült?
3: Nem kevesebbet, mint a zempléni művészetoktatás történetében egy újabb, most már szép, több évtizedes múltra visszatekintő intézmény megszületését. Ugyanis Sátorajóhely, Sárospatak, Szerencs után Cigándon működik legrégebbi művészetoktató intézmény, és ezt pedig a Lavotta János Művészeti Iskola akkor kihelyezett tagozatként hozta létre. Egyébként egy-egy évvel később Ricsén is, Révleányváron is, Pálházán, Füzérkomlóson, tehát ez a rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott önkormányzati testületének egy olyan nagy horderejű döntése volt, amely most már szerénység nélkül állíthatjuk, hogy történelem. Persze ehhez kellett egy olyan művészeti iskola, amely 1992-ben Észak-Magyarországon elsőként minisztériumi engedéllyel, saját pedagógiai programokkal bevezesse a zeneoktatás mellett a társművészetek oktatását. Ezt az oktatási kormányzat 1998-ban engedélyezte országosan. Tehát volt 6 év előnyünk, és Cigándon nyílt az a lehetőség a város, akkor még nagyközség vezetése részéről, hogy közös erővel létrehozzuk ezt az intézménytípust. Sosem fogom elfelejteni, amikor Németh Károly polgármester és Gál Béla jegyző úr a Rákóczi úti lakásomban kerestek föl azzal a kéréssel nyár elején, hogy szervezzem meg az ottani zeneoktatást, és az általuk kínált lehetőségek azok imponálóak voltak. Polgármester úr kiterjedt kárpátaljai kapcsolattal rendelkezett, és már megvoltak a tanári jelöltek, akiket nekem már csak fogadnom kellett, ő pedig szolgálati lakást biztosított. Így telepítette le az orosz családot, annak hangszer oktató tagjait, Viktóriát, aki zongoratanár, Helénát, az édesanyját, aki szintén zongoratanár, és Jóska bácsit. Ő Beregszász tanfelügyelője is volt korábban, és egy univerzális hangszeres oktató a fúvós területen. Így őket telepítette le, és egy hegedűs barátnő, Orosz Magdalna jött még velük, tehát egy komplett tantestület kezdhette meg a munkát, amelyhez csatlakoztak

0: kamerainkat, amik akkor éppen frissek és a legjobb minőségűek, eltárolni olyan módon, hogy ugye sokáig a polcon elálljanak, és akár hónapok múlva is felbontva egy nyilván nem a friss minőséget, de egy élvezhető jó minőséget szeretnénk elérni. És hát ennek ugye az alapja és a talán ott a legsarkalatosabb pontja az a megfelelő higiénia, és a befőzésnek a technológiá és az eljárása, hogy készítjük, teljesen mindegy, hogy miről van szó, gyümölcs, zöldség, lekvár, bármi. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó minőségű érett alapanyagot használjunk, makulátlan tisztaság kell, hogy a befőzés során jelen legyen, akár az üvegek terén, akár az edények terén, amiben készítjük, és hát végül ugye a légmentes lezárása a befőtnek, vagy akár a akár savanyúságnak, bárminek, hogy ne tudjanak a baktériumok bármik szaporodni és megromlasztani az ételt. Befőzésnél forró alapanyagot töltünk üvegekben, nagyon fontos, hogy az üvegek sterilek legyenek, tehát makulátlanul tiszták, és sterilizáljuk is őket. Ezeket vagy természetes tartósítószerekkel, akár cukrokkal, savakkal, vagy hőkezeléssel ugye tartósítjuk, és hogy így hónapokig biztosítsuk a minőségüket a polcon. Nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy megcsinálják akár a befőttet, a savanyúságot, a lekvárt, és akkor pár nap múlva, vagy egy-két hét múlva azt tapasztalják, hogy romlik, penészedik, stb. Ennek a mindig a legfőbb oka nem megfelelő higiénia. Tehát nagyon fontos, hogy az üvegeket és a tetőket, amiben elrakjuk az alapanyagot, azt mindenképpen sterilizálni kell. Nyilván nem kell ilyen nagyon orvosi és laboratóriumi dologra gondolni. Egy mosószeres meleg vízzel el kell mosni alaposan, és ki kell forralni az üvegeket és a tetőt is, akár forrásból lévő vízbe egy pár percig, vagy akár mikróban is, már ugye modern konyhákban van mindenhol mikró, ott is lehet ezeket a dolgokat sterilizálni. A tetőknél nagyon fontos, hogy azokat is forrásból lévő vízbe egy pár percig hőkezeljük, sterilizáljuk, és nagyon fontos, hogy akár ha van rajta egy szigetelő gumi, vagy bármi, az sérülésmentes legyen, és rozsda ne legyen semmiféleképpen, ha fémtetőről beszélünk. Az alapanyagoknál mindig a hibátlan és a friss gyümölcsöt vagy zöldséget kell használni, ami már egy picit megvan, elindult, egy kis romlás elindult, jaj, még az nem baj, egy kis folt az almán, az már be fog indítani nekünk a rossz dolgokat. Alapos mosás és tisztítás után pedig vágjuk olyanra, amilyenre szeretnénk, amilyen formába szeretnénk elrakni, és hát a leggyakoribb mód a hőkezelés, ugye, és a cukornak az alkalmazása, ugye befőtteknél, meg lekvároknál elsősorban. Adott gyümölcsöt addig főzzük a kívánt mennyiségű cukorral, vagy zselésítőanyaggal, akár pektinekkel, amit már lehet kapni, amíg a megfelelő sűrűséget el nem érjük. Illetve a befőtteknél a nyers, vagy akár egy kicsit előfőzött, tehát blansírozott gyümölcsöt, azt öntik fel egy enyhén cukros, enyhén sós, akár sziruppal, és ezután ugye nagyon fontos a légmentes lezárás, tehát légmentesen lezárjuk az üvegeket, mert ugye az zárt térben lévő vákum ugye lassú hűvést fogja garantálni. Na most itt, hogy nedves dunszt vagy száraz dunszt, ugye ez mindig az adott alapanyagtól függ. Ugye a nedves dunsznál a lezárt üvegeket ugye belerakjuk egy lábasba, egymástól megfelelő távolságra, nagyjából az üvegek feléig engedünk vizet, és lassú forralással ezt a terméket vagy alapanyagot is sterilizáljuk ezzel a vízfürdővel, vagy van a száraz dunsz, amikor a forrón betöltött üvegeket ugye lezárjuk, és akár egy papírra bérelt kosárba vastag takarók alá, konyharuhák alá rejtjük, ezáltal nagyon lassan hűlnek ki, akár 2-3 nap is lehet ennek, amíg teljesen kihűl, és ez a lassú hűlés garantálja, hogy a hő elpusztítja a csirákat és különböző baktériumokat, és nem fog beindulni utána a befőttünk vagy a lekvárunk akár.
1: Pürésítés. Pürésítjük el nyilván dzsem és lekvár befőzésekor, vagy inkább szétfőzzük?
0: Én azt gondolom, hogy a kvároknál szerintem addig érdemes főzni és redukálni a nedvességet, amíg el nem érjük a kívánt hatást. Azzal, hogy pürésítjük, akár vagy átszűrjük, ez már csak élvezeti értékben, akinek ízlése úgy kívánja, hogy mit tudom én, nem szeretné a barackban a héjat, vagy a különböző rostokat át akarja szűrni, vagy pürésíteni. De én azt gondolom, hogy egy jó lekvár, egy jó igazi gyümölcsből készült lekvár, hogyha azt rászánjuk az időt, és megfelelően redukáljuk a nedvességet, és visszafőzzük olyan állagúra, amilyenre szeretnénk, akkor az az igazi, amikor látjuk benne, hogy miből készült, milyen gyümölcsből, és tapasztaltuk benne a rostok, stb.
1: Magozott vagy nem magozott cseresnye, illetve megy? Befőtre gondolok.
0: Mindenképpen a magozott az, ami elsősorban jobb. A magban is vannak olyan anyagok, akár ugye még a barack magban tudjuk, hogy nagyon kis mennyiségben még cián is előfordul. Én azt gondolom, hogy lehetőség szerint mindenféleképpen magozott dolgokat főzünk be.
1: Te szoktál-e befőzni egyébként?
0: Én magam nem, megmondom őszintén, én nem vagyok nagyon híve ezeknek a feldolgozott

0: zöldségeknek, gyümölcsöknek én mindent inkább frissen szeretek, főleg a gyümölcsöket. A savanyúságokat inkább, azokat nagyon-nagyon szeretem, de én magam nem bajlódok vele. Több okból is rendkívül jó minőségeket lehet már kapni, van, akik erre szakosodtak, ezzel foglalkoznak, rájuk hagyatkozom legtöbbször. Gyümölcsök terén pedig inkább a frisset részesítem mindig előnyben.
1: Na jó, de a frissben nem lehet lekvárt készíteni, meg nincs szörp, tehát hogy azért muszáj valamilyen úton, módon feldolgozni ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket. Itt az étteremben sem készítettek akár szörpet, akár lekvárt, vagy dzsemet, bármilyen ételhez?
0: Hát a gyümölcsökből szoktunk főzni, hát lekvárhoz hasonló dolgokat, desszertekhez például, akár egy sajtortához, egy valamilyen süteményhez, akár eperből, erdélygyümölcsökből, stb. Az egy ilyen, hát idézőjelben lekvár, mert nem tartósítjuk őket, mert azonnal ugye felszolgáljuk, de vannak ilyen dolgok, amiket hőkezeléssel, cukorral készítünk, akár ugye mondtam, hogy eperből, eper ragút, azt hasonlóképpen készítjük, mint a lekvárt. Valószínűleg, ha járaknánk üvegbe megfelelő eljárással, akkor megállná a helyét, mint lekvár, de mi inkább felszolgáljuk azonnal, vagy legkésőbb másnap, és így nem kell tartósítanunk.
1: Van-e kedvenc gyümölcslekvárod, amit nagyon szívesen fogyasztasz és használt, illetve valami más, tehát mondjuk a savanyúságok terén, ami tényleg nagyon közel áll a szívedhez?
0: Már most sajnos régen találkoztam vele, mert nem nagyon volt megfelelő alapanyag, de hát a barackleklár, például, amit édesanyám főz, hát az utolérhetetlen, tehát az egy házi barackleklárnál szerintem finomabbat nem nagyon lehet, egy jó fánkhoz, vagy egy jó szelet kaláccsal, nagyon-nagyon finom, a házi barackleklár az nálam a favorit, illetve hát savanyúságok terén kedvelem azokat, amik enyhén egy kicsit csípősek, minden adott ételhez mindig vannak adott kedvenceim. Az almapaprikát nagyon kedvelem, illetve a gyöngyhagyma, ami az egyik favoritom. Hogyha finom és jó minőségű, mindig igyekszek olyat vásárolni belőle. Nagyjából ez az, amit úgy tudnék említeni.
1: Tehát időben most van itt az ideje, de nem ejtettünk egy szót sem, bár nem tartósítjuk a kovászos uborkáról. Erről mit tudsz elmondani, illetve vannak már olyan változatai, eltartható legyen télére is, mert ugye ezt most frissen muszáj elfogyasztani néhány napon belül, mert megpuhul a levébe. De szóval a kovászos uborkáról egy pár mondatot még.
0: Igen, hát ugye a kovászos uborka az tulajdonképpen hasonló a fermentáláshoz, amiről nem ejtettünk ugyan szót. A fermentálás is hasonló tartósító eljárás, ott egy tejsavas erjedéssel tartósítanak egy sóslében, tehát ott semmi, csak maga a zöldség és egy sóslé. Ugye nagyon népszerű Ázsiában, ez a Koreában is például ez a fermentálás, ez a kimchi nevű kelkáposzta, de nagyon sokféleképpen készítik. Hát a kovászos uborka is hasonlóképpen készül, ugye egy sós fűszeres levet kap, viszont ott a keményítő az, ami beindítja nekünk ezt a folyamatot. Igazából nem is muszáj, hogy kenyeret használjunk, a burgonyával is simán be tudjuk indítani a kovászos uborkánkat. Sőt, én nekem az egyik jó barátommal dolgozik az étterem, egy másik étterem itt a városban. Ott van, hogy télen is csinálnak kovászos uborkát, mert ha tud éppen venni olyan méretű uborkát, a kemence mellett simán megcsinálják, mert igazából csak a meleg kell neki, hogy beinduljon. Ki kenyérrel, ki burgonyával. Én nekem volt itt egy kolléganőm például, ki azt mondta, hogy nem is rak bele egyáltalán kenyeret, beindítja a só meg a stb. Egy ilyen fermentált uborkát készített, kenyér nélkül, valaki arra esküszik, hogy pirítóst kell beletenni, mert nem málik annyira szét, két nap után vegyük ki a kenyeret, stb. Szerintem mindenkinek megvan a saját maga kis technikája. Ott igazából tényleg annyi, hogy keményítő, ami beindítja azt az eljedési folyamatot, és a meleg, ami indítja, és hát ugye oda kell figyelni, hogy megfelelő időben vegyük ki, vagy hozzuk be, rakjuk el a hűtőbe, és akkor fogyasszuk el minél hamarabb.
1: Igen. Én azt hiszem, hogy beszéltünk mindenről itt a tartósítással kapcsolatban. A savanyúságokról később fogunk beszélni, mikor szezonja lesz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hogy rám szented az idődet. További szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
2: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta, az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség, úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a nyírség intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek, szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. 93 végzős diáktól vett búcsút a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pénteki ballagási ünnepségén. A tanévzáró istentiszteletet csütörtökön tartották a nagy templomban, az ottani persejpénzt jótékony célra ajánlották fel az Immanuel otthon javára. A nyári szünidő után a következő tanévet több új munkatársal és 155 elsős kisdiákkal kezdheti meg majd az iskola. Ember Sándor igazgató tájékoztatta rádiónkat.
2: Jóval több mint 200 jelentkezési lap érkezett be, ezért látszott az, hogy 5 osztályt bátran indíthatunk, meg is neveztük a pedagógusokat, és nem is pártoltak el tőlünk, jöttek az áprilisi beiratkozásra. Most ott tartunk, hogy szeptemberben 155 kisdiákkal kezdjük el az első évfolyamon a tanévet. Voltak, akik helyhiány miatt nem kerültek be az iskolába, de 6 párhuzamos osztályt indítani az talán most felelőtlenség lett volna. Ki kell emelnem az énekzene tagozatra való jelentkezést, ahol 30 éve nem volt ilyen jelentős túljelentkezés, mint most. Ismét kellett meghallgatást tartani, és örömmel mondhatom, hogy olyan kisgyermekek kerültek be, akiknek jó hallása van, szép énekhangja van, tehát nagy reményekkel nézünk az énekzene tagozat munkája elé. Ebben a tanévben 93 végzős diáktól veszünk búcsút. Pedagógusok 3-an búcsúznak el az iskolától, és közülük olyan is van, aki 40 esztendőt töltött a falak között. Ebben az esztendőben több olyan kolléga érkezik, aki már a pályán van, tehát más intézményből igazoljuk át, de most is jön a saját egyetemünkről, a Debreceni Református Tudományi Egyetemről fiatal pályakezdő. Én azt gondolom, hogy nagyon egészséges szerkezete van most a nevelőtestületnek, mert a nagy országos átlaghoz képest nálunk feltűnően sok a fiatal, és ez jó, mert felvértezve a legkorszerűbb tudással és azzal a lendülettel, ami kell, hogy jellemez a fiatalságot, sokat hozzátesznek az egész éves nevelőoktató munkához.
1: A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlót, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét hallják a részletekről.
3: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól, Lajosig, tehát Nagy Lajostól, második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések.
1: A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Csoma Judit, Margit, Berekfürdői református lelkész vagyok. A mai napon a 116. Zsoltárt olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett, a szabadulásért? Fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgálód vagyok, szolgáló leányod fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Hiszek az Úrban, szint vallok a Teremtő Istenben való hitemről, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És ezután a felütés után én is, bármelyikünk is mondhatná, imádkozhatná ezt a kicsit rendezetlen, rendszertelen zsoltárt. De hát milyen is legyen, amikor az ember kiönti a szívét. Az nem olyan előre megírt, átgondolt összefoglalás az életről, hanem olyan, mint amikor a legjobb barátunknak kiöntjük a lelkünket. Ha van ilyen barátunk, aki kibírja mindazt, amit ráöntünk. Mert aki egyszer már megélte élete krízisét, az tudja, mekkora nagy segítség a megtartatásban, ha van valaki, aki előtt őszintén és szabadon beszélhet. Ha van valaki, akivel megoszthatja élete minden nyomorúságát, félelmeit, szorongását, kétségbeesését, de ahhoz is bizalom kell, hogy megosszuk örömeinket, sikereinket, reménységeinket. Gyakran éppen ebben az élethelyzetünkben kell megtapasztaljuk, hogy nincs ember, aki idejét, türelmét, szeretetét szánná ránk. Inkább távolságot tartanak, mert úgy érzik, elég a maguk baja, vagy csak éppen most miattam nem fogják megrontani a nyugalmukat. Mi lenne, ha ilyenkor, sőt már ez előtt azzal kezdenénk, hogy kezünkbe vesszük a zsoltárokat, ezeket a kimeríthetetlen gazdagságú szövegeket, és segítségükkel Istenhez fordulnánk. És már rögtön nem vagyunk annyira egyedül, annyira magányosan, annyira kiszolgáltatottan. Megerősít ebben a 746. dicséretünk is. Éltem minden dolgában, az Istent kértem bátran, tanácsadóm legyen, az ő szavára várok, és tetszésében járok, hogy áldását is elvegyem. Ami velem történik, az ő tervébe illik, s tudom, javamra van. Igéjébe fogódzom, rábízom minden gondom, és szívem már nem nyugtalan. Az ének, az imádság olyan, mint egy nyitott ablak, amin keresztül nem csak a friss levegő árad be életünk házába, hanem a Szentlélek is beárad a szívünkbe, és megnyílik egy új út előttünk. Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, tudom, hogy Te soha nem hagysz el engem, nem mondasz le rólam, és nem hagyod, hogy az üresség és a rémület spirálja magával ráncson. Tudom, hogy megtartasz, minden oldalról körülvettél, kezed rajtam tartod, és ha zuhannék, ott is vársz. S majd Te leszel, aki megláttatja velem mindennek az értelmét. Amen.

Pecnik Pál, Isten harsonása. Mint gyermek indult el kisbányászházból, aztán elbúcsúzott jó tanítójától, majd egy napon feltűnt, mint Ágoston barát, kolostori cella képezte otthonát. Sanyargatta testét, böjtölt és vezekelt, alig vett magához valami eledelt. Bűnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el, üdvösség honába hogyan juthat fel. Kolostortársai látták térdepelni, mert az üdvösséget ki kell érdemelni. Ezt vallotta akkor minden őkortársa. Suhogott is sokszor önsújtó korbácsa, mely ott függött mindig kis cellája falán, ha testi vágyai rátörtek néhatán. S egy napon csodással ragyogott fel benne Isten igéjének tiszta szent értelme. Isten mindenkinek adott amnestiát, mindenkiért halni engedte szent fiát. Kegyelem, hitáltal, minden elítéltnek. Gyógyír volt ez Luther megsebzett szívének. S e naptól túlnőtte cellája négy falát, levetette végleg a szürke szőrcsuhát. Repesett a szíve, és lángolt a lelke. Börtön volt már neki a kolostor csendje. Szívéhez szorítva kapcsos bibliáját vitte azt, mint Isten ígéje fáklyáját. Szentlélek járta át, hevítette lelkét, s eloszlatta minden eddigi félelmét. Bár sokszor szembeszállt vele a félvilág, ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát. Írása eljutott országhatáron át, távoli népek is figyelték már szavát. Krisztus volt alapja harcának, hitének, csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények. Bár ellenségei nem nézték tétlenül, Luther mégis helytált mindenütt emberül. Így lett a szerzetes Isten harsonása, beszél ma helyette sok szép tanítása. Csak hit által lehet igazzá az ember, csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen. Bár a fáklya vivőt már rég kripta zárja, de mit bátran emelt, ma is ég a fáklya, s lobogva hirdeti szerte tiszta fény, hitáltal van üdvünk a Krisztus érdemén.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Emberi kéz. A tavaszi világ tele volt csodákkal. Bódító jázmin illattal, kakukkszóval, amikor még annak is híre jött, hogy az iskolában bábszínház előadás lesz. A tanító bácsi jelentette be, és azt is megmondta, hány lejt hozzunk magunkkal. És másnap ott zsúfolódtunk az osztályteremben, az orrunk előtt egy kifeszített kék lepedő, fölötte egy bíbor függönnyel letakart kalickával. Akkor a lepedő mögül egy bácsi felénk kiáltott, hogy Piroska és a farkas történetét fogjuk megtekinteni. A mesét ismertük, de hirtelen mindenki elhallgatott, és izgatottan várt. Vajon valóban úgy ment-e végbe a mese, ahogyan ismerjük, vagy egész másféleképpen? Megszólalt egy kézicsengő, azután föllebbent a függöny. Álmélkodás és nem várt gyönyörűség sóhaja töltötte be hirtelen a termet. Hát egyáltalán nem kalickát fedett a függöny, hanem egy sűrű erdőt. Vagy 10 kartonpapír fa jelent meg bámuló szemünk előtt, a törzsük azonban természetesen barna volt. Sűrű erdő, tavaszi szélfúvásban. Akkor jobb oldalon feltűnt egy piros főkötős, piros szoknyás leány, kezében kosárral, aki a vártnál egy árnyalattal mélyebb hangon lányosan énekelni kezdett. Nyilván Piroska. Ő maga adott nekünk igazat.
1: Én vagyok Piroska, ki ruháját kimosta?
0: Tehát egészen tiszta ruhában vitte az ebédet. Hirtelen azonban éreztük, hogy eláll a lélegzetünk. Csak nem fog valahonnét előkerülni a farkas is.
1: De bizony jött az magától.
0: Nagy, hegyesfülű ordas volt, és hogy ne legyen kétség, maga is énekelt vonító hangon.
1: Piroska, hát ide, hallgass, én vagyok az ordas farkas.
0: Aztán megkérdezte,
1: te hová mész?
0: Mi azon a véleményen voltunk, hogy Piroskának szó nélkül tovább kellene sietnie. Jóska barátom a hátam mögül oda is kiáltott, Piroska, ne felejj neki!
1: De Jóska mind mondhatta,
0: mert Piroska meglengette a kosarát, és így énekelt gondtalanul egy kissé öblös, de mégis kislányos hangon.
1: Felkeresem nagyanyámat, viszek neki libamájat.
0: Mindenki felhőkölt. Ezt eddig nem is tudtuk. A meséből mindig kihagyták. Eltitkolták előttünk.
1: És hol lakik a nagyanyád?
0: Ne mondd meg! Kiáltotta Jóska kétségbe esetten. De Piroska megmondta.
1: Itt az erdő mélyén.
0: Mire Jóska fölzokogott.
1: Jaj, Piroska!
0: Bizony alaposan benne vagyunk a pácban. Suttogtam hátra Jóskának. A terem rémülten figyelt. Vajon lesz-e bátorsága az ordasnak, hogy megelőzze Piroskát, bekapja nagyanyót és a helyébe feküdjék? Nincs mit kerülgetnem a szót. Volt neki. De az már a következő felvonásban történt. Nagyanyó hófehér hajjal, mit sem sejtve, sőt, türelmetlenül várta Piroskát. És erre becsörtetett a farkas. Aztán megállt, ugrásra készen, éhesen. Nagyanyó pedig halkan, szinte suttogva megkérdezte.
1: Ebédemet elhozta kosarában Piroska?
0: Mire a rút és elvetemült ordas megpróbált úgy beszélni, mint egy kislány.
1: Éppen Piroska keres, tessék itt a bableves.
0: Erre a közönség szinte felüvöltött. Az elvetemült ordas még a libamájat is letagadja. Azzal lement a függöny, és mikor újra fellebbent, már az ordas szuszogott a díványon, a fején fejkendővel. Meg tudtuk volna ölni, de csak bámultunk. Mi itt a teendő? Még abban reménykedtünk, hogy Piroska meg fog különböztetni egy hegyesfülű és szürke szőrű vadállatot a nagyanyjától. Sajnos, tévedtünk.
1: Itt az ebéd, nagyanyó, minden falat csoda jó.
0: Többen bőgtek.
1: Jaj, Piroska!
0: Zokogott Jóska is.
1: De miért hegyes a karmod?
0: Kérdezte Piroska.
2: Sajnos nem elég jó megfigyelő képességgel. Hogy jobban megfoghassalak,
0: Próbált nyögni az ordas, mintha öreg néni lenne. A galád dúvad, vonító hangon beszélt, Piroska pedig megfontoltsák híjával. Míg nem elrettenve láttuk, hogy lemegy a függöny, s mikor föllebben, csak az ordas fekszik a heverőn, fejkendő nélkül, jól lakottan, hortyogott. Volt szíve egy kislányt megenni. Nyúzzuk meg! Ordította valaki. Lehajtottam a fejemet. Én úgy sejtettem, hogy nincs miben reménykedni. Míg nem, vidám férfi hang hallatszott, és az ajtó kitárult. Egy csodálatos zöldruhás alak jelent meg.
2: Az ajtón kikaparász, megjött a vadász,
0: nanolta. Gyere, üvöltött a terem. És ő jött vadászpuskával. Az ordas hortyogott. Egyesek kuncogtak, aztán pif, aztán puf, végem van, üvöltött az ordas. Nem sokára előkerült Piroska, és nagyanyó éppen, egészségesen. Mindenki tapsolt. Volt, aki sírt. Olyannak tűnt, mint a mese, noha a szemünk előtt megtörtént. Abban a pillanatban véletlenül leszakadt a kék függöny, s ott állt háttal egy bácsika, mellette egy asztal. Azon rongybabák, vagy inkább csak rongyok. Egy szürke rongy, egy piros rongy, egy zöld rongy, egy fekete rongy. Jóskával Lábújhegyen kimentünk. Milyen volt? Kérdezte a tanítóbácsi szeliden. Nagyon érdekes, mondtuk halkan, de a legvége nagyon furcsa. Csak ronydarabok feküdtek az asztalon. Azért, fiaim, mondta a tanítóbácsi, mert már hiányzott belőlük a bábjátékos keze. A teremtő kéz nélkül pedig minden csak kő, rongy, por vagy hulladék.
3: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én Istenem, Jézus véres kegyelmet mindent jóvá tegyenek. Amen.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot vár a magyar kormány a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében az osztrák féltől, jelentette ki a miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Magyar Péter a vizsgálatokról azt mondta, el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük. Hozzátette, alapvetően az a szabály, hogy ha valaki szennyező anyagot hozott egy másik országba, akkor azt vissza kell vinni. Ha nem tudunk gyorsan megállapodni az osztrák féllel, akkor ezt Magyarországon le kell egy veszélyes hulladéktárolóba rakni, utána onnan ki kell venni, ami óriási költség, úgyhogy ha én lennék a károkozó, akkor nem akarnék kétszer-háromszor fizetni, de minden esetre a magyar állam lépni fog, fogalmazott Magyar Péter. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé. Emlékeztetett, miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet. Tar Zoltán kiemelte, a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül átfut a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített A fiatalok és gyermekek képernyő és közösségi média használatát vizsgáló felmérésből a brüsszeli testület közölte, az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, és napi több mint 6 órát hétvégén. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el használni. Esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Az adatok szerint a 13-18 év közötti serdülők több mint 40%-a gondolja úgy, hogy túl sok időt tölt a képernyő előtt. A serdülők nagyjából egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztettnek érzi magát a közösségi média miatt. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter
1: Esebjel.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
1: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Attila pihenőt parancsol a seregnek, s bejárja a vezérekkel a síkot. Órák hosszat nyargalnak fel alá, megállnak. Mikor visszatérnek, Attila megjelöl egy halmot a maga sátorának. A táborverők tudják a többit. Tudják, hol verjék a főurak sátorát, a testőrség sátorát, s hogy melyik nép merre telepedjen. Nagy karajt lovagolnak, s annak a vonalába állítják a szekereket. Napokig és hetekig tart, míg a szana szét szállingózó népek oda gyülekeznek. A városka üres, mint az apró városok mind, amerre vonulunk. Csak egy-egy epcsa hint ránk félőn az elhagyott utcákon. Attila azt a várost jelöli a szekérkör sarkának. A vasas szekereket két körbe vontatják. A főtábor. Oda térünk vissza, ha a római hadsereg megérkezik. A szekeres hadak gyűjtsenek takarmányt és lisztet, szarvasmarhát, juhot, zsírt, szalonnát, főzeléket. A patakra zsilipeket ácsoljanak a szekercések, sok lónak sok víz kell. Az elhelyezkedés közben napokig tanácskoztak a vezérek, hogy Párizs városát támadjuk-e meg előbb, vagy Orleánt. Közben követek eredtek Szangibán Alán királyhoz, hogy Attilához szólítsák. Meg is ígérte, hogy Orleánnál csatlakozik hozzánk. De ki tudná miért, később mégiscsak Éciuszhoz pártolt. És indultunk Orleánnak. Már akkor tudtuk, hogy Éciusz Galliában van, és hogy útközben ő is szedett fel népeket. A hada nagy. Egy napon újságolták, hogy a büszke római vezér maga ment el a vizigótokhoz, hogy ne Attilához csatlakozzanak, hanem ő hozzá. 5 heti idő ez, mondotta Attila. S fölállította Orleán körül a faltörőkosokat, a kővető katapultákat és a vasas gerendákat lövő ballisztákat. A vár olyan erős, amin őt nem láttam soha. Ahányszor mozgás mutatkozik a falakon, a hunok nyilai felhőként szállnak föl. A válaszfelhő igen csekély. De hát a falak. Felállítjuk a gémes kútforma gépparittyákat. Mázsás kövek repülnek át a falakon, s dörögve hullanak bent alá. A gerendákra csigázott faltörő kosok is megkezdik a munkálkodást. 100-200 ember vonja visszafelé köteleken a vasakkal fejelt nehéz fatörzseket. Kürt rikkantásra egyszerre eresztik el, s a hosszú, vastag fatörzsek akkor átduhannak a falon, hogy a föld is reng belé. A harci zaj csak este csillapul le. Az éjjeli csöndben kihallatszik a város mélyéből a zsoltárének. A férfi hangok csak a falak közelében hallatszanak, távolabb csak a női hangok. Ezernyi ezer nő énekel, hátbizsergető fenséggel a csillagos éjszakában. Kelj föl, Uramisten, emeld föl kezedet. Tereád van hagyva a szegény, te légy segítője az árváknak, hogy ne kegyetlenkedjék többé a földből való ember. Az ostrom hajnalban ismét megmorajlik. Dörög a kő, duhog a fal, tüzes kócsomók repülnek a nyilakon a várba egyszerre ezer felől. A várból pedig parittyák kövesi vít közénk, s rézzel hegyezett nyilak brummognak. Egy-egy koppanás, valakinek a bőrpajzsa nyilat fogott. és a magasban a füstölgő város felett 100 000 holló kavarog. Jönnek közben a hírek. A bretonok egyesültek Écius táborával. A fekete csoda egye meg őket, mondta a gazdám. A burgund menekültek, a száli frankokkal csatlakoztak, Meroveus vezérli őket, a rómaiak hadát növelik. A fekete csuda egye meg őket! Velük a létteutónok, a létbatávok, a manszisvábok, a renni frankok, a poatjéi szarmaták, a tájfalok, mind-mind a római sasok alá. Á, fekete csuda! Végre jött a hír. A vizigótok királyát Écius megnyerte segítségül. Attila azon a napon komor arccal lépett ki a sátorból. Beizent a várba, hogy hódoljanak, mert ha nem, erdőt vitet a falak köré, s tűznek tengerébe folytja bele a várost, nem marad élten a csecsemőse. A városbelieknek a püspökük volt mindenük, polgármester, generális és egy házfő egy szemében. Háromtagú küldöttség vonult ki másnap délben a kapun, ajándékokkal és levéllel. Mi van ebben a levélben? Kérdezte dühösen Attila. Alázatos föltételek, rebegte a követ. Semmi föltétel, csapja vissza Attila, s a levelet a követ lába elé dobja. Nem levelezni jöttem én ide, hanem hódítani. Ha meg nem nyitjátok a város kapuit, megnyitja a tűz. Már akkor 1000-nyi szekérrel állt az ölfa a város alatt. Attila türelmetlenségének más oka is volt. Közeledtek a római hadak. Irdatlan sokaság. Attila kémei mérföldről mérföldre hírelték a jövetelüket. Csak az orleániak nem tudták. Uram, könyörgött érden a három követ, csak 3 napot engedj, míg az emberek útra készülnek. Elhagyjuk akkor a várost, vagy ha a szavad biztosít, hogy a népeit közé fogadsz, a lábadhoz rakjuk a kincseinket. Holnap reggelig várok, felelte Attila. Június 14-e volt másnap. A várkapui megnyílottak, s a püspök küldöttei bársony vánkoson hozták Attila elé a város kulcsait. A véreteket nem kívánom, mondta Attila. De a hadnak élelem kell. S 3000 üres szekeret eresztett a városba. Az utcákon csak hamar megkezdődött a rablás. Mi Attila környezetében egy dombról néztük, mint vonulnak be a szekeres hun csapatok. A háztetők megteltek emberekkel. A lakosság odavonult föl, hogy ne lássa, mint fosztják ki a várost. Persze a vadak oda is föltörtek, különösen ahol kincseket szimatoltak a lakás szépségében. És hát sürgősen intézték el a kérdéseket. De íme déltájban futó gepidák érkeznek véresen. Jelentik, hogy a római had előcsapatai szétverték a mi szélső csapatunkat. Attila visszavonulót fúvott a városban, s alánokat küld fedezetül a kapuk elé. A város tornyairól azonban messze lehetett látni. A lakosság bizonyára látta nyugat felé a nagy porfellegeket, s bennük a római légiók előcsillogó sasait. Már akkor mindenfelé riogtak a kürtök. Vissza! Vissza! De a háztetőkön is megmozdult a nép. A szabadulás örömének dühével szórták az utcán nyüzsgő ellenségre a követ és gerendákat. A foglyok is letépik a kötelüket, szíjukat, bilincseiket, s ki mit foghat. De künn a város körül is nagy a kavarodás. A seregek rend és parancs nélkül csapnak össze a római haddal. A Loár vizében emberek és lovak veckelődnek a véres hullámokon, s 1000-nyi kürt rikoltoz. Vissza! Vissza! Hát harcol, aki már rádühödött, de a haddereka oda sem ügyel. Már tegnap megkezdték a vonulást vissza a katalauni síkságra. A csata csupán csak a vár körül viharzik, míg a hunok a zsákmányt eltakarítják. Azután odaengedik a lépeszedett kast a rómaiaknak. 42. fejezet. A visszatérés a katalauni mezőre persze napokig tart. Por, piszok, lógónyelvű ebek, legyek felhőnyi sokasága csapatokon, lovakon. Csengés, bongás, fegyverzörgés, robogás, szekerek nyikorgása. Kiáltozás, kürtölés és utálat lépten nyomon. A had minden kerítetlen várost kifoszt, és minden vetést legázol. Egy élő fűszál nem marad mögöttünk. Egy városnak mégis be van zárva a kapuja. Troának. A had eleje megáll. Mi a csuda ez a vaspántos nagy fakapu? A sokaság tóba folyik össze. Attila parancsát várják, hogy tovább menjenek-e, vagy hogy nekiállítsák a kapunak a faltörőkost. Belülről Zsoltár ének. A kapu tetején megjelenik a város püspöke. Aranyvirágokkal díszített fehér selyem kazula van rajta, a fején püspöki süveg, a kezében ezüst feszület. Kiért közületek latinul? Kiáltják le a papok. Találkozik olyan. Van a mi táborunkban a világ minden népéből. Még kínai is, mongol is, szerecsen is. Hát itáliai hogy ne volna? A püspök azt izeni Attilának, hogy beszélni óhajt vele. Ismerjük már az ilyen jeleneteket. A püspök kijön a kapun a templomi díszben, vezeti a papságot meg a város előkelő polgárait, s könyörög Attilának, vagy hát a vezérnek, mint valami istennek. Attila, vagy hát a vezér mindenkor azt feleli, hogy nem bántja a várost, ha illőn meghódol. Ami élelem van a falakon belül, kiadja. Szénát, szalmát, zabot is. S a kellő biztosítékot, hogy híve marad a hun népnek. Mi az a kellő biztosíték? A város három előkelő polgárának családostul való átköltözése Attila székhelyére. A püspök visszatér, a kapukat bezárják. A lakosság tanácskozik, imádkozik, siránkozik. Nem akad az előkelők között egy család se, amelyik elfogadja, hogy túszul éljen az oroszlán barlangban. Kitűzik a vörös zászlót, s védik a várost, ameddig lehet. Nem sokáig lehet. A hunok betörnek. Mindenki a templomba vonul. A gazdag családok odaviszik az oltárra minden aranyukat, ezüstjüket, s az égre néznek. Könyörülj rajtunk, Istenem! Az ég pedig nem felel. Mi a földi élet az ember életében? Azt gondoljuk minden. Pedig bizonyára csak egy kis fogságbüntetés, egy kis tanulmányút, rövid kiutazás az örökké valóság országából, s boldog visszatérés. Troánál azonban másképp történt. A püspök kivonult a klérusával, valami 30 pappal, polgármesterrel, bíróval, tanácsosokkal és egyéb méltóságokkal. Attila éppen ott vonult el, hát ő lovagolt a kapuhoz. Mikor a zsoltár éneklést abba hagyták, az öreg csak állva maradt. Fölemelte a fejét, némán bámult Attilára. Egyszerre, mint valami rémségre, rákiált latinul. Ki vagy te, aki trónokat döntesz le, országokat dúlsz el, népeket igázol? Honnan van ez a hatalmad? Ki bízta rád, hogy a világot fölforgassad? Ki vagy? A lélegzet is elállott bennünk. És még inkább eldöbbenek, mikor hallom, hogy Attila latinul felel. A mellére csap és felel, mintha kürt szólalna meg. Ego sum Attila, flagellum Dei. Attila vagyok, Isten ostora. Csak akkor hallottam, hogy Attila ért latinul is. Noha így van, feleli síró szemmel az öreg püspök, ha téged az Isten küldött, akkor nem tehetek ellened semmit. Jer és végezd el rajtunk is a munkádat. A kapu kinyílt. A fehér szakállú ag megfogta Attila lovának a kantárszárát, és vezette könnyes szemmel be a kapun. Látszott Attilán, hogy meghatja az öreg úr fenséges naívsága. Egy szót mondott Kamocsának, s belovagolt a kapuna kíséretével. Kamocsa a kapu mellett maradt. Néhány zoltánt állított maga mellé, az utánuk özöllő hadnak egyre kiáltozták. Ne bántsátok a polgárokat! A király rendelte! Mikor a város piacára értünk, Attila lovat adatott az öreg püspöknek. Te szent ember vagy, mondta neki. Szerencse van azokkal, akikkel te élsz. Velem kell töltened néhány napot. A várost megkímélem, de rendeld meg a papoknak, hogy ami gabona és liszt van a városban, rakassák szekerekre és adják ki a hunoknak. A takarmány félét is. S haladtunk tovább. A had rendben vonult át a városon. Nem hallatszott egyéb, csak a lovak kopogása, fegyverek zörgése. A bennlakó népből csak tél túl látszott egy-egy akférfi. A házak némák voltak. A lakosság bizonyosan elbújt mindenfelé a pincékbe, padlásokra. Az oltánok a főutcán állottak, nehogy a király tilalmát valaki felejtse. Mikor kiérünk a város keleti kapuján, látjuk, hogy a városi nép egy része lovon, szekereken, gyalog menekül az északi erdőség felé. Az asszonyok hátán gyermekek, s a nagyobb gyermekeken batyuk, kosarak. Erdőkbe, nádasokba igyekeznek, mint mindenhol. S leginkább a leány népet rejtegetik. Ahogy átmegyünk a hídon, hát ott bukdácsol a mezőn egy elmaradt rongyos asszony is. A két kezén két gyermek. A hátán lepedőben egy csecsemő. Mellette fut még öt mezitlábas kisleány, és két serdülő szép szőke leány. Mindenik cipel valamit, rongy, hitvány semmiségeket, még a meszelőt is. A nagy, lihegő sietésben hol az asszony bukik el, hol valamelyik gyermek, és sírnak, rínak valamennyien. Jaj, anyám! Jaj, édes kicsim! S hogy vissza-vissza pillant, látja, nincs menekvés. Megáll a patakparton. Könnyes arcán sápadt rémület. S néz, mint az őrült. Attila megállítja a lovát, és szól Urkonnak, hogy az asszonyt vezessék eléje. Urkonnal oda sietett a püspök is, és bíztatja, hogy ne féljen. Az asszony a gyermekeit vonszolva térdel Attila elé, és nem tud szólni, csak a reszkető két kezével, omló könnyeivel könyörög. Mind a te gyermeked ez? Kérdezi Attila. Mind, uram, síri az asszony. Özvegy vagyok. Ha megöltök, 10 árván maradt kenyértelen. A püspök tolmácsolta a beszédüket. Attila intett a kincstartójának, Upornak. Mondott is neki valamit. Upor erszényt vont elő a tarsolyából, s pénzt olvasott belé, aranyakat. Lehetett 300. Térj vissza békében a városba, mondotta Attila az asszonynak. S nesze ez a pénz, neveld föl rajta a gyermekeidet. Oda rendelte az asszony mellé botártestőrt, hogy kísérje vissza a városba. Már Orleán alatt láttam, hogy a hadban sok a beteg. Sápadtan, kékfoltos szemmel támolygott némelyik. Leült és vért hányt. Aztán egyszer csak halott jobbra, halott balra, hult az ember, mint a legyek ősszel. A sereg szaga már különben is irtóztató. Eleinte a forróságot okoltam, hogy azért, de haltak borús napokon is. Egyszer csak hallom, hogy Eudoxius orvos pestisnek mondja a sok megbetegülést. Mikorra visszafordultunk, már az út mellékén halottak hevertek. Itt egy neur, amott egy herul, sváb, markoman, össze-vissza minden nemzetből, ki hason, ki oldalt, ki hanyatt. Aki egyszer eldőlt, ott hagyták az útfélen. Ha értékes a fegyvere, elveszik tőle. Bocskorát, ha jó, levonják. Köntöse, ha jó, kifordítják belőle. Mindenét elszedik. őt magát ott hagyják. Attila olyan komorrá vált, hogy félelem volt ránézni. Egy délután, ahogy Csege mellett lovagolok, előttünk tántorodik el egy bőrdolmányos turciling. Az ember tarajos részsisakot visel. Bizonyára Orleán alatt ragadta el valamelyik római tisztnek a fejéről, vagy hogy fejestül vette le. A sisak a szemünkbe ötlött már előbb is. Hogy az az ember eldőlt, a sisak legurult a fejéről. Csege leugrott a lóról és fölkapta. A maga fejére tette. Érigyeltem érte. A sisak taraján gránátkövek piroslottak, s föltolható arcrostéja volt. Megért két aranyat békeidőben is, de hány aranyat ér háborúban? Csak a résztarajt kell beborítani egy darab posztóval vagy bőrrel, s egy vagy két toll kell rá, akkor aztán a hurok tudják, hogy a sisak viselője közülük való. Másnap Csege fejfájásról panaszkodott. Harmadnap elerett az orravére. Végem, mondta sápadtan. Ötödnapra daganatok támadtak a hóna alatt meg a torkán. Este már készen volt a halálra. Vizet kért tőlem. A táborban már mindenki aludt. Elmentem vízért, s innia adtam. Köszönöm, pihegett. Otthon van egy kis értékem, néhány rendruhám és egy könyvem. Neked hagyom. S a kezét nyújtotta. Megigazítottam a fáklyát, hogy az arcába lássak, s hozzáhajoltam. Csege, mondottam reszketve. Nem izensz-e emőkének semmit. Még abban a gyászos órában is emőke volt az eszemben. A más világra menő embert a halál kapujában ragadtam meg. Rám nézett és bágyattan felelte. Nem. De hát miért nem izensz? Minek? Csege, mondottam a karját megszorítva. Ne menj hazugsággal a más világra. Mondd meg nekem, hogy amit emőkéről fecsegtél, hazugság volt. Te nem beszéltél vele soha. Nekem az nem kerülte volna el a figyelmemet. Mondd meg igaz lelkedre, hogy hazudtál. És a szemébe néztem. Nem felelt. A szeme már akkor üvegesedett. Homlokát verejték lepte el. Ujjai görcsösen horgolódtak a fűbe. Egyre nehezebben lélegzett. Még egyszer rám nyitotta a szemét. A tekintete kérdő és csodálkozó volt. De nem szólt többé semmit, csak úgy maradt. Reám fagyó halotti nézésben. Negyvenharmadik fejezet. Attila sátora nyugatnak állott, hát a többi is arra fordította a sátorát. De lám Écius nem oda vezette a hadát, ahová vártuk, hanem lejjebb, keletnek nyomakodott. A vezlepatak, amely a táborunknak mögötte folyt, egyszer csak azt látom, előttünk van. Csát is morgadozik. Mi az Isten fekete csodája? Attila az Ob folyónál hagyta Ardarikot, hogy a gyülekező hadakat fedezze, s hogy a római had fölvonulása Elibénk történjék, legyen szemben a reggeli nappal az ellenség. A magyarázat aztán az első római lovasok megjelenésével egy időben érkezett. Écius megrohanta a gepidákat, s áttörte a vonalukat kelet felé. 15 000 emberünk veszett el abban az ütközetben. A megmaradt gepidákat beküldötte Attila Katalaunum falai közé, védjék, ha rákerül a sor. Akkor, hogy arra kellett fordulnunk, amerre addig háttal állottunk, eszembe ötlött nekem egy halom a mezőn jó távolocskán tőlünk. Az a halom a két hat között. Mikorra én erre gondoltam, már a mi seregünk négy csapatja vágtatott arra. De a római hadból is egy sebesen száguldó nagy lovas csapat. Látszott, nagyobb a miénknél. Nagy roppanással csaptak össze. A mieinket visszanyomták. Rossz jel, morogta mellettem Bialtátos. Miért volna rossz jel? Fordultam rá kedvetlenül. Ha mi előbb lódulunk és nagyobb lovassággal, a miénk a domb. Éppen ez a rossz jel, csapott el a fülem mellett a Táltos. Mi? Hogy nem lódultunk előbb, és nem nagyobb lovassággal. A Táltosok csúnyán megváltoztak, mióta velünk járnak. A pestistől való félelem volt-e az oka, vagy hogy mindig imádkoztak, nem tudom, de mind elkomorodott. Fekete ruhájukban olyanok voltak, mintha a halál szolgái volnának. Attól tartok, szóltam bosszúsan, hogy ti babonás papok hangosabban számoljátok a rossz jeleket, hogy sem kellene. Bocsáss meg, nem okosság. Mi a babona? Fufnyázott vállat vonva. Te keresztény vagy, neked babona a mi hitünk. Mi hunvallásúak vagyunk, nekünk babona a ti hitetek. S hogy így három ujjával gesztikulálva beszélt, olyan volt nekem, mintha a szent háromságot gúnyolná. Én is megbosszankodtam. Az Isten egy. Hunisten nincsen, latinisten sincsen, görögisten sincsen. Az Isten, Isten. Közös atya és ura minden népnek. Nem harcol dombokért se velünk, se ellenünk. Tudatlan rab, nem disputálok veled. Mert tartasz tőlem. Tőled? A szavaimtól, az igazságtól. Sötéten nézett poros szemöldöke alól. A gazdám szekerén állottunk, a sátorunk oldalában. És ha én bebizonyítom neked, mondta halkan, hogy a hunok istene nem egy a rómaiakéval. Azt ugyan meg nem bizonyítod. Nem bizonyítom-e avval, hogy megmondom előre, ami történik. Az csak koholás. De ha bebizonyosodik, a fejemet neked ajándékozom. Köszönöm. Értéktelen ajándékokat nem fogadok el. Nekem nem értéktelen. Biztosíts, hogy nem mondod el, amit közlök. Itt a kezem. De ha nem teljesedik, raboddá tehetsz. Megkeresztelhetsz, eladhatsz, mindent tehetsz velem. Hallgatlak. Hát tudd meg, hogy a jelek ma mit mutatnak. Attila elveszti a csatát. Ezt olyan meggyőződéssel mondta, hogy a szava végig borzongatott. Lehetetlen, döbbentem el. A népet igaz, hogy dögvész tizedeli, de még mindig leírhatatlan sokaság. Attila soha se vesztett még csatát, és hát az Isten kardjáról megfeledkezel? Leült a szekér kerekére, és a markába csavarta deres sárga szakállát. Komoran bámult maga elé. Negyvennegyedik fejezet. Az urak napestig ott állongtak Attila sátora tornyán, szemlélték a római sereg letáborozását. Én csak a mi sátorunkról nézelődtem a nagy hőségben. A síkon messze el lehetett látni, s hallgattam az öreg vitézek megfigyeléseit. Ni, mondott az egyik, középre az alánokat állítja a római. S valóban látszott a seregek elhelyezkedésén, hogy azt a mozgó nádast középre illeszti Écius. Szangibánnak a hada az. Talán gyanakszik arra az ingadozó emberre, azért hagyja középen? Vagy talán a hosszú dárdának a derékhad védelmében lesz dolga? Ki tudja. S csak ugyan dereka-e? Hol a közép az ilyen rengeteg ember sokaságban? Ni, mondotta a másik. A burgundok is ott vannak. A frankok is. De mi a macskát akar a római balról? Mert a csillogó római sisakok valóban balról helyezkedtek el. Eléjük odahúzták a nyíllövő gépeket meg a kővetőket. A jószeműek látták.
3: Be akarja keríteni Attilát,
7: röhögött egy széles vállú testőr. Rám pillantott, s meglátta a fejemen Csegének a sisakját. Vígan kiáltott rám.
3: Nini, talán te is harcolsz.
7: Nem is főzök.
3: Az urad oldalán?
7: Nem is te melletted?
3: Jártál már hadban?
7: Ilyenben te se?
3: Ha nekem adod a sisakot, megtanítalak valamire.
7: Mire?
3: Hogyan kerülhetsz ki élve a csatából?
7: Ha a sisakomat neked adom, akkor nem kerülök ki élve.
3: Hát csak tartsd meg magadnak a tanácsodat, én is megtartom magamnak a sisakomat.
7: Nevettek. A testőr hozzágyeszölte hátát a sátoroszlophoz, mint a disznó.
3: Nagy róka ez a görög, mondotta az egyik. Ezt nem ugratod zsákba.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén. A gogyos gyümölcskertész Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetén.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
0: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára, egy erős csevíbajt Duna szigetében.

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban szombaton 0 órától kedd éjfélig, ami azt jelenti, hogy előre láthatóan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A hirtelen jött kánikula megterhelő mindenki számára. Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője elmondta, az országos tiszti főorvos is ajánlást tett közzé az egészségvédelme érdekében, emellett nem csak a szervezetünkre, a környezetünkre is figyelni kell. Egy ilyen forró napon akár 70 fokra felmelegszik egy autó belső tere, már egy félig napos, félig árnyékos helyen is. Ha van benne valaki, az autó pedig parkol, azonnal hívjuk a 112-t. A hőségben ugrásszerűen megemelkednek a szénmonoxiddal összefüggő riasztások is, ugyanis csökken a kémények húzat hatása, a nyílt égésterű vízmelegítők esetében szénmonoxid keletkezhet. Ilyenkor rengeteg vizet kell fogyasztani, valamint 11 és 16 óra között nem ajánlott napon tartózkodni, felhevült testtel vízbe ugrani pedig tilos. Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migráció áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket küldeni, működő táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül, mondta Magyar Péter miniszterelnök az uniós állam és kormányfők kétnapos brüsszeli tanácskozása után újságíróknak nyilatkozva. Hangsúlyozta, részt vett egy találkozón egy úgynevezett migrációs munkacsoportban, ahol megfogalmaztak egy 19 tagállam által aláírt levelet, amit az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is, és a Soros elnöknek is elküldenek. A levél többek között arról is szól, hogy a jelenlegi státuszkót át kell alakítani, mert ez nem jó, szögezte le a kormányfő. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak, tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét, fogalmazott a miniszterelnök. A téma kapcsán hangsúlyozta, egészen egyértelmű a hangulatváltozás Brüsszelben, eközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést, méghozzá egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más jogi és politikai környezetben keletkezett. Elmondta azt is, több tagállami vezető jelezte, hogy valamilyen megoldást kell arra találni, hogy ezt a büntetést felfüggesszék. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyaló asztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül szombattól kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint, a gázolajé 614 forint literenként. Így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. A kormányfő hozzátette, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival, és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egésznapos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat. A Wizz Air az utasok közreműködését is kéri, hogy a szokásosnál korábban a járat indulása előtt legalább 2 órával érkezzenek meg a repülőtérre.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy záporzivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Rainbow Rock zenekar munkásságával ismerkedünk meg röviden. Tartsanak velünk!

A Rainbow egy angol hard rock zenekar, amelyet Richie Blackmore gitáros alapított 1975-ben, miután kilépett a korábbi zenekarából, a Deep Purple-ből. Az eredeti felállás a Deep Purple előzenekaraként is játszó Elf tagjai alkották, de Blackmore az 1975-ben megjelent debütlemez után szélnek eresztette a zenekart.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Csak Ronnie James Dio maradt mellette, aki 1978-ig maradt az együttes tagja. A vele készült első három Rainbow albumra úgy tekintenek az együttes rajongói, mint a zenekar pályafutásának kiemelkedő momentumaira, amelyek felbecsülhetetlen hatást gyakoroltak a későbbi hard rock és heavy metal zenekarokra is.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Ronnie James Dio misztikus és lírai, a fantasy stílusában íródott dalszövegei, valamint Blackmore energikus, gyakran a komoly zenéből ismerítő gitárjátéka az újdonság erejével hatott, amely később nagy hatást gyakorolt a neoklasszikus metal létrejöttére is. Dio kiválásával az együttes elhagyta a fantasy dalszövegeket, Blackmore pedig egy kommerszebb és rádióbarátabb hangzás felé terelte az együttest.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A zenekar Graham Bonnet és Jolene Turner énekessel is megőrizte népszerűségét, több daluk is felkerült a slágerlistákra az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején. 1984-ben a Deep Purple újjá alakulása révén feloszlott a Rainbow, de Blackmore 1994-ben újra összehozta az együttest. Az újjá alakulás mindössze egyetlen lemezt eredményezett, mely 1995-ben jelent meg Stranger in Usual címmel. Blackmore ezt követően elfordult a rockzenétől, és feleségével létrehozta az angol reneszánsz folk rockot játszó Blackmore's Night-ot.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Rainbow Rock zenekar munkásságával ismerkedtünk meg röviden. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés június 15-én elfogadta az alaptörvény 16. módosítását. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Olvasható a közleményben. Az alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvasható a közleményben. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem június 20-ától július 18-áig tart. A munkálatok változó menetrenddel hosszabb eljutási idővel járnak, a legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak ebben az időszakban. Július 19-e után további beavatkozásokat terveznek, szintén ezen a vasútvonalon, erről folyamatosan adnak majd tájékoztatást. Arról is szólt, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell felkészülni június 20-ától több hónapon át. Az ágazat rendszer szintű problémáira, ezek között a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a múzeumok éjszakája kapcsán a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Az érdekvédelmi szervezet emlékeztetett, az ágazat problémáit az elmúlt években hiába jelezték a döntéshozók felé. A szakszervezet üdvözli, hogy az új kormány a Működő és Emberséges Magyarország című programjában kiemelt figyelmet szentel a kultúrának, és célul tűzte ki az ott dolgozók helyzetének javítását. A szervezet szerint a vállalások mielőbbi megvalósításához elengedhetetlen a rendszeres és érdemi érdekegyeztetés megkezdése. A szakszervezet kiemelte, hogy a mintegy 18 ezer fős, elhivatott és szakmai felelősség érzettel bíró könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Azt várják a Tisza kormánytól, hogy a múzeumok éjszakája apropóján a munkavállalók szempontjából is mielőbbi, érdemi előrelépés történjen az ágazatban, olvasható közleményükben. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-2025 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós követelményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 kifogásolt minősítést kapott. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről az NNJK honlapján, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt terült, napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Egy-egy zápor zivatar az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul. Hajnalban 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
2: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
1: Összefogás Kárpátaljáért.
3: Hihetetlen adakozókert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
2: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyanaz a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésben, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagydobronyba egy... Először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelmében pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés, 93-ban teljes mértékben már áll megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a Munkácsi-megyei gyermekkórházból a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal, róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást, olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátás biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is, gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgyis funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha kriminológiai bűncselekmény történik. Tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalja legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leány otthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermekotthonnak, mivel elképzelhetetlen. Ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet. De hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
3: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig se volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
2: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek, tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton megkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megyei internátusba, ha van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lány testvérei nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, azért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik, nem. De, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
3: Az első fecskék, ha jól értem.
2: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitt el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval nem, meg volt oldva 24 órá alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
3: Már a hány kisfiú van?
2: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni, igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilvántartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
3: Mi a legfontosabb feladat? Egy új épületszárnak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől, illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk itt percet.
2: Új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál. A fiúknak sokkal több helyre van szükség. 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek, gyönyörűek. Még néhány családot, most már egy gyereket sem tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egy elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már egy éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése. A gyermekotthonnak a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig...
3: Örökbefogadás.
2: Kérdéskör. Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
3: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
2: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy nekiindulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye kérvényt eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy, tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért külön van, külön indul. Sok gyerek van. Merjenek 2-3-at is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek egyénileg bizom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem 2 perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van 2 nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg azt nevéként nem készültem, de nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos mi a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermekotthonon számon, hogy ott van 3 nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat, és akkor most szétszakítják őket.
1: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával, a riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntöm Kis Tibort, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdélyi Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
3: Békesség Istentől! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz. Olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, Reám hárította azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyházkerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
2: Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
3: A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai, és ott nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja, ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat meg segíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk, és átirányítottak Dézsaknára. Az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntötte el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a kárpátaljai keresztény diakoniai és jótékonysági szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki, többnyire felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket és az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye, a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Hát többnyire kötszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendők, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentjüket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek szükségesek ahhoz, mert fogyóeszköz, hogy a vércukorszintet a betegeknél mérni tudják. Akkor egy esetben a kárpátaljai püspök úr indította el ezt a projektet, hogy felszerelje azokat a lelkipásztori hivatalokat egy ilyen áramszünetmentesítő berendezéssel. Mi is egy kétgyermekes lelkész családnak a parokiáját felszereltük ezzel. Mikor mondom, hogy mi, akkor megint gondolok az ügyosztályra és a gyülekezetünk tagjaira. Akkor áramfejlesztőket is vittünk, mert rengeteg áramszünet volt egy bizonyos időszakban. Ennek a hihetetlen nagy adakozásnak, amiről nem akarom elpaposkodni vagy eldramatizálni, de én mindig úgy érzem, hogy az özvegy asszonyaink két filléreből begyűlt adakozásnak az eredménye volt az, hogy 22 alkalommal az utolsó szállítmányunk 60 ezer lejbe került. Tehát ez egy óriási nagy összeg, hogyha egy magánember a saját zsebét nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi két szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
2: Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
3: Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkos szolgálatok milyen mértékben okozhatnak-e esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy kétszer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kistelepülés raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy szeméről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a hatköteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az átviteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezett gyűlésén vettem részt, ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia, ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem, akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára, az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismerkedhettem. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meggondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban. 4000 példányt kértek. Ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, mert nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalomattán el is sírják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
2: Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irányt hozzájuk?
3: Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szövetsége. 2 évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelése és döntése, hogy egy autóbusznyi kárpátaljai fiatalt meghívott a Válcs irányra, már csupán azért is, hogy kiszakadjanak egy bizonyos ideig abból a számunkra elképzelhetetlenül nehéz és nyomasztó helyzetből, ami nem csak egy felnőttnek és egy idősnek, hanem egy ifjúnak, egy gyermeknek is rettenetes. Az itteni, úgymond szabadon élő erdélyi és nem csak erdélyi református fiatalokkal való együttlét során feltöltődhessenek, mint fiatalok ifjú energiával és mint keresztények Isten lelkével. Akkor a diakóniai labból támogattuk ezt az utaztatást és ellátást, az IKE-nek 2026-ban terve egy 50 fős csoport megvendégelése. Ez megjelent ennek a támogatási lehetősége, amennyiben meghallgatásra talál, de már hallom, hogy meghallgatásra talál bizonyos gyülekezetekben, hogy egyházunk tagjai segítsék hozzá ezeket a fiatalokat, hogy az idén is itt lehessenek és köztünk lehessenek.
2: És hogyan lehet becsatlakozni ebbe az egész segítő módszerbe?
3: Ez nehéz kérdés számomra, mert sokan úgy értelmezték, hogy 4 év, 3 hónap múltán hírértéke lett ennek a tevékenységnek. Úgy értelmezték, hogy azért kell most kilépjünk a köz elé, hogy fokozzuk az adományoknak az összegét. Az, hogy tájékoztatunk erről, ez természetes, de én annyira bízom benne, hogy van az egyháznak egy olyan tevékenysége is, ami lehet, hogy eddig nem volt annyira köztudott, de már 4 éve, 3 hónapja zajlik. Hát nem arról van szó, hogy most kérjünk pénzt, mert én bízom benne, hogy az egyházunk újból megnyitja, mert a szívét megnyitotta, és amikor a szívek megnyílnak, akkor bajban a zsebek is megnyílnak, és a szükségesből adakoztak. Én bízom benne, hogy ennek sikere lesz. Hogy hogyan lehet csatlakozni? Aki szeretne támogatást nyújtani ennek a munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelenő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
2: Van valami kiegészíteni valója?
3: Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgató tanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevéről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozó kedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt percekben Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával beszélgettünk.